0: Az étkezés a vendégszeretet egyik legfontosabb kifejezési formája. A mennyasszony ruhája rendszerint elegáns, gyakran díszes, fehér mennyasszonyi ruha, míg a vőlegény természetesen öltönyt visel. Egyes közösségekben ma is élnek hagyományos szokások, mint például a mennyasszonytánc vagy a családtagok különleges köszöntése. A család tisztelete kiemelkedő szerepet játszik. Az idősebb családtagok véleményét megbecsülik, és a lakodalom során is fontos szerepet kapnak. Az ünnepség célja nem csak a szórakozás, hanem a családi kapcsolatok erősítése és a hagyományok továbbadása is. Természetesen a mai roma lakodalmak nagyon változatosak. Egyes családok inkább a hagyományos szokásokat követik, míg mások modernebb esküvőt szerveznek, amely sok tekintetben hasonlít más magyar esküvőkhöz.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai este két fantasztikus vendéggel fogok beszélgetni. Az első Dénes István, rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Jéri Nagy Béla, hegedű művész, többek között az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója. A mai témánk pedig a cigányok zenei hatása az európai klasszikus zenére. Nagyon érdekelne, és itt most elsősorban Dénes Istvánhoz fordulok, hogy mi adta a motivációt a téma mélyebb feltárására, illetve ehhez a kutatáshoz, amit már évek óta végzett.
4: Igen, pontosítanám, tehát ezt úgy fogalmaztam, hogy az idegenség erotikuma vagy egzotikuma és a cigány kultúra hatása az európai művészetekre. Tehát itt van egy nagyon izgalmas pont, amit először ott lett számomra gyanús a dolog, hogy van két csodálatos műalkotás, az Erkel Bánkbánya, meg a Hunyadi László, és ott halljuk ezt a bizonyos ez az úgynevezett cigány terc, ami a magyar, igen, a magyar nyelvnek a zseniális, sehol a világon ezt így nem használják, ez a Gis F, aki ismeri a zenét, vagy pedig Cis B, és a Melinda, amikor ezt énekli, ugyanezt énekli az Ottóval való erotikus duetnek a fénypontján, csúcspontján, ezt a dallamot énekli. És ugyanakkor ugyanez a dallam hangzik el Bizé Kármenyében, ami hát több mint 10 évvel később íródott, és itt számomra itt vált gyanúsá, hogy most a Bizé lopta az Erkeltől, vagy hogy van ez az egész, és akkor kezdtem el vizsgálni, hogy ez a fajta úgynevezett erotikus motívum, ennek sokkal ősibb hatása, ősibb világból jöhet ez, és ez pontosan az, amely az európai, most én mint zenész beszélek elsősorban, a zenét valamilyen módon megtermékenyítette, és létrehozott egy olyan fajta erotikus, mindez idáig nem hallott világot, a Hunyadi nyitány, ugye ott van, hogy a Hunyadit és miért írta Erkel, hogy keletről jött, talán valami cigány beütés lehetett benne, most ezt nem akarom eltúlozni. Tehát itt megszületett egy olyan fajta exotikum, erotikum, amiben megtermékenyítette az európai zenét.
3: De ennek nincs köze valamiféle magyaros motívumhoz, hiszen tulajdonképpen Liszt is ugyanezt a skálát használja a rapszódiáiban, aminek egyértelmű alapjai a cigányzenéhez, illetve a verbunkoshoz nyúlnak vissza.
4: Így van teljesen, tehát van a Lisztnek ugye a három cigány, ami Léna versére készült. Ott is Gis F, vagy pedig, de hát ezt lehetne sorolni, tehát itt aztán a szerzők beleharaptak ebbe a fajta világba, de

0: egy fiszt, ugye ez a zenészeknek mondom, mi ez, ugye, hogy elindult egyfajta erjedés, vagy inkább fordítva mondanám, elindult egyfajta csillogó, egzotikus világ, ami meg a dur akkordokat is feloldotta egy ilyenfajta vad, törökös, lehet, hogy a törökök szorongatták éppen Bécset, és akkor ott jöttek, de hát ez, erre majd még később kitérünk, egyelőre ennyit most.
1: Valójában, hogyha már itt vagyunk Mozartnál, akkor a cigányzenének, illetve a magyaros zenének, ami tulajdonképpen akkoriban a verbunkos volt, hiszen hogyha azt mondták, hogy húz magyart, hát akkor az valójában a verbunkos zenéről szólt, és ez a műfaj az tulajdonképpen megérintette Brahmsot, Lisztet, ugyebár a romantika korában, ahogy ezeket már beszéltük is, tehát Lisztnek itt vannak a magyar rapszódiái, Brahmsnak a magyar táncai, de hogyha a klasszikus, illetve a klasszicizmushoz nyúlunk vissza, már Mozarthoz, akkor Haydnnak ott van például a D-dur szonátájának a harmadik tétele, amiben egyébként a ritmika is jelen van, az a fajta magyarosság, amit mi magyarosnak ismerünk, ami tulajdonképpen a cigányok, cigány zenészek által lett közvetítve elsősorban a nagyurak felé, hiszen nekik játszottak.
0: Igen, ez a közvetítés egy nagyon fontos szó azért.
2: Mai vendégeim Dénes István karmester, zongoraművész és zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész. Most hallgassuk meg Bizé Kármennyének egy részletét a száztagú cigányzenekar előadásában, Lendvai Ferenc primás vezetésével.

0: Bizék Kármenyéből hallhattuk a 100 tagú cigány zenekar előadásában a nyitányt Lendvai Ferenc prímás vezetésével. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla, hegedű művész.
1: Csak most kicsit, ha visszamehetnénk a történelemben, és ez az, ami engem elindított arra, hogy ezt jobban körüljárom ezt a témát, ugye, mint ismert, a cigányok először 1412-ben, ha jól emlékszem, Brassóban jelentkeztek be, most idézőjelben. Egyébként, hát, na, mindegy, tehát Brassó volt az első olyan hely Európában, Magyarországon akkor, amely esetében először regisztrálták őket. Regisztrálták. Nagyon izgalmas szó. És utána elképesztő gyorsasággal Brassó 1416, Zürich 1417, Augsburg 1819, ezek bizonyított adatok, hogy itt jelentkeztek be, most időzőben bejelentkeztek. Hát menedéket kértek, most egy csúnya szó, de hát ez van.
0: Sokan menlevéllel jöttek akkoriban.
1: 22-ben,
0: pápai menlevéllel.
1: 22 Bologna, 27 Párizs, hát én csak fölírtam magva, döbbenetes. Ami az nagyon izgalmas, hogy mindig úgy jelentkeztek be, hogy András herceg Kis-Egyiptomból 200 ember, 40 ló. Egy ló. Itt most megint csak egy félreértésre ad alkalmat ez, mert ez a Kis-Egyiptom, ez nem az az Egyiptom, amit mi ismerünk Afrikában, hanem ez Görögországban van. Egy hegy, ugyanis a cigányság első európai őshazája Görögország. Ez is nagyon fontos tudni. És ami nagyon izgalmas, hogy a cigányok rögtön beszélik az ott élő nyelvek, népek nyelvét. Tehát abban a percben tud görögül, vagy románul, vagy magyarul, vagy szlovákul. Tehát nekem van egy nagy cigány szótáram, egy német cigány szótár, és hallatlan izgalmas, hogy mennyi minden jövevény szó van bennük. Majd erről is mondok egy-két példát itten, hogy hát ez szerintem felrobbantja a mai interjúnk hát korlátait, ez nem is tudnék ennyit mindent elmesélni itten, mert ez hihetetlen izgalmas. Tehát ez sokkal több idő kéne erre.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy már ebből is látszik, hogy mennyire nem egységesen érkeztek a cigányok akár Európába is, hiszen azért azt tisztázzuk, hogy ők legalábbis a tudomány mai állása szerint ők India középső részéből érkeztek végül is.
1: Hindusztánból, igen, valószínűleg.
0: Pandzsába, tehát Indiának az észak-nyugati tartományába, és aztán onnan mentek még tovább, onnan vándoroltak tovább, Perzsiába, majd aztán természetesen egy másik nagy őshaza az.
1: Kabulisztán, Irán, Örményország.
0: Majd tehát Görögországba is elérkeztek, igen, mondjuk is.
1: Igen.
0: És aztán onnan több irányba is elindultak a vándorlások során. Igen. És ez nagyon érdekes, hogy nyilván nem egy hullámban, hanem több különböző hullámban, igen, több különböző irányban, és ezért is van az, hogy annyiféle nyelven beszélnek, és nem feltétlenül értik meg, még a romák sem egymást, annyiféle zenei hatás érte őket, tehát nem lehet mondjuk egy orosz cigány zenét összehasonlítani egy spanyol cigány zenével, hiszen a flamenco az annyira egyedi, vagy például akár a magyar cigány zenét is említhetnénk.
1: Hát hogy?
0: Tehát, hogy annyira másak ezek a zenei hatások, amik érték őket, és a nyelvükre gyakorolt hatás szintén nagyon erős volt.
1: Na most tényleg a kultúránál maradunk, hogy az első ilyen nagy női alak, aki megjelenik az európai művészetekben, ez Cervanteshez kötődik, a La Gitania kis román művében, ahol Preciosa úgy hívják ezt az egzotikus, erotikus cigánylány. Itt teremtődik meg az a bizonyos cigánylány típus, amire a férfinek bekattannak. Tovább megyünk az Esmeralda, ugye Victor Hugo Notre Dame du Paris főszereplőjére, aki az Esmeraldának az az érdekessége, hogy ő tulajdonképpen nem cigány, csak elrabolják a cigányok, és becsempészik a helyére a kvázimódot. És Esmeralda a cigányokkal körbejárja Spanyolországon végig, Afrikán keresztül, és eljut Magyarországra. És ő megtanulja a cigány kultúrát, de tulajdonképpen születésben nem cigány. Hát ez a Victor Hugo-nak a fantáziája, de lehet, hogy így van. És akkor aztán így sorban születnek a nagy női alakok, főleg ugye a femme fatale, tehát a végzetes nő, alakja lényegében a cigánság megjelenésével születik meg az európai kultúrában. Azt, mint említettem, a nagy szerzőknek a tollából ez inspirálta őket. Cervantes, Victor Hugo, aztán mehetünk tovább. Megszületik a Száfi a cigánybáróban, tulajdonképpen a Szálomé és Richard Strauss is valamilyen módon ezt a fajta egzotikumot próbálja megírni, a Preciosilla a Végzett hatalmában Verditől az Azucena, ugye Azucena azt jelenti, hogy Lilium, ugye hát ez is hallatlan, izgalmas. Tehát megjelennek ezek a fantasztikus figurák, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne, különösen mint nekünk, mint zenészeknek a kultúra. És ugye itt ez a félreértés, amit az előbb mondtam, hogy az egyiptomi vonal, a gypsy, gitana, egyiptin, ugye az tulajdonképpen egyiptomi, de ez is egy cingara, ugye? Cingara. Hogy itt egy félreértésről van szó, és a nagy Shakespeare is beleesik ebbe a, hát nem hibába, mert azt mondja az Antonius és Kleopátrában 1600-ban, hogy mint legyező hűsíti egy cigányasszony kedvét Antonius. To cool a gypsy's lust. És az Otellóban is azt mondja, ezt a keszkenőt egy cigányasszony adta még anyámnak, aki egyiptomi volt. Tehát itt is innen indul ez a furcsa félreértésen alapuló Egyiptomra visszavezetett cigány örökség, ami aztán becsempésződött az európai kultúrába.
0: Igen, jelen pillanatban ezek sincsenek bizonyítva, hogy valóban az egyiptomi eredet az bizonyítható lenne.
2: A következő percekben Dénes István átiratában hallgathatjuk meg Liszt Ferenc Dante szonátáját a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában.

0: A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában hallgathattuk meg Dénes István átiratában Liszt Ferenc Dante szonátájának egy részletét. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla hegedű művész. Mit gondoltok egyébként arról, hogy lehet valami közös a cigányok és a zsidók eredetében?
1: Én szerintem közös. Gyökközös.
2: Hát a Bibliában van egy rész, itten a Jeremiás 35-ben, én ezt kikerestem magamnak, ezt egyébként más is már pedzegette, hogy azt mondja, hogy ne építsetek házat, ne ültessetek szőlőt, gabonát se vessetek, ne legyetek birtokotok, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És ez a jövevények, ez valami... az ebbe belegondolunk. Tehát ez a, hogy sehol nem vagyunk stabilok, mindig úton vagyunk, mindig vándorolunk, ahogyan a trubadurban is vándor, cigány, legény, tada. Tehát ez a vándorlás, az állandó vándorlásban van az élet eleme és az élet filozófiája. Lehet, hogy innen van. Mondom, Jeremiás 35. A Bibliában.
0: De ez nem a cigányokról szól,
2: nem, de,
0: hanem
2: de,
0: ez a zsidóságnak egy...
2: Igen, de ezek egy lehet, hogy egy elfajzott, bocsánat, elvándorolt csapata lehet tőlük, lehet, nem tudni. De erről hallottam már egyébként mástól is, hogy ez lehetséges, de...
0: Igen, tudom. Sokan beszélik ezt, vannak erről mindenféle legendák, és sokan tartják úgy, hogy a 13. elveszett név. Erről azért szoktak beszélni még a romák is egymás között.
2: Hogyne.
0: Aztán persze, hogy mi van bizonyítva, vagy mi nincs, az egy másik kérdés. Meg, hogy mit szeretnénk kihozni természetesen ebből.
2: Igen. Na mostan aztán a két fő dolog, ugye hát itt erről beszéltem, az a Melinda figurája a Bánkbánban, akiről tudjuk, hogy ő Spanyolországból menekült, ugye, menekült, és egy nagyon erotikus és nagyon csábító asszony volt, és lehet, hogy ez is ihlette Erkelt, hogy olyan melódiákat adott neki, amely tényleg csábító és erotikus. És hogy a rokonsága Carmennel most, hogy itt miért van tírirarira.
0: Bizé Carmen,
2: ez döbbenetes. Szóval ez olyan, hogy én itt még mind a mai napig eldobom magam, hogy ugyanaz a motívum a Melindánál, meg a Carmennél.
0: Hát ez nem lehet véletlen.
2: Igen, de nem úgy véletlen, hogy ez egyik lopta a másiktól, hanem mindenkinek szüksége volt arra, hogy egyfajta újfajta melódiát fogalmazzon meg, amely a férfiakat elcsavarja a fejét, tehát a Carmennek az erotikuma. És itt nagyon érdekes, hogy ez a Mary May, ugye, aki ezt a Carmen novellát írta, aki találkozhatott valószínűleg a Carmennel, ő hallatlan, izgalmas módon feldolgozza a spanyolországi cigányok életét, amely egy egész külön világ, az tényleg, hogy döbbenetes.
0: Tehát a végzett asszonya valahogy valahogy összekapcsolódik ezek szerint a cigánynőknek a létével. És akkor ez nem csak az európai kultúrkörben létezik, hanem akkor ez akár egy nagyobb kitekintésben is megállja a helyét.
2: Hát itt az az érdekes, hogy ez tényleg túlnő valamilyen szinten Európából nézve. Itt van például a Leárnak az operettje, Mosolyországa, a Szusong figurája, aki egy egzotikus kínai. Tehát a mai Liza, a bécsi úri lány szemszögéből megjelenik egy egzotikus, erotikus férfi Kínából. És ott is tele van a Lehár alkalmazza a cigánytercet. Félelmetes, döbbenetes. Az idegenségnek a varázsa, az egzotikuma és a vibrálása. És itt van ugyanakkor a csodálatos mandarin Bartóknál, és a Bartók milyen névjegyet ad a mandarinnak? Cigányterc. Giz F. Giz F. Döbbenetes. Hogy a Bartók is, hogy attól, hogy mitől szól olyan jól ez a mandarin, hogy a hajsza tiszta cigányzene. Is. Szóval most a szó legnemesebb értelmében, de az erotikának az őrült kisugázása, amit Bartók sikerült megfogalmazni, a csodálatos mandarin esetében például.
1: Szerintetek ezek az emberek nem voltak romák közt?
2: Hát ez olyan, mint hogy valaki, hogy most valaki zsidó vagy nem zsidó már, hogy őszintén, de szerintem mindenkiben van egy kis zsidóvé. Az egész európai és zsidó keresztény kultúra az mind összefügg és mind összemosódik.
3: És ugyanígy vannak ezzel a romák is.
0: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. A beszélgetésünk folytatását holnap este meghallgathatják 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Súki András volt. Befejezésként pedig Bartók csodálatos mandarinból hallhatunk egy részletet a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. A viszont hallásra!

0: bazár.
1: Rádió.
0: Gyere, fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
0: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz ismét a mai két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: A cigány szavak, amiket használunk, itt van csór, ugye?
5: Igen.
4: Csóró, szegény, ugye gyaná, azt tudni, gyanálni. A gágyó, ugye a paraszt, az ember, a férfi, de nem cigány. A baró, az nagy. Na most itt van gógyi, észértelem, zseniális. Na most a hegedűre cigányok van 20 darab szavuk. Gajga, basuga, basepen. Te egy basepaszkeró vagy, Béla. Egy cigányzenész vagy, basepaszkeró. És a dibla, a hegeduva, lavuta, szetra. Hát szóval zseni, hogy milyen hihetetlenül gazdag a cigány szókincs ebben. Zongorára egy szavuk nincsen.
5: Ez nem meglepő.
3: Zongorával láttatok már valakit menekülni? tartja vicc is, ugye már. Hiszen azért a vonaton ők is rajta voltak. Igen. Ha már így Bartók neve is felmerült egyébként, nekem mindig, hát hogy mondjam, egy kis száka marad azért a Bartóktól, hogy neki volt egy akadémiai székfoglalója, ha jól emlékszem, még 23 környéken.
4: Te még emlékszel erre?
3: 23-ban. Emlékeim szerint, tanulmányaim szerint. És ott azért elég erősen vitatta a cigány zenének az értékét, és persze mindig a népzenével helyezte párhuzamba. Én megértem, hogy a népzene volt egyébként a Bartóknak az, amire úgy rátalált, és ez adja a műveinek, tulajdonképpen az ő kutatásainak az alapját. De az, hogy kicsit leértékelte a cigány zenét, és inkább mindig a népzenét helyezte előtérbe, ez számomra azért nem mindig volt jó leső érzés. De egyébként ugyanúgy kutatott cigányzenét is, Bartók is, meg Kodály is, meg egyébként a Csenki testvérek is, és még sorolhatnánk, hogy ki. Tehát azért az ő gyűjtésük is nagyon-nagyon jelentős. Például ott van a Hat román népi tánc zongorára. Abban is van egy tétel, ami tulajdonképpen egy cigány férfinek a táncát örökíti meg. Valahol ezt is egyébként
5: olvastam. Várjátok, bocsánat, mikor ment Bartók először Törökországba?
4: 35-be.
5: Vagy tehát 36-ban. Tehát a székfoglaló után ment.
4: Nekem megvan a gyűjtése. Kiadták a Bartók gyűjtését, török gyűjtés 35-ben, vagy 36-ban. Van egy fénykép is, vagy most nem tudom megmutatni. Ott ül a szekéren, kalapban. Fantasztikus, te! Fantasztikus, hogy itt viszonylag idősebb korában elment, ott zötyög a szekéren, szépen felöltözve, szinte zakóban, és zötyögnek Anatóliába. Döbbenetes, hogy mire volt képes, te! Fantasztikus.
5: Már én 4 évig éltem Törökországban.
4: Igen.
5: És ott találkoztam török romákkal, akik azt a zenét muzsikálták, amit itt a magyar cigányok kicsit kifordított, mert ott harmónia, tudjátok, hogy nuku, csak dob, meg ének van, vagy ez a furúja, az a mély, meg a dudu, ott sokkot kaptam, tudod, ilyen pici, és akkor így húzogatni kell. És akkor megy fel a hang, de olyan éles, hogy megőrültem tőle, és sok olyan motívum van a Bartóknak a művében, ami magyarul cigány, de mégis Törökországból hozta ide át. Értitek, hogy keveredett a cigány, meg a török kultúra,
3: hogyne.
5: És ő beleírt a zenéjébe. Mikor ott élt, ott volt.
4: Hát egy gyűjtött csak, gyűjtött.
5: Igen,
4: gyűjtött, de nem sokat volt ott. Hát 35-ben, mert a háború előszere már lehet, hogy ott már.
5: Úgy mesélték meg, tudom én, ott volt neki valami ház, én Samsungban voltam, és ott onnét 200

0: ő is itt élt Magyarországon. Hát ugyanúgy, mint egyébként Kodályra is hatott, ott például a galántai táncoknál egyértelmű a forrásnak az eredete, hogy a galántai cigányok által játszott zenék azért tulajdonképpen megjelennek valamilyen formájában. Igen.
1: Az előszóban az van, hogy híres is volt a galántai banda, igen, de 100 évvel ezelőtt még híresebb volt. Nem tudom, Mihók úgy hívták?
0: Mihók Prímás
1: alatt. Ó, igen, akkor az mi lehetett ott? Fantasztikus. Szétszették ötte, de...
0: Azért ezt hadd mondjam el, ha már így Bartók és Kodály gyűjtéseinél tartunk, hogy nekem azért az az érzésem az utóbbi évtizedekben, mondjuk így most már, nem biztos, hogy előny mondjuk egy zenetudós számára, vagy aki ilyen kutatásokkal foglalkozik az, hogyha ebben a témakörben is valamiféle alapos munkát végez. Itt természetesen Sárosi Bálintnak a nevét azért ki kell emelni, hiszen ő neki fantasztikus kutatásai vannak. De nagyon kevés zenetudós van, vagy kutató van, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, akár még napjainkban is. Erről hogyan vélekedtek? Ez miért lehet? Kellemetlen maga a téma, vagy cikis?
2: Szerintem lenézik a cigány kultúrát.
0: Na de hát ez a magyar kultúra, vagy az európai kultúrának egy olyan szerves része, igen, ami nagyon-nagyon jelentős, egy gyöngyszeme tulajdonképpen.
2: Igen, de ti ismertétek a Csoli bácsit.
0: Persze.
1: Igen. Én Csoli tényleg ismertem. Voltunk még. Igen.
2: Ő azt mondta, hogy a cigányság 1400 körül, 1400 közepe fele, igen, megrekedt a kultúrája. Ha megnézed ő mondta, én csak idézem őt már, és ha megnézed a Szent Andrásnak a képeit, Péli, megnézed a spanyol festőket, akik úgy benne voltak a kultúrába, nem akarom sorolni, és megnézed a hosszú arcot, a színeket, hogy milyen a szín, hogy teszik föl, vagy megnézel egy szonettet, vagy egy, mit tudom én, egy eposzt, vagy bármit, szöveg, textúrát. Uh-huh. Az a régire hasonlít. Én nekem azt mondta, együtt csináltuk ezt a lemezt a Csolival, ő írt a szöveget, és harcoltam vele, hogy itt nem jön a szöveg, itt nem jön ki a ritmus, a metronom, nem tudom, hogy mi össze-vissza beszéltünk, verekedtünk a Csolival. Tényleg ott volt fönt nálam. Én nagyon szerettem a Csolit, mert 1978-ban ismertem meg őt, meg a Péli Tamás, mikor hazajött, meg ott a regész branchot, de nekem a Csoli mindig azt mondta, hogy megrekedtünk.
0: Ez egy érdekes kérdés, mert valóban, mivel nincsen írott forrása a cigány történelemnek, igen, ezért muszáj volt nyilván olyan dolgokra hagyatkozni, mint a zene például, ami valamiféle folytonosságot adott, vagy esetleg a képzőművészet, de minden esetre írott források nincsenek, és ezért nagyon nehéz visszamenni. Viszont a zene az határozottan fejlődött, tehát nagyon fontos elkülöníteni, hogy azért melyik cigány csoportokról beszélünk, hiszen ha cigány zenéről beszélünk, annak a kialakulása azért a 18. század végére tehető.
2: Igen, 1700 vége. Úgy jött.
0: Bihari, meg hát az első bandák megjelenése, vagy Cinkapanna, ami egyébként a 18. század közepe, 1700-as évek közepe. Tehát, hogy azért volt egyfajta fejlődés, sőt, onnan is egyfajta út vezetett akár az 1800-as évek.
2: Igen, csak
0: közepéig.
2: Gondoljatok bele, hogy a cigányok hol muzsikáltak. Hogy udvarokba az egyik fele, a másik meg otthon, a mezőn, vagy a putriba, vagy mi? Nevezzük bármire.
1: Mindenhol, igen.
2: Ha megnézed, és akkor honnan vették a témát?
0: Na jó, de most muzsikus cigányokról beszélsz.
2: Bocsánat,
0: akkor
2: a muzsikus cigányok azok mások. Én az autentikus cigányzenéről beszélek.
0: Tehát most nem a romungrókról beszélsz, nem, hanem az autentikus cigányokról, beás cigányokról.
2: Igen, Kárpát.
0: Aha.
2: Érted, mert azt mondták, én nekem a Csoli mondta, hogy 5 féle cigánynyelv van. Azért nem értik meg az egyik a másikat. De annál több is lehet, mert ő azt mondta, hogy ő 5 nyelvet beszél. 5 cigány nyelvet beszélek. És ő nagyon sokat volt Indiában, Törökországban, ő kutatott.
1: Ilyen szanszkrit, vagy ilyesmi, vagy az
2: igen,
1: is rokon?
2: Igen, ahhoz hasonlít.
0: Vagy végül is a cigány nyelvnek az eredete
2: az szanszkrit, igen.
1: Meg van a dardu, én itt írtam fölé, dardu. Az is lehet.
0: Az is egy indiai nyelvjárás, ha jól emlékszel.
1: Indiai szanszkrit nyelv. Igen.
0: Uh-huh. Dénes István karmester, zongora, művész, zeneszerző, és Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem. Most pedig hallgassunk egy kis zenét. Elsőként a 100 tagú cigányzenekar előadásában fogjuk meghallgatni a Rákóczi indulót.

0: A Rákóczi indulót hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András prímás vezetésével. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művésszel.
1: Tehát egyértelműek akkor ezek a bizonyítékok, hogy az eredet az Indiába mutat vissza. Tehát ezeket még mindig nem tudjuk, és illetve nem is akarjuk megdönteni ezeket a kutatásokat.
2: Ez pontosan olyan dolog, hogy itt van a Rákóczi induló. Ki írta? Nem tudjuk. Valahonnan bejött ide a világba, nem tudjuk, hogy honnan jött. Hogy sejtjük, hogy valahon, lehet, hogy Indiából jött, vagy valahonnan. Nem tudjuk, hogy az, hogy a Berlioz feldolgozta, vagy a Liszt, vagy az Erkel, mindenki feldolgozta. De honnan jött ez a motivum? Elvész az ősködben, nem látjuk át, hogy döbbenetes. Tehát itt kitapinthatjuk a születésnek a, hogy is mondjam, csak a születésnek a misztériumát. Nem tudjuk, hogy honnan jött. Nem tudjuk. Hozták magukkal, hozták, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen, de lehet, hogy nem is írta, lehet, hogy a nép írta. Na most itt ez, nép írta. És itt van az a nagy probléma, ugye, hogy a zene sokáig létezik mindenhol, szájhagyomány útján, és akkor egyszer csak jön valaki, és leírja. És ez a nagy dolog, leírni. Hát régen nem is tudták leírni a zenét, csak hogy a mezzúra írás, hogy kicsit följebb, kicsit lejjebb. Hát hogy? Hát úgy, ahogy szoktuk, ugye. Leírták az antifóniákat, az allelujákat. Hát most kicsit följebb, ahogy szoktuk, ugye.
3: Hát ez... Ami most a romáknál hogy van? Hát de bármilyen egy étterembe, hát, ahogy oda megy az asztalhoz, és akkor elkezdi S-módba, ez C-módba, ez F-módba, és utána mennek mind a kígyó.
2: Igen, játsszuk. Ahogy szoktuk, játsszuk. Persze, ez zseniális. Tehát ez tulajdonképpen a születés titka a zenében ugyanúgy, ahogy egy kisgyerek érte. Tehát a kisgyerek tud 2-3 éves korával beszélni, de mire megtanulja leírni, az a nagy dolog. És ugyanez van az emberiség történelmében. Év ezredekig létezik a zene valamilyen formában, és egyszer csak valaki kitalálja, ezt most valahogy le kéne már írni. Ezer év telik el, ezer év. Hát hol vagyunk még ehhez képest?
3: Ezért mondom nektek, hogy az autentikus cigányzene az nem egyenlő a gentry zenével. Amit odaadtak neki, hogy megírták a zenét, vagy a szöveget, és akkor elment a főúr, vagy nem tudom kicsoda, és akkor mondta, hogy én kísért. Mert úgy szokták, hogy lekísérlek.
2: Na most itt van például a klezmer. Az is egy érdekes dolog, hogy az most zsidó, vagy cigány, vagy most mi van itten, hogy hol van a határ, nem tudom neked mi a véleményed, vagy én most csak így belevágok ebbe.
1: Ez egy érdekes kérdés, hát én nekem a klezmer zene az egyértelműen zsidó zene, annak ellenére, hogy mondjuk a cigányok rendszeresen játsszák.
3: Tehát, és hogy, fordítva?
1: Tehát, hogy...
3: Bocsáss, nem?
1: Ez jó kérdés.
2: Igen.
3: És fordítva hogy? Hát, mert a zsidó nótában is benne van a cigány nóta. Már hallottam az Ámúr csárdás klezmerbe.
2: Igen.
3: Az átment Esztambba, ők meg énekelték klarnét, van egy felvétel, nem tudom, a YouTube-on megy, Ámúr csárdás, nézzétek meg.
1: Jó, de jó.
3: Keresétek igen. meg. De ez
2: igen.
3: tényleg benne van, az jajgatás, tudom, hogy a zsidó zenében benne van, a cigány zenében, amikor csárdás muzsikálunk, hogy akkor mindent bele.
1: Na várj csak. Most cigányzenéről beszéltek, igen, de igen. Mi az a cigányzene egyáltalán? Tehát, hogy ez is egy nagy kérdés, és itt már sokszor próbáltuk megfogalmazni a stúdióban, először is azt tisztázzuk, hogy amikor szerintem mi cigányzenéről beszélünk, akkor mostanában a mai divatos kifejezés a kávéházi cigányzene, tehát alapvetően erről beszélünk, nem az autentikus igen, cigányzenéről.
3: Pontosan.
1: Tehát ezt különítsük el. Ha ezt tisztáztuk, akkor tulajdonképpen mi is az a kávéházi cigányzene, vagy hát amit most eddig is cigányzenének hívtunk, illetve már Liszt is cigányzenének hívta a cigányzenét, én ezért nem is szoktam azt mondani, hogy kávéházi cigányzene, tehát hogy miért hívjam kávéházi cigányzenének a cigányzenét, amikor évtizedeken keresztül cigányzenének hívtam, meg Liszt is már így nevezte. Tehát mi ez tulajdonképpen, mi ennek az eredete, hogy gondoljátok, hiszen hogyha vannak olyan akár mondjuk zenei források, amiket mondjuk olyan emberek írtak, akik nem cigányok voltak, Rózsavölgyi, Kosovic, és akkor még sorolhatnánk, vagy Lavotta, mégis valahogy cigányzenébe soroljuk ezeket is.
3: De biztos, hogy ő írta azt a témát?
1: Hát,
3: bocsáss meg.
2: Hát itt van a Sarazate például.
3: Az cigány volt.
1: A cigány Nervájzerre gondolunk?
2: Igen, de aha. Ő állítólag lipcsei cigányokat hallott Németországban, és azokról írt alatt a kislány van a világon, meg mindig, és be is perelték állítólag, hogy plagiátus miatt aztán. Igen, de itt van a Ravel például, hogy a Ravelnek én szerintem az anyja cigány volt. Tehát nem véletlenül írta meg azt a fantasztikus művét, ami a cigány, az a cím igen. A darabnak is.
0: A következő felvétel Robi Lakatos előadásában a klezmer csárdás lesz.

0: a klezmer csárdást hallhattuk Robi Lakatos előadásában. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla, a hegedű művésszel.
1: És gondoljátok, hogy az európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hogy mondod?
1: Hogy ott van, hogy európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hát ott van például a Dvořák cigánydaluk, ugye?
1: Pontosan.
2: Ugye?
3: Mármint, hogy az európai klasszikus zenében
1: klasszikus,
3: hogy
1: jött be? Klasszikus, bocsánat, kifelejtettem, hát klasszikus zenében. Ott van Brahms.
3: Igen.
1: Hát pedig ő nagy német volt.
2: De. Hát aztán visszajött Bécsbe, érted? Ott közelem került a magyarokhoz.
1: Magyarokhoz.
3: Szakcsi Béla bácsi is már viccelődött ezzel korábban, hogy hát tudjuk-e, hogy Bach is cigány volt? Ti erről mit gondoltok?
1: De,
3: van ennek valamiféle igazság alapja?
2: Hát nézd, az biztos, hogy a Bach nagy dédapja, Fejt Bach, Pozsonyból menekült Eisenachba vagy Erfurtba. Miért menekültne? Ez a nagy kérdés. Mert akkor lett az ellenreformáció, ők ugye protestánsok voltak, és a katolicizmus elől állítólag, hát így menekült a család Eisenach és Erfurt környékére, akik meg protestánsok voltak. Tehát azért mondom, Bach is menekült volt. És pék volt egyébként. És ami nekem gyanús megint, hogy a Paganini az is biztos, hogy cigány volt.
3: Megselepődök már. De
2: ezek ilyen viccelődések.
1: Szerintem ez szemfényvesztés.
3: Városi legendák, azt gondolod, ugye?
1: Igen,
3: de szoktunk ezzel viccelődni, és egyébként nem alaptalanul.
1: Hát nagy mágus volt a szétszencs.
2: Hát ez őrítő, hogy...
3: Tehát minden esetre hihetetlen hatása volt a cigányoknak, illetve a cigány zenének, a klasszikus zenére, az európai kultúrkörre, és tulajdonképpen ezt fejtegetjük már.
2: Hát ezt magyaráztam az elején végig, hogy itten Mozarttól és végig az egész muzsikában itt döbbenetes, hogy mi, hát aztán a Kármerről nem is beszélve, érted, de hát a Ravel is ott van meg az egész, hát a Richard Strauss Salomé is, hát nem tudott volna megszületni az a fajta iszonyatos erotikum a cigányság által létrehozott, vagy közvetített feloldózása a hangnemű világnak. De hát a Bach kromatikus fantázia is, hát az néha olyan cigányos, hogy eldobod magad.
1: Akkor ne felejtsetek Wagner urat is.
2: Igen?
1: Ne hagyjátok ki, mert ott meg minden csúszik, mászik.
2: Wagner?
1: Igen.
2: Ott nem annyira. Ott
1: nem annyira, de
2: nem
1: mégis
2: annyira,
1: van
2: de benne. Igen. De
1: ha megnézel egy cigány nótát, és meg van harmonizálva, idézőjelben, akkor látod, hogy kicsit hasonlít a Wagner. Főleg a mai világban.
3: Visszakanyarodva egy picit még a cigányzene fogalmához, illetve ennek a tisztázásához, mert ez az én egyik veszőparipám, hogy én egyébként azt gondolom erről, hogy a cigányzene annak ellenére, hogyha mondjuk nem is feltétlenül cigányok írták a dallamát például, annak már a feldolgozása, illetve abban a cigányos stílusba való ültetése, mondjuk így, az már tulajdonképpen feljogosítja arra azt a zeneművet, vagy hát azt a előadást, azt a produkciót, azt a kompozíciót, hogy cigányzenének hívjuk, mivel olyan stílus jegyeket tartalmaz, ami tulajdonképpen egy ilyen alkotó előadásmóddal született. Tehát maga a stílus a cigány zenein már azt gondolom egyébként, nem feltétlenül csak egyszerűen a szerzőkre, az eredetre utal, tehát hogy mondjuk kiírta ezeket a dallamokat. Lehetséges ezt? Ti hogy gondoljátok ezt?
2: Itt most próbálok visszagondolni, hogy vannak ilyen ősi témák, tehát ahogy egy cigány muzsikus elkezd bazsaválni, hogy ilyesmi, ugye? Most ezt eltúzom kicsit, de érted, miről van szó. Tehát, hogy az akászos út, vagy a Monti csárdás, ugyanaz, darumadár fenn az égen, de jó is lenne, Marisa Grofné, akkor a bánkbán mincáműzöti, tehát ahogy beindul egy motívum, ahogy egy bármelyik cigányzenész elkezd a hegedűt, ugye? Megindul egyfajta improvizálásból az egész, de...
3: Na de ettől magyaros?
1: De mi az, hogy magyarok?
2: Én nem szögezném le, hogy magyaros. Ott van a Mozart, ugye a szimfónia koncertántéban, az gyönyörű, azt bevághatod, az. Ha lejátszod, az hát az azt mondod, az cigányzene. Tiriradi, tiriradi, tariradi. Tiszta akácos.
1: És most olyan furcsán néztél rám, hogy én azt mondtam, hogy a Wagnernél is ott van. Nézd meg a Tristánnak a végét. Mikor az akkordok úgy egymásba csúsznak, hogy ez egy megy lefele.
2: A mikor, szerelmi halál?
1: Igen. Mikor a vége, mikor megszólal az obvában a hosszú, hosszú, hosszú.
2: Az a fisz, igen. Vagy disz.
1: Szerinted?
2: Én azt másképp gondolom.
1: Másképp gondolom.
2: Igen, igen, igen.
1: Én szerintem abban 500 a, csárdás van.
2: Szerintem a Wagnernél az egyetlen kitekintés a Vénusz figurája, a Vénusz, aki tényleg tanulja az erotikát, ebből. Ő testesíti meg azt az erotikát, ami a hagyományos és korrekt Erzsébet világhoz képest egy erotikum. Ugye, mert az égi szerelem és a földi szerelemnek az iszonyatos ellentmondása az ott terül ki legjobban.
1: Bocsánat, én nem arra gondoltam, én a harmóniára gondoltam, hogy mit csinált ott Wagner.
2: Ilyen kromatika?
1: Igen, a kromatikát. Tehát az a romáknál az egyértelmű.
3: Meg a szűkítettek.
1: Szűkített kromatika, meg mit tudom én, hogy csúszik fölfele, és így maradtam, hogy mit csinál.
2: Igen, igen, igen.
1: Hát egy kicsit, nekem nem tudom, kicsit... Ugye Wagnernek a harmonizálása szerintem egy kicsit romás.
2: Én ezt mondjuk ezt nem gondolom így, de nem éreztem így, de lehet, hogy igazad van, szóval meg kell nézni, biztos. Én máshol láttam ilyet inkább. Például itt van a Dalber, a Lisztnek a kedvenc tanítványa, Dalbernek a Hegyek alján című darabja. Ott is egy olyan témát fogalmaz meg, hogy a hideg kiráza. Olyan, mint a Carmen kicsit, de más. Hallatlan, izgalmas. Van ugye a Bartóknak a feldolgozja. Arra vigyáz, öreg asszony. Ez is tiszta elcigányosítja, most csúnyán mondom az egészet, szóval a cigány terszet belerakja, de az cigány terszet egy zseniális dolog tesz.
1: De ez mi az a cigány tersz?
2: Ez a lászifa.
1: De biztos, hogy ez cigány.
3: Cigányskála.
1: Nem biztos. Benne van a...
3: Liszt is egyébként ezt írja. Tehát, hogy,
2: igen,
3: tehát, hogy ez cigányskálának hívja.
2: De ez
1: hát akkor most megnézek egy zsidó dallamot, abban is benne van ez.
2: Igen.
1: Benne van.
2: Igen.
1: Persze. Ugyanúgy benne van a cigányba.
3: Igen, tehát hogy honnan ered
1: plusz valószínűleg. Plusz még benne van az indiai zenébe is, ha megnézitek.
3: Hát az indiai egy picit komplexebb, az egy kicsit...
1: Jó, rendben van, oké.
2: Igen, igen.
1: De benne van az indiai zenébe is.
2: Benne van, persze, de itt tudom tetten érni először, itt jön ki, ugye, amikor a Bach la si fa mi re do ti la la ti do re mi fi si la, hogy kikerüli, hogy ott mindig van egy
3: ja, melodikus fölfele? Aha.
2: Egy gócpont, hogy a lefelé menő moll az más, mint a fölfelé menő. Miért? Mi valami csomó van ottan. Miért érezzük úgy, hogy az úgy szép, és az meg úgy szép? Uh-huh. Ugye? Hogy itt van egy csomó pont, amit meg kell oldani a zenén. A zene se tudja megoldani, hogy mi a szép, hogy mitől jó. Hogy állandóan, hogyha kiírják inkább zárójelbe, hogy ott a B-vel kéne játszani, de nem biztos. Figyeld meg. Uh-huh. Állandó kérdőjel, hogy tényleg úgy van, vagy nem úgy van, vagy hogy van. Egy moll skála fölfele más, mint lefelé. Miért?
4: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedűművész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. Befejezésül Lakatos Sándor előadásában hallgathatjuk meg Paganini 24. kápriszt. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogyan éltek a cigányok az 1980-as években? Az 1980-as évek Magyarországán a roma emberek életét jelentősen befolyásolta a társadalmi rendszer. Ebben az időszakban sok roma ember dolgozott állami vállalatoknál, gyárakban, építőiparban, mezőgazdaságban vagy éppen bányákban. A teljes foglalkoztatottságra törekvő gazdaság miatt sok családnak volt rendszeres munkája. Az életkörülmények azonban nem mindenhol voltak azonosak. Bár sok család lakáskörülménye javult, számos roma közösség továbbra is szegényebb településeken vagy elkülönült telepeken élt. Az infrastruktúra, például a vezetékes víz, csatornázás vagy a megfelelő közlekedés nem mindenhol volt megfelelő. Az oktatásban is jelentős különbségek mutatkoztak meg. Bár a gyermekek iskolába jártak, sok roma tanuló hátrányos helyzetből indult, ami megnehezítette a továbbtanulást. Előfordul, hogy roma gyermekeket elkülönített osztályokba vagy kisegítő iskolákba irányítottak, ami hosszú távon csökkentette a továbbtanulási lehetőségeket. A családok számára továbbra is fontos maradt az összetartás. Gyakori volt, hogy több generáció élt egymás közelében vagy egy háztartásban. A nagyszülők aktívan részt vettek a gyermeknevelésben, és a rokoni kapcsolatok erős közösségi hálót jelentettek. Az 1980-as évek végére a rendszerváltás közelettével egyre több bizonytalanság jelent meg. A gazdasági átalakulás után sok roma ember elveszítette a munkahelyét, különösen azok, akik alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. Ez hosszú időre megnehezítette számos család megélhetését. A cigány családok egyik legfontosabb értéke a családi összetartás. Bár minden család más, és nem lehet minden roma közösségre ugyanazt mondani, általánosságban mondható el, hogy a családi kapcsolatok nagyon erősek, és a rokonok fontos szerepet töltenek be egymás életében. A roma családokban gyakran több generáció él egymás közelében, vagy akár egy háztartásban. A nagyszülők, szülők és gyermekek mind részt vesznek a család mindennapi életében. Az idősebb családtagokat tisztelet övezi, véleményüket kikérik fontos döntések előtt, és sokszor ők segítenek a gyermekek nevelésében is. Ha egy családtag nehéz helyzetbe kerül, például elveszíti a munkáját, megbetegszik, vagy anyagi problémái adódnak, a rokonok általában igyekeznek támogatni. Ez a segítség lehet anyagi, lelki, gyakorlati, például gyermekfelügyelet vagy közös háztartási munka.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a beszélgetésünk harmadik részében is.
4: Ha már így a cigányos stílusnál is tartunk,
3: akkor ez is egy érdekes gondolatkör, hogy Farkas Gyulának, aki egyébként a Rajkó zenekarnak az alapítója volt, neki volt egy ilyen mondata, még az egyik TV felvételében, hogy ezt a fajta cigányosságot azért bele kell oltani a gyerekekbe, akik ezt tanulják. Tehát ez valójában nem biztos, hogy ebben születnek, tehát nem biztos, hogy a néphagyomány útján tanulják meg ezeket a fajta stílusokat, hogy hogyan kell muzsikálni mondjuk egy nótát, hanem ezt meg kell tanítani nekik. De most akkor velük született, vagy nem velük született, vagy ez most hogy van?
4: Isten adománya. Isten adománya.
5: Szerintem, hogy a Pista mondta, hogy ha valahol megjelenik egy cigány, bármilyen a földnek valamelyik részén, az már rögtön tud kommunikálni. Ez benne van a génjükben szerintem a romáknak. Uh-huh.
6: Így van.
5: Hogy rögtön tudnak kommunikálni. Ha még beszélni nem tud, akkor is tud kommunikálni velük.
4: Igen, a túlélésnek az alapfeltétele.
5: Igen.
4: Ez ősi gének. Fantasztikus. Szóval megdöbbentő. Szóval lenyűgöző. Nem is tudom. Nem találó szavakat. Hát tényleg.
3: Tehát mondjuk a cigányzenészek tényleg úgy születnek, hogy benne van a vérükbe?
4: Igen,
3: mondjuk.
4: Hát, jó, a génekben.
3: Az egy dolog, hogy ebben szocializálódnak.
4: Igen, igen.
3: De hogy akkor ez tényleg átörökíthető? Ez nem a fajta tudom, tehetség.
5: Ebben születtem, roma családban születtem, én nekem igen, mert, adva hogy, volt.
3: Igen, tehát aki zenés családba születik, annak természetes, hiszen már úgy növünk föl, hogy már az édesanyánk hasában is ezt hallgatjuk.
5: Pontosan.
3: Tehát, hogy én is így születtem, én is így nőttem föl, te is. Tehát nyilván ez is hozzátartozik azért a teljes képhez. Nyilván szorgalom is kell, hogy az ember eljusson egy bizonyos szintig, főleg olyan magaslatokba, hogy valaki kiemelkedő, hegedű művész legyen mondjuk. De hogy visszatérve egy picit a stílusra, tehát, hogy ezt viszont azért meg kell tanítani a gyerekeknek, mondjuk azoknak, akik cigányzenét játszanak. Tehát, hogy mi is igazán az autentikusan magyaros stílus. Hogy látjátok
5: nem tudom.
3: Ezt?
5: Én ezt nem tudom, mert én abban születtem, nekünk ott szólt a zene.
4: Én visszatérnék, tehát itt tulajdonképpen egy küldetés van, egy küldetés, amit nem lehet megfogalmazni, de hogy most megint a zsidó-cigány paralel dolgot említsem, a zsidóknak is van egyfajta küldetéstudatok. Tehát nem véletlen, hogy kiválasztott nép, most ezt ne értsük félre tényleg, de van benne valami, szóval. És a cigányságban is szerintem van benne valami küldetéstudat. Ezt nehéz megfogalmazni, hogy mi, mert ugyanakkor meg, szóval Napóleon volt az első, aki megpróbálta ugye letelepíteni őket. Tehát az volt a lényeg, hogy regisztrálták őket. Miért? Hogy be tudják hívni őket katonának például. Mert amíg nem tudták regisztrálni, nem is tudták megnevezni őket. A nevük sem volt úgy. Hát egyik volt itt most én fölírtam ezt, hogy ugye van a Kaldarasi, ugye az a Kazánkovács, van a Posa, Katuna, ugye van a Netoto, a Primitív, a Cserka, Cerkaj, és Lezdiga, szóval olyan szavak vannak itten, hogy beszarás. Bár bocsánat, hogy ezt mondom. Igen.

0: kiolaszottabb, de van a dologban valamilyen fajta küldetés, én azt mondom, küldetés.
1: Biztos, hogy igazad van.
0: Hát nem.
1: De nézd oda, mai világban ránéznek egy ember, aki roma, és látszik rajta, rögtön a Biblia jut eszükbe, hogy ellopta szöget.
2: És egész világ ellenségünk, igaz?
0: Most
2: az úgynevezett nem hivatalos himnuszban is megjelenik.
0: Na, a cigányok himnusza, ez a Gyelem Gyelem, ugye?
2: Hát ez az eredeti cigány himnusz,
0: amit a cigány himnusz.
2: A 72-es kongresszus.
0: A cigány himnusz, emlékszem, amikor Prágába játszottunk egy cigány csapattal, és akkor mondtam, na akkor most énekeljük el a Gyelem Gyelem, elénekelték. Tehát ez mindenhol ismert a világon.
1: Igen.
0: És nagyon szép a szövege, mert ez is olyan romános, szerbes, szlovákos, tehát Gyelem Gyelem Lungone Dromeska, ugye a menjünk a hosszú úton, Male Gyilem Sukare Romenka, ugye Romenca, ugye? És Bachtale Romenca, ugye ez is a boldog cigánylány, ugye? Ájjáj Romale, ájjáj Havale, gyönyörű. És ez a Zsárko Jovanovics, aki Belgrádban született, Párizsban halt meg, ő írta a szöveget. Egy valószínűleg román dallamban. Gyelem, gyelem, lungom, medromeszka. Tehát ez tulajdonképpen a cigány himnusz, hát ezt megbeszéltük már az elő, igen.
3: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem, akikkel a mai témánk a cigányok zenei hatása klasszikus zenére. Most pedig hallgassuk meg a Gyelem Gyelem című dalt Lakatos Robi előadásában.

0: a Jelem Jelemet hallhattuk Lakatos Robi előadásában. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: És akkor hogy lehet az, hogy egyébként természetesen nem politizálunk itt a műsorban, de azért van egy nagy kulturális vetülete a mostani Magyar Péter miniszterelnökünknek a beiktatásának, hiszen ott felcsendült egy gyerekzenekar előadásában, tamburazenekar előadásában a nem hivatalos cigány himnusz is. Tehát a Jelem Jelem helyett tulajdonképpen a Zöld az Erdőt énekelték.
2: Hát az is szép, de jó. Hát az egy magyar népdal szerintem, vagy dal, hát nem tudom. Lehet mindenkin. Én ebből nem tudok beleszólni mostan. De ami nagyon szép volt, hogy cigány nyelven is mondtak, eskütétel volt a parlamentben. Igen, cigány képviselő felolvasta az ő nyelvén. Most nem tudom pontosan melyik nyelven, én nem vagyok.
3: A szlovári.
2: Igen.
3: Skarpet.
2: Igen, az volt.
3: Az a nemzetközi.
2: Beás, az is volt.
3: Beás is.
2: Igen, hát nézzétek meg. Fantasztikus, szóval le a kalap.
3: Szerintem, hogy nem tudjuk.
2: Óriási volt szerintem, óriási volt.
1: Azért hadd kérdezzek bele.
2: Igen.
1: Nyilván az évtizedes karmesteri tapasztalatok, én azt hiszem, hogy feljogosítják arra, hogy akkor beszélgessünk arról is, hogy milyen tapasztalatai vannak a cigányzenészekkel, olyan tekintetben, hogy azokkal a cigányzenészekkel, akik végül is klasszikus művészek már. Mennyiben másak, mennyiben tudnak esetleg valami olyat produkálni a színpadon, amit esetleg a nem cigány gyökerekkel rendelkezők nem tudnak? Van esetleg valami plusz, amiben esetleg improvizációban vagy hasonlóban kiemelkednek?
2: Ez attól függ, hogy most klasszikus zenekarról beszélünk, ugye? Mert ottan nyilván alkalmazkodni kell az együttjátékhoz, hogyha nekünk például volt egy nagyon kedves barátom, romániai, a zenekarban a második helyedűbe játszott, és kicsit figyelni kellett rá, hogy maradjon tempóba, de egyébként kiváló hegedűs volt, szóval. És Németországban nagyon sok romániai, magyar, nem magyar cigányzenész is van, akik azért fegyelmezetten alkalmazkodnak a zenekari játékhoz. Hát itt az operában is kiváló, kitűnő zenészek vannak, akik nagyon pontosan tudják, hogy kell kottából játszani. Ugyanakkor meg azért mégis próbálom őket ösztökélni, hogy pláne, hogyha koncertmester vagy én, hogy itt mostan próbálj kicsit improvizálni, hogy azért szabaduljunk el a hagyományosan leírt merev kottaképtől, és legyen valami kis fantázia, és akkor ezt nagyon örömmel veszik, és hagyják magukat inspirálni a szabadság által.
1: Van egyébként valami tapasztalat az elmúlt évtizedekben, hogy esetleg többen vannak roma zenészek mostanában a klasszikus zenében, vagy kevesebben, vagy mi most a helyzet? Én azt tapasztaltam egyébként, hogy 90 után, mint hogyha többen lettek volna. Főleg, mintha a 2000-es évek lettek volna, tehát amikor én bekerültem a Zeneakadémiára, mint hogyha onnantól kezdve egy kicsit több roma fiatalt vettek volna föl a Zeneakadémiára, és többen végeztek volna. Ez mennyire érezhető?
2: Lehetséges. Nagyon-nagyon sok kedves barátom van, akik nagyon kiváló muzsikusok tényleg, és ott ülnek előttem, és nagyon csillogó szemekkel, és követnek, és boldogok, hogy együtt játszhatunk. Tehát...
3: Én azt tudom, hogy én nagyon nehezen verekedtem be magam az akadémián.
1: Abban az időben még ez egyáltalán nagyon volt könnyű.
2: Tényleg?
3: Rám volt nyomva, hogy még egy cigány.
2: Elő volt? Előítélet minden?
3: Nagyon.
2: Tényleg?
3: Főleg a vizsgákon éreztem azt, hogy a roma gyerek most mit fog produkálni. Produkció. Uh-huh. Például a Tátra Vili bácsi, Isten jutása, nem akarom bántani. Egyszer volt olyan vizsgám, hogy ez a produkció cirkuszba való. Így. És nem tudom, hogy mi váltotta ki belőle, meg ő volt a...
2: Hegedű tanszék vezetője?
3: Nem, hanem ő tudom, mi
2: ilyen kamarazene volt.
3: Kamarazenekarnak a vonós kamarazenekarnak a vezetője volt, vagy fogalmam sincs, mentem hozzá órára, és így, hogy cigányos. Mit tudom, vittem egy bronzszonátát, a Goldman Mira, nem ismeritek őt, kinnél Svájcba, ő volt a zongora partner. Ő Romániából jöttek át, az apja orvos volt, és 14 évesen már bekerült az akadémián, és mondták, hogy ez nagyon tud zongorázni, és én nem hittem nekik, és ilyen pici keze volt, és én legelőször Frank Adult játszottam vele, pedig ahhoz elég nagy kéz kell, és az a kis kezével azokat a nagy akkordokat, de hogy milyen villámgyorsan játszottam innen, és mentünk órára, menjünk a Tátra Ili bácsi az órára. Bementünk oda, már nagy teremben volt a koncert.
2: Igen.
3: Bementünk a Ili bácsi, és mondta, hogy hát ez egy kicsit romás, kicsit sok a vibrátod, most itt nem kell annyi hang, nagyon neki ez vérből, ez egy francia muzsika, nem egy finom lelkével, finom lelkével, összezavarodok, hogy nagyon finomak legyünk magyarul a Mirával, a Mira meg belement minden, nem tudom mi, én is belementem, főleg a második tételben, tudod, ez a virgás, nem tudod megállni, és azért mondta, hogy hagyjátok abba. Így, és kidobott minket az óráról.
2: Hát ez szomorúnak tartott.
3: Hát, igen. És akkor visszamentünk más, vagy következőre, akkor már próbáltunk, hogy az ízléséhez viszonyulni, akkor viszont olyan vékony, tudod, az a steril Frank Sinatra jött ki belőle. Úgyhogy ennyit a cigányságról a klasszikában.
1: Igen, tehát ezt a temperamentumot tulajdonképpen vissza kell fogni?
3: Igen.
1: Ami nem biztos, hogy előny, sőt, ettől lesz kivasalva igazából, és ettől lesz olyan átlagos, mondjuk egy Frank Sinatra?
3: Igen. Nézd, a Pistában muzsikálok, mindig a Pistának az a azon lovagol, hogy még. Ugyanúgy az operában is azt csináltad.
2: Tökös legyen. Mérből legyen. Mozartnál más azért Mozartnál.
1: Rendben van.
2: Romantikára megint más. Ugye?
1: Na jó, de hát egy Frank Sinatra az tipikus romantikus.
2: Persze.
1: Tehát, hogy ott azért ezt ki lehet engedni, ezt a fajta temperamentumot, és tényleg főleg egy második tételben.
2: Csak hogy egy ősi példát mondja, a Dinikú, ugye? Uh-huh. Aki a Jascha Heifetz szerint a világ legjobb hegedűse volt. A Jascha Heifetz mondta róla. Állítólag nem vették föl az akadémiára Bécsben, mert hogy cigány. Ezt írja a Wikipédia, hát most vagy hiszem, vagy nem. De voltak ilyen előítélet halmazok, érted, és mégis hát zseniális, ugye?
1: Na jó, hát a Cifra Györgynek az élete is egyértelműen mutatja, hogy azért a 20. században azért megvoltak ezek az előítéletek. Azt hiszem, hogy egyébként ez enyhült a...
2: Hát a Dohnányi tanította őt a Dohnányi.
1: Igen.
2: Persze, szóval azért ő felkarulta meg. Hát.
1: Tehát, mint hogyha ez enyhült volna egy időben, az ezred forduló táján, és más lett volna a kép, de azért nyilván tetten érhető.
3: Biztos.
1: Akár még ma is.
3: Biztos, hogy ma is. Kicsit benne van az emberek, hogy ez. Vigyázzatok vele, mert ez.
4: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem. A 100 tagú cigány zenekar fogja nekünk előadni Suki András vezetésével Dinikú hórasztákátóját.

0: Dinikú Hóra Staccatóját hallhattuk a 100 tagú cigány zenekar előadásában Suki András vezetésével. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: Egy másik érdekes kérdés, ha még kitérhetünk erre, a kotta olvasás kérdése. Például Bihari ugyebár nem tudott kottát írni és kottát olvasni, mégis egy fantasztikus cigány primásnak tartották, sőt, hát az egyik legnagyszerűbbnek, a Fekete Orfeusznak tartották Biharit, és így nevezték. A mai klasszikus zenei oktatás az alapvetően kottára épül, ami teljesen logikus és érthető. Viszont ott van például a Rajkó módszer, ha már így Farkas Gyulát is említettük, ami viszont inkább a hallás utáni tanulást preferálja. Egyébként ott van például a Suzuki módszer, ami szintén azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyerek is először beszélni tanul, és csak később tanul írni, olvasni, ott is inkább először a hangsúlyt a hallásra, a látványra helyezik.
2: Igen.
1: És nekem is az a határozott tapasztalatom, hogy, és természetesen a kutatásaim is egyértelműen ezt mutatják, hogy a kézről való tanulás sokkal gyorsabb, akár a klasszikus zenénél, sokkal hatékonyabb, hosszabban megmarad a memóriában, és számos előnye van, de természetesen én azt elfogadom, sőt, én is úgy gondolom, hogy a kotta olvasást párhuzamosan ugyanolyan intenzitással kell tulajdonképpen vinni mind a kettőt, de hogyha viszont a hallást nem fejlesztjük már a legelejétől kezdve, tehát akár egy 6 évesnél, akkor az elsorvad.
2: Igen.
1: Tehát én határozottan azt mondom, hogy az elején a kézről való tanítást, azt nagyobb előnyben kell részesíteni.
2: Az mit jelent, hogy kézről való?
1: Ez azt jelenti, hogy én például az egyik növendékemnek elárulom a titkot, úgy tanítottam meg a 9 éves kisrácnak a Bach F-moll zongora versenyt, hogy én megmutattam neki kotta nélkül.
3: Tehát
1: megmutattam
3: neki. Előjátszottam neki.
1: Előjátszottam neki. Ugyanúgy, ahogy a Farkas Gyula egyébként a Rajkósoknak. Pontosan azt, igen.
4: És akkor eljátszottad neki jobb kéz, bal kéz külön, és akkor...
1: Erről van szó?
4: Tényleg?
1: Persze.
4: Fantasztikus.
1: Vagy egy Rachmaninov cis-moll preludet egy 9 évesnek. Hát hol olvas le egy 9 éves egy Rachmaninovot? Hát sehol.
2: Fantasztikus.
1: Tehát mire túljutunk egy ütemen...
2: Ütheti, kész, vége.
1: Egyszerűen döbbenet.
2: Hát könnyebb rögtön megmutatni.
1: Megmutatom neki, megtanulja.
2: Zseniális.
1: Lehet, hogy csak egy sor tanulunk meg, mondjuk egy alkalom alatt, de 2 hónap alatt megtanul egy tételt, vagy egy Rachmaninovot.
2: Nagyon izgalmas.
1: És erre bizonyítékok vannak, tehát, hogy ezek működnek, mert hogy több növendékemmel is én ezt véghez vittem.
2: Óriási vagy, óriási.
1: Bocsánat, nem ezért mondom, mert szeretném dicsérni, hanem kíváncsi lennék, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleményetek, illetve a tapasztalatotok, hogy a klasszikus zenei oktatásban mennyire használható vajon a kézről való tanítás, főleg az első időkben, természetesen úgy, hogy a kottából való oktatást sem nélkülözzük.
3: Te hogy tanultam?
2: Nem tudom, de az tényleg, hogy a rengeteg nagy művész azt mondja, hogy a zene hangok között van, szóval most ezt hogy értelmezzük úgy, hogy akarjuk, hát ez mindegy. Tehát nem, a leírt hang az önmagában egy halott dolog, tehát ami lélekkel kell megtölteni nyilván, tehát azt megélni, hogy a kottát életre kelteni, és kitalálni, hogy mi van a kotta, a hangok mögött mi van. Uh-huh. Hogy nem a puszta hangokat játsszuk egymás után, 4/8 izében az lótúl.
3: De most azt tanítják.
2: Hát én nem tudom.
3: Bocsáss meg, most az van, az van alapba, hogy C, E, G, először tanuld meg ezt, és utána majd zenélünk.
1: Uh-huh. Ja, így van.
3: Az meg akkor az,
2: bocsánat, igen. Az túró.
1: És hogyha megnézzük a kotta képet egyébként, ott nagyon szépen vonalzóval meg van szerkesztve minden, és ez fantasztikus, de a zene az, igen, nem egy mérnöki tudománynak kellene, hogy legyen, hogy itt van az ütemvonal, és akkor a hangok meg így vannak húzva, hiszen mi van, hogyha mondjuk egy 4-es csoportból csak az utolsó 3 az, ami mondjuk megy a következő ütem egyére, vagy éppen ott van valamiféle rávezetés. Ezeket nem írja a kotta. Tehát amiről beszélgettünk az előbb, hogy a hangok között van a...
2: Igen, a Karajánnak van egy zseniális mondása. Die Taktstriche sind die Fluch der Musik. Az ütemvonal a zene átka. És ő pontosan látszik rá, hogy az ütemvonalakat áténekeli mindig. És én is mondom a zene,
4: általában a zenész mindig úgy olvaskodtat, hogy az elejét hangsúlyozza, aztán a végén ugye elhalkul, érted? Ez új taktus megint úgy, pláne nagy zenekarban, hogy lehetőleg az eleje együtt legyen, és akkor utána van, ami van, érted? Felejtsétek el, de ez megy tovább. A taktus az csak arra való, hogy tájékozódjunk, de ott nem biztos, hogy a zene megáll, vagy tovább megy. Mindig ilyen, mint így lekunyul. Mindig az elejét jó meghangsúlyozzák, utána pedig kész, elengedik. Holott azt végig kell vezetni. De hát ez a kottaolvasásnak a hátulütője. De egyelőre nem tudunk jobbat. Tehát hogy lehet leírni egy ilyen zenét? Ugye? Lehet odaírni, hogy improvizáció, és akkor elfelejtjük a taktusvonalakat, de hát mégiscsak Monteverdi nem írt taktusvonalakat, csak a zenét írt el, aztán be kellett idomítani, hogy valahogy koordinálni lehessen. Tehát...
3: Ezek a Monteverdi is roma volt?
1: Én egyébként az oktatási metódusban látom a problémát. Tehát az, hogy ez a fajta, Dráfi Kálmán szokta így nevezni, egy huszár akcentus, tehát hogy az egyet jól meghangsúlyozzuk, ami természetes, hiszen a klasszikus zenében az ütem egyen van a hangsúly, ezt tudjuk. De hogyha meghallgatjuk például Doknányi művészetét, akkor egészen másként bánik például az időkkel, egészen más az ütemnek a vége, hogy hogyan megy az a következő ütemre. Majd egy összehasonlító elemzést majd egyszer csinálunk ebben a kérdésben is. És valójában itt van a lényege a dolognak, hogyha a gyerek mondjuk nem a kottából ismerkedik meg a zenével, hanem a látvány, hallás alapján, egy előadónak a hiteles előadása alapján egészen másként fog gondolkodni a zenéről, mint az a gyerek, aki egy mérnöki, illetve egy matematikai példát lát mondjuk maga előtt, és azt próbálja értelmezni, illetve ezt próbáljuk beleverni.
4: Igen.
0: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem. Befejezésül pedig hallgassuk meg a Rajkó zenekar előadásában Csermák Antal, Andalgó és Friss című művét. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!

0: Roma Szalon. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
1: Kigyere már! Drágon ezt mondta, nedev lesz a rakávtumé. Rolát szoppa ungró. Kadi zsili visávlat murod szignokál. O Giorgio! Tajmuri

zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sínek, a vasutat sem kíméli a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteorológus azt mondja, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sínek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassítást a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak felük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmos kézműves fagyizó Szolea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóczy Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmos fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére.
5: Pontosan én most a Rajkóba tanítok. Ott vagyok, mint hegedű tanár úr. De a gyerekek mindig mondják, hogy mi a bácsit, hogy a kottát nem ismerik.
4: Na, ez baj, ez egy másik kérdés.
5: Itt a probléma, igen, hogy a kottát azt nem kérdés. Ismerik. Mert céci is mindent, én eljátsza egy szó, de megnézem a kottát, minden a fejemben van körülbelül, hogy milyen akkordok vannak, micsoda. Múlt héten is kis srác, 16 éves muzsikál, és fölfele ádur, lefele ámul. Érted?
4: Nem látod?
5: Ne, ez az.
6: Ő már tudja alapból,
4: igen,
6: hogy
4: igen, igen. Ezek
7: a hányokat. Bazsevál.
5: Ja, igen. És akkor mondom neki, hogy tehát cisz van, nem C van. És akkor mondja a gyerek, nem, én ezt így tanultam meg, és ez így van a kottában. Mondom, jó van, és nem tett a kottát az első emeleten, mi meg a harmadikon fönn vagyunk, akkor mondom, mégy lefele, hozz fel a kottát, felhozom. Tényleg igaza van. Mondom, és akkor mi a probléma? Hát így nem jó az új rend, megmutassa meg Béla bácsi. És ha megmutatom neki, abban a pillanatban tudja. Érted, hogy így nem tudja, így vizuálisan nem tudja hova tenni, térben helyezni a kottát, hogy hol vagy, vagy a hangszeren az hol van, de így meghallja, már abban a pillanatban tudja, hogy van.
7: Igen, igen.
5: Ez miért van? Romáknak.
4: Azért, mert ők viszont ezt a módszert tanulták meg jobban, hogy hallás alapján tanulnak. Viszont aki kotta alapján tanult mindig, igen, annak viszont az a hátránya, hogy ő meg nem használja fülét úgy, mint aki kotta nélkül tanult. Nos, tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta megfelelő arány lenne a megoldás arra, hogy olyan zenészeket neveljünk, képezzünk, olyan művészeket, akik a fülüket is tudják használni, és hát a kottát is megfelelőképpen olvassák.
5: Hát én nem tudom, én 70 éves vagyok, ha megérem.
8: Még rájössz még.
5: Jó, tudjuk. De én mindig először meghallgatom, ha meg tudom, és nagyon sokszor meghallgatom, mielőtt a kottaképp a kezembe kerülne. Uh-huh. Szerintem ez a romaságra vezet vissza. Már nézd meg az indiaikat, hogy tanulnak, hogy föl a szöveget tanulsz. Hogy először két betűt, három betűt, négy betűt, utána visszafele egy betű, vissza egy betű, két betű, három betű, akkor mondd össze a szó értelmét, és akkor megyünk tovább. Csak úgy megragad az embernek az agyába. De először csak fülre, és igen, utána írásra. Uh-huh. És ez nem évszázadok, éve ezredekre megy vissza.
8: Beleszületett. Anyamébe már.
4: Tehát nagyon fontos a cigányzenészek esetében, hogy milyen metódussal tanulnak, hiszen ez egészen más, mint amit a klasszikus zenészeknél megszokhattunk, és valahol ez teszi őket különlegessé, és ezért csodálták őket egyébként évszázadokon keresztül, akár a klasszikus zenészek is. Hányszor kiemelték ugyebár történetekben is, hogy a nagy udvarokban a klasszikus zenészek után jöttek a cigánybandák, és órákig tudtak kotta nélkül muzsikálni, és micsoda szenzáció volt ez. Nyilván más módszerekkel tanultak. Minden esetre ez egy nagyon izgalmas témakör, és a mai műsorban az is kiderült, hogy tulajdonképpen milyen hatással voltak a cigányzenészek az európai kultúrkörre, a klasszikus zenére, illetve hogy a végzett asszony a szerep az hogyan jelent meg akár a klasszikus zenében, ami az egyébként a roma nőkhöz is kapcsolódhat alapvetően.
8: A mai estének talán az lenne a legjobb mondani valója és hivatás és küldetése, hogy lerombolni azokat az előítéletet, falakat, amelyek a cigányok és úgymond nem cigányok között léteznek, és a cigányok számára is biztosítani egyfajta olyan identitás, amelyben büszke lehetnek ők a saját múltjukra és a saját törvényeikre, és hogy ez hogyan illeszkedik be egy másik fajta világba. Ez lenne a mai este talán a legnagyobb küldetése, ezt a fajta identitás tudatot visszahozni minden emberben, akik cigányok is, nem cigányok.
4: És legyünk erre büszkék. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk a mai este folyamán. Dénes István karmester és Jéri Nagy Béla hegedű művész voltak a vendégeim, és szerintem egy rettentően izgalmas beszélgetés.

a magyar olyan elnevezés volt, mint az alemán, angléze, francia, polonéz, képtelenség is a legmagyarabb táncot, a zenéjét idegen névvel megcsúfolni. Teszi szóvá Kodály is. A korabeli kiadványok viszonylag ritkán nevezik verbunknak, verbunkósnak, a 18-19. Század forduló tájának magyar hangszeres tánczenéjét. S a német verbung, vagyis toborzás szó csak később a zenetudomány kezdeményezésére vált egy magyar zenetörténeti korszak jelölőjévé. Ezt a korszakot az 1780-90-es évektől számítjuk, és nagyjából a 19. század közepéig tart. Ez egyben a cigánybandák végleges kialakulásának és a cigányzene kifejlődésének, diadalra jutásának is a nagy korszaka. Figyelemre méltó, hogy Magyarországon a nép nagy gondolatai, mély érzései nem költeményekben, hanem nemzeti melódiákban jutnak kifejezésre. Hát így beszélt a külföld a verbunkos korszakról. Valóban annyira előtérbe került itt a hangszer, a hangszeres együttes szerepe, annyira általános érvényűnek látszik ez a zene urakra és népre, múltra és jelenre, korszerűségben és népszerűségben annyira nincs is ez időben versenytársa, hogy nem is csoda, hogy azok, akik írnak róla, az egész magyarság leghitelesebb zenei kifejeződését látják benne. Nos, mi tehát a verbunkos? Eredetileg férfi tánc, amit katonatoborzáskor táncoltak. A Habsburg Birodalom területén már korábban is, de különösen az állandó hadsereg megszervezésétől, vagyis 1715-től az általános hadkötelezettség bevezetéséig, vagyis 1868-ig terjedő időben leginkább toborzással, azaz rábeszéléssel, csábítással gyűjtötték a legénységi utánpótlást. E vitézi táncnak, melyet a katonasságra édesgető vagy csábító legénység gyakorlott, s ugyanonnan verbunkos táncnak nevezett, természetesen a zenéjét is verbunknak, verbunkosnak hívták, ami magyarul toborzót jelent. Ma a mi számunkra a verbunkos szó nem csupán egyetlen táncot jelöl a zenéjével, hanem egy egész korszak jellemző magyar zenéjének stílusát is. Ebben az időben a civilek, a magyar táncot kedvelő urak tánca is sokban hasonlít a verbúváló katonákéhoz. Egy német tiszt így ír a magyar nemzeti táncról 1792-ben. Először történt, hogy a táncot láttam, s én nem tudom leírni azt a hatást, melyet rám tett. A nemzet jellemét rendkívüli mód fejezi ki. A magyarok hosszú nadrágjai már oly népre mutatnak, melynek életelleme a lovaglás. Valóban tulajdonképpen csak a huszárok azok, kiket igazi nemzeti katonaságnak lehet nevezni, mert a magyarországi gyalogcsapatokban mindenféle nemzetiségbeli vegyülék van. A huszárok közt ellenben kevés a más nemzetiségű, s a magyar nyelv, miként egyéb nemzeti bélyeg is, közöttük tisztábban fennmarad. Már most olyan népre, mely a lovaglásban találja megszokott életmódját, val a magyar tánc is. A táncosnak ennél szükségképp sarkantyúsnak kell lennie. A sarkantyúk összeverése ugyanis lényeges része a magyar táncnak. Nos, még egy részlet ugyanebből az írásból, idézem. Az igazi magyar táncoknak egészen lassan kell kezdődniük, s azután gyorsabban folytatódniuk. Sokkal jobban illenek komoly, bajuszos archoz, mint fiatal suhanchoz, bárha ez még oly mesterkét, bakugrásokat is tesz is. Még akkor is, mikor a magyar tánc valamivel élénkebb lesz. Nem annyira szangvinikus, mint holerikus, élénkség az, mely a táncost elfogja, amelynél vele született komolyságát nem hagyja el, sőt, inkább úgy tetszik, hogy csak tüzesebben és bátrabban juttatja kifejezésre a táncbeli szabadságnak és függetlenségnek imént jelzett bélyegét.

többször láttam azt is, hogy férfi személyek csupán magukban, nők nélkül táncoltak, és a nők nélkülözhetők is olyan táncnál, hol a táncos egész művészete lábai művészi mozgatásában és sarkantyúi ütemszerű összeverésében jelentkezik. Annak idején bizonyára gazdag forrása volt a verbunkos korszak toborzó táncának és magyarjának. Később pedig napjainkig sokat megőrzett belőle az élő néphagyomány is. Nem csak magának a szorosabb értelembe vett verbunknak, a férfi táncnak a változatait, hanem a páros táncnak azt a módját is, hol tánc közben a férfi időnként függetleníti magát partnernőjétől, és azzal együtt a páros táncon belül szóló részleteket táncol. A magyar nyelvterület némely részén az idősebb generációk a csárdást, így módon ma is az általános sablonnál sokkal változatosabban táncolják. A 19. századi szakértők különösen a lassú táncot érzik jellemzően magyarnak. Van, aki, mint Ballag Károlyt is, csak a lassút ismeri el hitelesen magyarnak. A mái úgynevezett magyar muzsikából csak a vág össze a magyar valódi géniusszal, amely az úgynevezett lassúé. A frisses pedig, melynek nem csak hangja, ide gyűlölt neve is ellenkezik a lassú méltóságával, nem egyéb, mint korcsosítás, mely aztán a tánc korcsosítására is okot adott. A frisset a Tóth nemzettől el nem lehet disputálni, kivált, ha még azt is meggondoljuk, hogy nem disputálni való. Természetesen ezt a szenvedélyes, friss, ellenes magatartást úgy kell értelmeznünk, ahogy tulajdonképpen annak idején is értelmezték. Csak az lehet igazán magyar, ami egyben nemesi is. E korszak képviselői nagy általánosságban a magyar népzenéjét sem ismerték el a magyar nemzetre, azaz a nemesi és igen vékony polgári rétegre jellemzőnek. Sőt, egyszerűen nem vették tudomásul a népzenét. A következő percekben hallgassuk meg ez időtájt egyik legnépszerűbb cigányprímás, Biharinak a Hadik Óbester nótája című művét.

Bihari János Hadik Óbester nótáját hallgathattuk meg. A zenei cifrázással kapcsolatban ehelyen tudnunk kell azt is, hogy a verbunkos stílus létrejöttében különösen nagy szerepe van a hangszeres cifrázásnak. Enélkül ugyanis nincsen verbunkos zene. Igazából azt is mondhatnánk, hogy a verbunkos stílus éppen ellenkezője mindannak, amit a zenében puritánságnak nevezünk. Itt valósággal tobzódni kell a díszekben, a hatáskeltő eszközökben. A stílust túlnyomó részben a cigányzenészek kivitelezték, de hogy mi legyen benne, azt természetesen nem csak, sőt főleg nem, ők szabták meg. Közülük tehát a cikornyáért csak azokat érheti szemrehányás, akik nem tudtak vele helyesen élni. A bihari szintjét megközelítő virtuóz kevés akadt, a többiek többé-kevésbé kontárok, akik olyan kényes eszközökkel, mint az igen fejlett ízlést és technikai tudást követelő zenei díszítés nem mindig boldogulnak. De nem is mondhatnak le róla, mert ez teszi a stílust. A verbunkos korszakban és az azt megelőző évszázadban az európai műzenében is kötelező volt a mennél gazdagabb, még a leírt művekhez is részben improvizált díszítés. Elsősorban ennek nyomait kell keresnünk a verbunkosban és a cigányzenészek játékában, mert emellett meglehetősen kicsi, bár nem jelentéktelen, a cigányos, keleti elemnek az aránya. A művelt zenészi ideálokat követő nem cigány, hanem magyar zenész Lavotta is futamokkal, parafrázisokkal agyon terhelten játszotta fantáziáit. Ettől volt a korszak ízlése szerint magyaros, vagy ha úgy tetszik, cigányos a játéka. A 18. században is, a 19-ben is általában kétféle zenészt emlegetnek Magyarországon. A többé-kevésbé népzenét játszó cigányt és a főúri szolgálatban, templomban, színházban, majd szimfonikus zenekarban játszó német zenészt. Egyébként németnek értve a cseheket is például. A német és a német úton közvetített nyugat-európai zene nyomán jött létre a több szólamra játszó cigány együttes. Az az igény, hogy a dallamot a nyugat-európai ízlésnek is nagyjából megfelelően harmonizálni lehessen, alapvetően befolyásolta a dallamok szerkesztését is. Már a legkorábbi verbunkos kiadványokban is, még a leginkább népi ihletésű bihari darabokban is, látjuk, szinte kínosan vigyáznak arra, hogy a dallam harmonizálható legyen, s a felbontott akkord állandóan szerepel, mint fontos dallamalkotó elem. Egyébként Haydn műveiben már 1766-tól kezdve fordulnak elő verbunkos-szerű, magyar, illetve kelet-európai jellegű témák, mert minden nyilvánvalóbb, írja Szabolcsi Bence, hogy Haydn és kortársai számára a magyar, a szláv, a cigány, a román, a török muzsika egyetlen, vegyes, de alig szétbontható, komplexust alkotott. Haydn D-dur zongora versenyében és G-dur zongora triójában is a Rondo alla Ungherese feliratú tétel van, vagyis magyarosan. Mozart A-dur hegedű versenye fináléjának moll epizódjában még a jellegzetes kuruckvártot is megtalálhatjuk. De Beethoven harmadik szimfóniájának záró tételében ugyancsak erőteljes verbunk téma szólal meg. A legnagyobb propagandát azonban kétségtelenül Liszt magyar rapszódiái csinálták a verbunkos zenének. Rapszódiáiban Liszt a maga zeneszerzői és zongora virtuózi lehetőségeihez mérten ugyanazokat a zenei ideálokat igyekszik megvalósítani, amiket a korábbi legjobb verbunkos szerzők és előadók. A zenére alkalmazott rapszódia megjelölés így nem csak a szerző által büszkén vállalt nemzeti énekmondói rapszodoszi szerepet jelenti, hanem ugyanazt a zenei szándékot is, amit a régebbi verbunk szerzők az ábránd vagy fantázia névvel fejeztek ki. A virtuóz rögtönzés szándékát. A feldolgozott témának itt is az a legfőbb hivatása, hogy a verbunkos hagyományos lassú friss elvű fokozó keretében alkalmat adjon a zeneszerzőnek, előadónak
az ugyancsak hagyományosan kötelező stíluselemek mennél virtuózabb megcsillogtatására. Saját rapszódiái esetében Liszt ugyanúgy nem vett tudomást a kortárs szerzőkről. Kosovicsról, Csermákról, Boka Károlyról, Rózsa Völgyről, Reményi Edéről, Tern Károlyról, Egressi Béniről, Szerdahelyi Józsefről, Bernát Gáspárról, akiktől rapszódia témáinak nagy része származik. Mint ahogy a cigányzenéről írott könyvében is, csak azokat tekintette a magyar ősforrásának, akik pedig csupán annak hangszeres megelevenítői voltak, vagyis a cigányzenészeket. A romantikus ideál szerint heroikusnak, büszkének, szélsőségek közt csapongónak ismert magyar karakter kifejezésére valóban elégtelenek az egyszerű énekelt népdalok vagy a kortárs magyar szerzők által szerzett népies dalok. A romantikus szemlélet számára nem az egyszerűen leírt vagy előadott dal puritán szükszavusága volt az érdekes, hanem az a mód, ahogy a virtuóz cigány együttesek e dallamokat megelevenítették. Itt a rapszódiák tükrében látjuk leginkább, mi indította Lisztet arra, hogy a magyar zene egyedüli forrásává a cigány zenészeket tegye meg. Most hallgassuk meg a 100 tagú cigány zenekar előadásában Liszt második magyar rapszódiáját. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András hallhatták. Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszonthallásra!

100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Rádió.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogyan éltek a cigányok az 1980-as években? Az 1980-as évek Magyarországán a roma emberek életét jelentősen befolyásolta a társadalmi rendszer. Ebben az időszakban sok roma ember dolgozott állami vállalatoknál, gyárakban, építőiparban, mezőgazdaságban vagy éppen bányákban. A teljes foglalkoztatottságra törekvő gazdaság miatt sok családnak volt rendszeres munkája. Az életkörülmények azonban nem mindenhol voltak azonosak. Bár sok család lakáskörülménye javult, számos roma közösség továbbra is szegényebb településeken vagy elkülönült telepeken élt. Az infrastruktúra, például a vezetékes víz, csatornázás vagy a megfelelő közlekedés nem mindenhol volt megfelelő. Az oktatásban is jelentős különbségek mutatkoztak meg. Bár a gyermekek iskolába jártak, sok roma tanuló hátrányos helyzetből indult, ami megnehezítette a továbbtanulást. Előfordul, hogy roma gyermekeket elkülönített osztályokba vagy kisegítő iskolákba irányítottak, ami hosszú távon csökkentette a továbbtanulási lehetőségeket. A családok számára továbbra is fontos maradt az összetartás. Gyakori volt, hogy több generáció élt egymás közelében vagy egy háztartásban. A nagyszülők aktívan részt vettek a gyermeknevelésben, és a rokoni kapcsolatok erős közösségi hálót jelentettek. Az 1980-as évek végére a rendszerváltás közelettével egyre több bizonytalanság jelent meg. A gazdasági átalakulás után sok roma ember elveszítette a munkahelyét, különösen azok, akik alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. Ez hosszú időre megnehezítette számos család megélhetését. A cigány családok egyik legfontosabb értéke a családi összetartás. Bár minden család más, és nem lehet minden roma közösségre ugyanazt mondani, általánosságban mondható el, hogy a családi kapcsolatok nagyon erősek, és a rokonok fontos szerepet töltenek be egymás életében. A roma családokban gyakran több generáció él egymás közelében, vagy akár egy háztartásban. A nagyszülők, szülők és gyermekek mind részt vesznek a család mindennapi életében. Az idősebb családtagokat tisztelet övezi, véleményüket kikérik fontos döntések előtt, és sokszor ők segítenek a gyermekek nevelésében is. Ha egy családtag nehéz helyzetbe kerül, például elveszíti a munkáját, megbetegszik, vagy anyagi problémái adódnak, a rokonok általában igyekeznek támogatni. Ez a segítség lehet anyagi, lelki, gyakorlati, például gyermekfelügyelet vagy közös háztartási munka.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza?
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rólunk,
1: neked.
0: Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 30-a, kedd, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A Mátra Berebék egyhely és a cigány közösség legjelentősebb eseményei. A cigány cirkuszok. Különböző cigány népviseletek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
4: A Mátra Verebélyi kegyhely és a cigány közösség legjelentősebb eseményei. A Mátra Verebély Szent Kút nemzeti kegyhely Magyarország egyik legismertebb katolikus búcsújáró helye, amely évszázadok óta fogadja a híveket az ország minden részéről és a határon túlról is. A kegyhely különösen fontos szerepet tölt be a magyarországi cigány közösségek vallási életében, hiszen minden évben megrendezik a cigányok zarándoklatát, amely a hit, az összetartozás és a hagyományok egyik legjelentősebb ünnepe. A szentkúti hagyomány a középkorig nyúlik vissza. A legenda szerint a forrás vizének csodás, gyógyító ereje van, ezért már évszázadokkal ezelőtt is sok beteg és reménykedő ember kereste fel a helyet. Az idők során a kegyhely a magyar katolikus vallási élet egyik központjává vált. A cigány családok számára különösen fontos lett, mert a hit mindig jelentős szerepet játszott közösségeik életében. Sok család generációról generációra adja tovább a hagyományt, hogy évente legalább egyszer elzarándokolnak Szentkútra. A legismertebb cigány vallási esemény a cigányok zarándoklata. Erre az alkalomra az ország számos településéről, valamint a környező országokból érkeznek roma hívek. A nap ünnepi szentmisével kezdődik, amelyet gyakran cigány származású papok, vagy a cigány pasztorációban szolgáló lelkipásztorok mutatnak be. A szentmisén cigány nyelven is elhangzanak imák, énekek, könyörgések, ezzel is kifejezve a roma kultúra és a katolikus hit összetartását. A zarándoklat egyik legmeghatóbb része a keresztút. A résztvevők közösen végigjárják a stációkat, miközben Krisztus szenvedésére emlékeznek. Sokan mezítláb teszik meg az utak, mások gyertyát vagy kereszteket visznek magukkal, számos család ilyenkor imádkozik beteg hozzátartozóért, elhunyt szerettéért, illetve a fiatalok jövőjéért. A keresztút csendes, mégis rendkívül erős lelki élményt jelent a résztvevők számára. A cigány zarándoklat másik fontos eseménye a közös gyónás és a szentáldozás. Sok hívő hosszú évek után itt járul újra a szentségekhez. A papok egész nap fogadják a gyónni érkezőket és lelki beszélgetéseket is folytatnak velük. Ez sokak számára új kezdetet jelent az életükben. Az ünnepi szentmiséken gyakran zenei világ és a keresztény hit öröme is ott van. A zene mindig fontos része volt a roma kultúrának, ezért a vallási ünnepeken kiemelt szerepet kap. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb eseménye volt, amikor a Magyar Katolikus Egyház még nagyobb figyelmet fordított a roma hívek lelkipásztori támogatására. A cigány pasztoráció megerősödésével egyre több közös program, ifjúsági találkozó, családi nap és lelki hétvége kapcsolódott a szentkúti kegyhelyhez. Ezek az alkalmak nem csak a vallás gyakorlását segítik, hanem a közösség összetartozását is erősítik. A Cigány cirkusz. A cirkusz évszázadok óta az emberek egyik legkedveltebb szórakozási formája. A porondon bemutatott akrobata mutatványok, zsonglőrök, állatidomárok, bohócok és légtornászok minden korosztály számára igazán különleges élményt nyújtanak. A roma cigány közösségek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak a vándorcirkuszok történetében. Különösen Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Közép-Európában váltak ismerté olyan roma családok, amelyek nemzedékeken át cirkuszművészként dolgoztak. A modern cirkuszművészet ugyan a 18. században alakult ki, de gyökerei jóval régebbre nyúlnak vissza. A roma emberek hagyományosan sok olyan mesterséget végeztek, amely állandó utazással járt. Voltak köztük zenészek, hagyományos vándorló életmódhoz passzolók, lókereskedők, kézművesek és mutatványosok. Ezért természetes volt, hogy sok család kapcsolódott a vándorcirkuszok világához. A cirkuszi életforma hasonlított a hagyományos vándorló életmódhoz. A társulatok egyik városból a másikba utaztak, sátrat állított, előadásokat tartottak, majd tovább indultak. A cigány cirkuszokban dolgozó családok számára a tudás nem iskolákban, hanem a családban öröklődött. A gyermekek már egészen fiatalon megismerkedtek a porond világával, először kisebb feladatokat kaptak, majd pedig fokozatosan megtanulták az akrobatikát, kötéltáncot, zsonglőrködést vagy a lovas mutatványokat. A legtöbb artista a hosszú évek kitartó gyakorlásával sajátította el mesterségét, amelyhez nagy fegyelemre, bátorságra és fizikai felkészültségre volt szükség. A roma cirkuszi családok életében kiemelkedő jelentősége volt az összetartásnak. Egy előadás sikeréhez mindenki hozzájárult, volt, aki fellépett, mások a sátrat építették fel, gondozták az állatokat, javították a felszereléseket, vagy a jegyek árusításában segítettek. A cirkusz nem csupán munkahely volt számukra, hanem egy családi közösség. A legismertebb roma származású cirkuszdinasztiák közé tartozik a franciaországi család, amely szinti roma gyökerekkel rendelkezik. A család a 20. század egyik legismertebb európai cirkuszi vállalkozásává vált, és jelentős szerepet játszott a modern cirkuszművészet fejlődésében. Magyarországon is számos roma artista dolgozott és dolgozik különböző utazó cirkuszokban. Kötéltáncosok, bohócok, légtornászok, lovas artisták és zenészek egyaránt megtalálhatóak közöttük. Bár a magyar cirkuszok többsége nem kizárólag roma társulat, a roma művészek hosszú idő óta fontos részét alkotják a hazai cirkuszi életnek. Különböző cigány népviseletek. A roma cigány népviselet a világ különböző részein élő roma közösségek kulturális örökségének fontos része. Bár nincs egységes cigány népviselet, hiszen a roma népcsoportok évszázadok alatt alkalmazkodtak azoknak az országoknak a kultúrájához, ahol élnek, számos közös jellegzetesség figyelhető meg. Színes ruhák, gazdag díszítések, hosszú szoknya, kendők és az ékszerek a roma öltözködés legismertebb elemei. A népviselet nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem a közösséghez tartozást, a hagyományok tiszteletét és sok esetben a családi állapotot vagy a társadalmi szerepet fejezi ki. A magyarországi olászcigányok hagyományos női viseletének legismertebb darabja a hosszú, bő, sokszor fodros szoknya. Ezeket élénk színű virágmintás vagy pöttyös anyagból készítették. A szoknyát pedig gyakran kötény egészítette ki, amely szintén díszes volt. A felső ruházat általában hosszú ujjú blúzból állt, amelyet csipke, hímzés vagy fodor díszített. A férfiak régebben sötét nadrágot, fehér inget, mellényt és kalapot viseltek. Ünnepi alkalmakkor zakót is felvettek. A beás cigányok viselete sok tekintetben hasonlított a dél-magyarországi paraszti öltözethez. A nők egyszerűbb szabású hosszú szoknyát és kendők hordtak, míg a férfiak vászoninget, sötét nadrágot és mellényt viseltek. A viseletük kevésbé volt feltűnő, de ugyanúgy fontos része volt a hagyományoknak. A magyar cigány közössége költözködése az idők során erősen alkalmazkodott a magyar városi és falusi divathoz. Emiatt ma már kevés olyan hagyományos viseleti elem maradt fenn, amely kizárólag ehhez a csoporthoz köthető. Ünnepi alkalmakkor azonban sok családban ma is előkerülnek a hagyományos ruhadarabok. A spanyolországi romák, vagyis a gitánok viselete különösen híres. A nők hosszú, fodros flamenco ruhát viselnek, amelyet élénk színek, nagy pöttyök vagy virágminták díszítenek. Hajukba gyakran nagy virágot tűznek, vállukra rojtos kendőt terítenek, lábukon pedig magas sarkú cipőt hordanak. A férfi férfiak elegáns fekete nadrágot, fehér inget, mellényt vagy rövid zakót viselnek, amely a flamenco hagyományaihoz is kapcsolódik. A romániai kalderás, üstkészítő romák szintén híresek színes népviseletükről. A nők hosszú, aranyszálas, virágmintás szoknyát, díszes blúzt és fejkendőt hordanak. Nagy szerepe van az aranyékszereknek, a nyakláncok, karkötők, fülbevalók és gyűrűk gyakran egyszerre több generáció örökségét is viselik.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás.
5: Kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, ám délután a keleti, északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Kora reggel 16-25, napközben 35-40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
5: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett.

0: Kő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dick-nóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Tumi, de tumi.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: nálad is szól a Vekker, akkor biztosan jól indul a reggeled.
1: Vekker, a 100.3 rádiódikben.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Itt a KEDD, és június utolsó napja van, június 30-a. Ma van a Magyar Szabadság napja. 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére minden év júniusának végén országszerte rendezvényeket tartanak a fővárosban budapesti búcsú névem. Illetve ma van Szent Pál napja, a keresztény vértanúk emléknapja, 526 éve, tehát kerek 1506. hó 30 óta. Tisztázatlan eredetű tűzgolyó robbant fel Közép-Szibériában, amit azóta Tungúz Meteor néven említenek, mindez 118 évvel ezelőtt volt ezen a napon. Ma kerek 60 esztendős Mike Tyson, Iron Mike Tyson. 36 éve jött létre a két Németország gazdasági egyesülése. 198 éve született Nyári Albert, a márciusi ifjak egyike, történész, levéltáros, aki elsősorban címertannal foglalkozott. Teleki Blanka grófnőt 10 év várfogságra ítélték ezen a napon 173 évvel ezelőtt, magyar szellemű leánynevelés vágyával. 142 éve született Szép Ernő, költő, író, újságíró, színpadi szerző. 134 éve született Lajta László, Kossuth Díjas zeneszerző és népzenekutató. 132 éve avatták fel Londonban a Tower hidat. Albert Einstein ezen a napon publikálta relativitás elméletét, méghozzá 121 éve, 1905. június 30-án, ugyebár. Aztán 114 éve született Szőcs István, Kossuth Díjas filmrendező, Emberek a havason. Ez a film címe. 90 éve jelent meg Margaret Mitchell Elfújta a szél című könyve. 67 éve a Kossuth Rádióban megkezdték a Szabó család című családregény sorozat sugárzását. Fú, erre például apám kifejezetten emlékszik, ő mondta is, erre emlékszem, még gyerekkoromból ez így megmaradt, hogy ő mondta, hogy ezt ő hallgatta. Na, megyünk zenélni, mi maradt más hátra, ugyebár?

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádiódiket. Romákról nem csak romáknak.
1: Hamarosan 7:30 üdvözlök nagy szeretettel mindenkit, ígéretem, szíven visszajöttem, és mondok pár közlekedési hírt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan, most kapaszkodjunk meg, 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranya utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás a 4. kerület István úton. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezik az Árpád útra a Kassai utca elé. Továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig, szintén ugye Újpest 4. kerület. Már korábban lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál, és időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában is. A 30-as, a 30A, a 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat érintett megállóit áthelyezték. Ennyit a közlekedésről, most pedig roma hírek fognak következni, nem sokára.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dix.
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dixben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: A roma és cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedű játék, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykedd programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dix roma hírei.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked.
2: Hamarosan 8 óra van, jöjjön egy kis bulvár hír. Hatalmas fába vágja a fejszéjét Domján Evelin, aki a színfalak mögött már gőzelővel dolgozik a gyerekkori álma megvalósításán. Jövőre saját kézműves fagyizót szeretne nyitni. Vastag Csaba felesége azt sem rejtette véka alá, hogy a mai világban alapvető elvárásnak tartja, hogy egy nő anyagilag is kivegye a részét a közösből. Az énekes párja nem akar csak háztartásra hagyatkozni, és a férje maximális támogatásával vág bele az új vállalkozásába. Bár Domján Evelint Vastag Csaba feleségeként ismerhette meg a nagy közönség, a fiatal nő egyre erősebb saját követői bázist épített ki, és egyre több önálló felkérést kap. Evelin a mindennapokban igazi háziasszony. Idén például 40 kiló epret főzött be, és több 10 liter bodza szörpöt készített, ám hosszabb távon nem éri be ennyivel. Úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy önálló üzletasszonyként is próbára tegye magát, és megnyissa a saját fagylaltozóját, amiről már kislány kora óta álmodozik. Evelin elárulta, hogy bár nagyon szívesen kalauzolja el követőit a házi munka, a lekvárfőzés és a kertészkedés világába, a klasszikus szerepek mellett rendkívül fontosnak tartja az anyagi függetlenséget és a saját karrierjét is. Akkor is, ha háztartásbeli, ha gyereket nevel, vagy épp mindkettő. Örülök, hogy erről is beszélünk most, mert fontos téma, hiszen a láthatatlan munkát továbbra sem ismerik el. A mai világban elvárás egy nőtől, hogy anyagilag is hozzájáruljon a háztartáshoz, mondta Domján Evelin. Az énekes felesége hozzátette, bár korábban nem voltak ilyen jellegű ambíciói, mára letisztult benne, milyen vállalkozásba szeretne kezdeni, és tudja, hogy a kemény munka mellett türelmesnek is kell lennie. Vastag Csaba természetesen 100%-ban mindenben támogatja feleségét. Na, hát majd megkóstoljuk azt a fagyit, hogyha meg lesz nyitva, nagyon szívesen. Remélem, ti is szerettek fagyizgatni. Most pedig remélem, hogy szeretitek a zenéket és a Rádió Dicket, és itt fogtok maradni, mert 8 után jövök hozzátok vissza.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
2: Egy A betűt, vusta.
1: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Mátra-Verebélyi kegyhely és a cigány közösség legjelentősebb eseményei. A Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhely Magyarország egyik legismertebb katolikus búcsújáró helye, amely évszázadok óta fogadja a híveket az ország minden részéről és a határon túlról is. A kegyhely különösen fontos szerepet tölt be a magyarországi cigány közösségek vallási életében, hiszen minden évben megrendezik a cigányok zarándoklatát, amely a hit, az összetartozás és a hagyományok egyik legjelentősebb ünnepe. A szentkúti hagyománya középkorig nyúlik vissza. A legenda szerint a forrás vizének csodás, gyógyító ereje van, ezért már évszázadokkal ezelőtt is sok beteg és reménykedő ember kereste fel a helyet. Az idők során a kegyhely a magyar katolikus vallási élet egyik központjává vált. A cigány családok számára különösen fontos lett, mert a hit mindig jelentős szerepet játszott közösségeik életében. Sok család generációról generációra adja tovább a hagyományt, hogy évente legalább egyszer elzarándokolnak Szentkútra. A legismertebb cigány vallási esemény a cigányok zarándoklata. Erre az alkalomra az ország számos településéről, valamint a környező országokból érkeznek roma hívek. A nap ünnepi szentmisével kezdődik, amelyet gyakran cigány származású papok, vagy a cigány pasztorációban szolgáló lelkipásztorok mutatnak be. A szentmisén cigány nyelven is elhangzanak imák, énekek, könyörgések, ezzel is kifejezve a roma kultúra és a katolikus hit összetartását. A zarándoklat egyik legmeghatóbb része a keresztút. A résztvevők közösen végigjárják a stációkat, miközben Krisztus szenvedésére emlékeznek. Sokan mezítláb teszik meg az utak, mások gyertyát vagy kereszteket visznek magukkal, számos család ilyenkor imádkozik beteg hozzátartozóért, elhunyt szerettéért, illetve a fiatalok jövőjéért. A keresztút csendes, mégis rendkívül erős lelki élményt jelent a résztvevők számára. A cigány zarándoklat másik fontos eseménye a közös gyónás és a szentáldozás. Sok hívő hosszú évek után itt járul újra a szentségekhez. A papok egész nap fogadják a gyónni érkezőket, és lelki beszélgetéseket is folytatnak velük. Ez sokak számára új kezdetet jelent az életükben. Az ünnepi szentmiséken gyakran zenei világ, és a keresztény hit öröme is ott van. A zene mindig fontos része volt a roma kultúrának, ezért a vallási ünnepeken kiemelt szerepet kap. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb eseménye volt, amikor a Magyar Katolikus Egyház még nagyobb figyelmet fordított a roma hívek lelkipásztori támogatására. A cigány pasztoráció megerősödésével egyre több közös program, ifjúsági találkozó, családi nap és lelki hétvége kapcsolódott a szentkúti kegyhelyhez. Ezek az alkalmak nem csak a vallás gyakorlását segítik, hanem a közösség összetartozását is erősítik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, ám délután a keleti, északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Kora reggel 16-25, napközben 35-40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Wecker.
1: Hírek, érdekességek, aktualitások, információk.
0: Minden, ami minket érint. 100.3 Rádiódik.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Csodaszép napsütéses reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt pár perccel jön a program ajánló. Tőlem egy picit távol eső programra.

hívom fel most a figyelmet, ugyanis a biciklizésről lesz szó, ugye, hát aki hallgatja a süsfelnapot, annak már nem titok, hogy 38 éves leszek, ugyan most már ma holnap, de még a biciklizést mindig nem sajátítottam el, hogy így fogalmazzam. Most, hogy tartóssá vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk. De az alvás és pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánlunk három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is kitölthetünk a hétvégén. Azt mondja, azt javasolják, hogy vegyük az irány Csepel felé, Zsuzsánk felé, ahova jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. És a végcél pedig a Kavicsos tó. Ó, nagyon szépen néz ki így kép alapján, valóban gyönyörű szép, gyönyörű szép. Aztán azt mondja, kalandozás a Lupán. Számtalanszor mondják itt, hogy a kedvenc útvonaluk a Duna partján Szentendérre vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, micsoda szavak, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalán Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. De mi most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem csak egy kisebb részét. Most mindössze Budakalászig és a Lupa-szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig, az ottani Bringa úton le sem kell róla térni. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ráncfervaráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. És a harmadik pedig a Naplástóhoz vezet bennünket. Azt mondják, hogy az egyik legkiválóbb célpont, igazából sehonnan sincs közel, leszámítva, ha arrafelé laksz, és olyan illuzórikus érzése van ott az embernek, mintha tényleg bőven maga mögött hagyta volna a várost, hogy elmerüljön a természet szépségében. Ott a buja ártéri erdő egy rakás énekes madárral, meg teknőssel, és majdnem körbe sétálható tó, mellette kilátó, értitek, tó, kilátó, ahonnan jól belátható az egész környék. Na, tehát aki kamász biciklizni, annak irány a kerékpár, és vigyetek magatok a folyadékot természetesen, és érezzük jól magunkat a szabadban, élvezzük, hogy csodaszép nyár van. Most pedig élvezzük a zenéket, és jövök vissza nem sokára

0: 100.3 Rádiódi.
1: Schuner Romale.
2: Mindjárt itt a 8:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a közlekedési hírek. A 19. kerület Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad. A Lehel utcában az Üllői út előtt pedig lezárják a külső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. A 93-as, a 93A, a 136-os, a 182-es, a 182A, a 184-es, a 193E, a 282E és a 284E autóbusz igénybevételét is ajánlja a BKK. Aztán 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Aztán július 12-éig a 11. kerület Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal lehet csak utazni. Hát ennyit a közlekedésről. Zen

0: 95.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
3: Szia Hajni.
4: Szia Ármándó. Az idősebbeket úgy hívjuk, hogyha férfiről beszélünk, hogy púró, de most akkor gondolom, hogy jön a női változata is.
3: Így van, és ez ugyanilyen egyszerű, csak ugye, ahogy már tanultuk, hogy nőnemnél i a végződés, a férfinemnél pedig ó, így nem púró, hanem púri.
4: Púri. Na és tegnap megkérdeztem tőled, hogyha egy idős férfire azt mondjuk, hogy púró, akkor egy hölgyre, ha azt mondom, hogy púri, akkor az vajon sértő-e?
3: Hát, nem van, van néhány öreg asszony, aki azt mondja, hogy bizony ő fiatal. Szítyú vasztosasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt mindenkinek. A kormány előtt ismert az a társadalom politikai probléma, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. január 1 óta 28.500 forint, és ez az összeg a gyakorlatban hosszú idő óta, mind a mai napig, változatlan viszonyítási pontként van jelen a szabályozásban. Szögezte le Barna Szabó Tímea, a Szociális és Családügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A politikus Szabadi István, Mi Hazánkos országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolt. A Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszternek címzett levélben ezek a felvetések szerepeltek. Tervezik-e a nyugdíjminimum és a szociális vetítési alap összegének emelését? A jövedelemszámítás során leírhatóvá teszik-e az igazolt lakáscélú és hitelfejlesztési költségeket? Biztosítanak-e egy 12 hónapos méltányossági moratóriumot a tisztes adófizetői múlttal rendelkezők számára, akik a kérelem benyújtását megelőző 5 évben legalább 36 hónap igazolt munkaviszonnyal rendelkeznek? Barna Szabó Tímea válaszából az is kiderül, hogy a kormányzat számára nem csak ismert a probléma, de azt is látják, hogy a szociális és családtámogatási rendszer több elemének tényleges hozzáférhetőségét, valamint a jogosultsági küszöbök realitását érdemben befolyásolja, ha egy ilyen viszonyítási alap tartósan változatlan marad. A szociális vetítési alapot a jogalkotó 2023-tól különített el egy nyugdíjminimumtól, annak érdekében, hogy a nem nyugdíj jellegű szociális ellátások önálló szabályozási logikát kapjanak. Ugyanakkor az összeg jelenleg továbbra is 28.500 forint, fogalmazott az államtitkár. Arra is rámutatott, hogy a Tisza kormány álláspontja szerint a szabályozás érdemi korrekciója szinte minden tekintetben és hosszú ideje elmaradt, ezért indokolt a jelenlegi rendszer teljes körű felülvizsgálata. Ennek során nem csupán az egyes küszöbb összegek mértékét, hanem az azokhoz kapcsolódó jogosultsági feltételeket is át kell tekinteni. Most pedig ne tekintsetek másfele, főleg ne a tekerő gombra, mondjuk, ha kocsiba ültök, mert nem sokára kezdődik a süsfelnap, itt az FM 100.3-on, jó kis témákkal, úgyhogy maradjatok itt.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca Mádi utca közötti megállókat. A Puskás Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, ám délután a keleti, északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Kora reggel 16-25, napközben 35-40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, kedd van, június 30-a, tehát június utolsó napját üljük itt közösen. Szép jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Vigyázzatok a mai nap, mert nagyon-nagyon meleg lesz. Vigyázzatok
1: még
2: magatokra!
1: Így van, még ma van ez, amit ki kell bírni, hogy aki utálja ezt a nagyon meleget, annak jó hír. Holnaptól érkezik egy hidegfront fölénk, ami záporokat, zivatarokat, erős szeleket hoz, és egy jó 10 fokot vissza fog hűlni a hőmérséklet, ami így kimondva durva, de hogy belegondolunk, hogy tegnap is 41 fok volt, tehát ahhoz 10 fok, az csak 31, még az is jó.
2: Igen.
1: Én az esővel nem vagyok kibékülve.
2: Nézd, a természetnek muszáj, kell az eső.
1: Jogos.
2: Muszáj inni a természetnek, ugyanúgy, ahogy mi iszunk, ugyanúgy a természetnek is szüksége van a folyadékra.
1: És ebbe teljesen
2: valójában az
1: van.
2: A 31 fok az már tényleg egy sokkal elviselhetőbb idő.
1: Hát ilyen azt írják, hogy 27 kötője 31 fok, tehát hogy 27-31 fok. Éjszaka 20-ig hűl csak vissza, nem, az is jó, tehát hogy az éjszaka, meg kora reggel a 20 fok, az baba
2: hát
1: idő.
2: Hát most így rád néztem, és azon gondolkodtam, hogy nálatok milyen erdja most a klíma, és az éjszakákat nagyon bírja
1: hűt.
2: A mediterrán vére
1: neki. Éjszaka hűt, nappal nem hűt.
2: Pont amikor kellene,
1: persze,
2: érted?
1: Persze. De nem, egyikünknek se, pedig mondjuk jó feleségem is ilyen típus, mint én, hogy ő is inkább a meleget bírja, mint a hideget. Ő is mediterrán. Hát az albán vér, tudod.
2: Igen.
1: Úgyhogy ő is inkább a meleget bírja, mint a hideget. Így nekünk ilyen szempontból. Fia, tegnap beszéltem ezt, ez jó, hogy is, hogy szóba hoztad, nem akarok itt hiperventilálni, de tegnap pont, hogy írtunk, én kezdeményeztem természetesen, a közös képviselő írta ki a csoportba, van a lakóparknak egy ilyen csoport, és kiírt, hogy akinek még mindig gondja van a hűtő-fűtő rendszerrel, az írjon ide. Na, mondom,
2: az jelentkezzen. Én vagyok,
1: mondom,
2: az, hello. Igen.
1: És akkor a nem, hogy mondják ezt, a kivitelezőnek a mit tudom én ki ez, akinek írni lehetett, és ő a ilyen garanciális mit tudom én ki.
2: Aha.
1: Na, mondom, akkor írok neki, vissza is írt rögtön egy mit tudom, fél óra órán belül visszaírt, hogy igen, vették, hogy akkor majd reméljük, majd akkor kijön valaki, vagy először is fölhívnak majd telefon, és akkor egyeztessünk időpontot, kijönnek, megnéznek, de hogy van-e páramentesítőnk, mert hogyha van, akkor az sokat segít. És én visszaírtam, meg is tudom mutatni az e-mailt, mondom, nincs, és mondom, nem is lesz, és elmondom, uram, hogy miért nem. Azért, mert egy rendszer ne ilyen kiegészítő dolgoktól függjön, mondom, és akkor leírtam,
2: jó.
1: Mondom, ön, ha vesz egy autót, nem kérik meg, hogy külön vegyen hozzá kereket.
2: De jó.
1: És erre
2: de
1: már
2: jó.
1: Nem is írt vissza.
2: Jó,
1: úgyhogy most vagy
2: sakmat.
1: Meg. Hát figyelj, nehogy már egy rendszer attól függjön, hogy te milyen kiegészítőket veszel.
2: Persze.
1: Hát akkor ennyire olyan... beszereltetek én egy klímát.
2: Hát így van.
1: 3-400
2: ezer forintért. Ez most olyan, hogy veszel egy klímát, de csak a páramentesítővel fog működni.
1: Tehát, vagy nem is tudom, tehát hogy így, tényleg ez az autó példa is nagyon jó, de van még csomó ilyen, hogy nem tudom, vegyél egy, most olyan technikai eszközök, vagy ilyen számítástechnikai eszközök, vegyél egy PlayStation 5-öt, de csak úgy fog működni, ha még te mit tudom én hány 10-100 000 év veszel bele mit tudom én milyen chipet. Most mondtam, egy, amúgy nem ilyen, de hogy tegyük föl, így
2: igen.
1: Működne.
2: De egyébként a maximálisan jó a példa, és, hát, és igazad volt. Tehát most miért kell, na mindegy.
1: Nem mindegy.
2: Ügyesen megválaszoltad ezt a kérdést.
1: És benne volt direkt az e-mailbe, bekopisztam a tulajt is. Már SMS-eztünk előtte, mondtam, hogy nézd, mondom, én mondom, de így megmondtam neki hangüzenetben, nézd, mondom, én maximálisan föl vagyok már ezen háborodva. Mondom, ez már nevetséges kategória, úgyhogy mondom, én írni fogok e-mailt. Persze, jól is teszed, tényleg, mit tudom, tehát ő szegény tényleg nem tehet erről, tehát most én nem a tulajon akarom ezt leverni, vagy le.
2: Hát ez nem az ő hibája.
1: Ez nem az ő hibája. Ráadásul akkor vették
2: meg
1: a lakást.
2: Örüljön neki, hogy legalább kiáll valaki emellett, hogy
1: kevés vagyok ezzel, tehát az a baj, hogy itt megint az van, hogy ez a, és bocsánat, hogy ezt kimondom, de ez így van, ez a magyar birka mentalitás, hogy ott vannak olyan tulajdonosok, én nem is vagyok tulaj, ott vannak olyan tulajdonosok, akik 2.300.000 per négyzetméterért vettek lakást, és egy 100 négyzetméteres lakás az mondjuk 230 milliójukban van, és nem látom a csoportba, hogy ők lázadnának.
2: Uh-huh.
1: Nem látom a csoportba, hogy bizonyos testrészükkel kínáltatnák ezt a kivitelezőt, hogy elnézés, nem erről volt szó ám.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ezt én megvettem több száz millió, adott esetben egy nagy lakásnál, több száz millió forintért, vagy több tízmillió forintért, teljesen mindegy, és nem olvasom azt, hogy kínáltatnák bizonyos testrészüket ennek a kivitelezőnek.
2: Hát igen, ez a legnagyobb probléma.
1: Hát én mint bérlő kínáltatni fogom ma, hogyha olyan lesz, és pláne, hogyha nekem ez, ha 100 meg 150 millióba került volna egy 50-60 négyzetméteres lakás.
2: Most legalább hát akkor a tulaj örülni fog, hogy kiállsz emellett a dolog mellett, és nem az van, hogy neki kell akkor tartani a hátát. Nagyon sokszor az emberek nem szeretnek konfrontálódni, és inkább csöndben maradnak, inkább akkor megalkuvók lesznek.
1: Igen.
2: Tényleg így van.
1: Ez így.
2: Mint hogy belemenjenek mondjuk egy kivitelezővel, egy konfliktus helyzetbe, vagy akár egy olyanba, hogy igen, ez rossz, ez nem jó, tehát nem állnak ki az emberek. Nehéz egyébként kiállni az embernek a saját igaza mellett, ez kétségtelen, tehát nem mindenkinek megy az, ami mondjuk esetleg neked simán így, mert tudom, hogy neked ezek olyan gördülékenyen tudnak menni, de azért van ez, meg azért van ez, mert az emberek nagyon nehezen tudnak érvelni. Tehát az érvelés, hát, tudod, meg nem mindig jut eszükbe okos mondatok, meg az érvelés.
1: Igen, ez a miért csak?
2: Igen, igen. Az érvelés hiányában a konfliktus elmarad.
1: Igen, de közben megmondom, tehát hogy semmiből nem tartana az, hogy mondjuk ezt a csoportba valaki, egy tulaj, mert én nekem nincs ehhez jogom, de egy tulaj azt mondaná, hogy gyerekek, lázadjunk föl, és mondjuk ennek az okos otthonrendszernek most, akik üzemeltetik, ne fizessük a következő hónapokba a díját, mert nincs haszna. Egyből észrevennék, de így, hogy jó, hát mindegy,
2: ezt a párnak,
1: ilyet is láttam, bocsáss meg, csak ilyet is láttam a csoportban, hogy hát mindegy, nem működik, írják többen, de mindegy, úgyis csak pár napig van ez a hőség.
2: Ja. Hát addig megdögöljünk meg.
1: Érted?
2: A másik
1: hát
2: meg
1: ez
2: az,
1: milyen hozzáállás
2: nagyon
1: ez?
2: Sok esetben, hogyha mondjuk te bérlő vagy, és én vagyok a tulaj, akkor nem az én bőrömön tapasztalom azt, hogy éjszaka nem tudok aludni, meg forgolódok a saját izzadságomba és verítékembe, de ne félj, hogyha az a tulaj a saját bőrén tapasztalná ezt meg, nyilván valószínűleg ő neki otthon minden rendben, jól működik a klímája, jól alszik, de lehet, hogyha ő lakna ott, akkor lehet, hogy ő a saját bőrén tapasztal az, hogy ez mennyire kellemetlen, és sokkal, sokkal nagyobb intenzitással állnának bele, és lehet, hogy sokkal több, vagy lehet, hogy több ilyen bérlő is van, akinek csak ott laknak a lakók, és akkor nem tud úgy beleállni ebbe a
1: meg
2: dologba.
1: Meg biztos, hogy sok bérlő nem ilyen, mint én, tehát, hogy ők úgy érzik, hogy jaj, úgy sincs joguk, szólnak a tulajnak, a tulaj, ahogy mondod is, majd intézkedik valamit,
2: igen,
1: de igen, nem azzal a lendülete.
2: Csak ez egy rossz spirál, mert akkor,
1: hát rossz.
2: Mert te el fogsz menni, az a tulaj meg kereshet új bérlőket, és nem olyan könnyű jó bérlőket találni azért.
1: Már pedig ez lesz, én ezt még ugyan most... nem mondtam el a tulajnak, de hogy ez lesz, hogy ha ez a jövőben nem változik, és télen csak egyszer megint megtörténik az, ami most télen történt, hogy elmegy a melegvíz, és két napig nincs a fűtés sem működik rendesen, akkor meg fogom mondani, hogy jó, egy hónapot a kaucióból én le fogok lakni, tehát nem vita tárgyát képezi, a másikkal azt csináltok, amit akartok, fessetek ki utánunk, blabla, csináltok, és én megyek. Mert hogy ez ilyen nincsen, hogy én fizessem is annak a díját, de közben nem működik, és akkor az a vegyünk páramentesítőt. Megnéztem a MediaMarkt oldalán, a legolcsóbb és jó minőségű 60 ezer forint.
2: Aha.
1: Még én vegyek páramentesítőt azért, hogy nem. Az ő szar rendszerük működjön, amit a kivitelezőkre gondolok.
2: Hogyha a lakás tulajdonosának fontos az, hogy te ott maradj és megtartson téged, mert te mondjuk egy jó bérlőnek számítasz, fizetsz,
1: hát,
2: mindig időben, tisztán tartod a lakást, normálisan élsz
1: mosok,
2: benne.
1: Mosok, tudod.
2: Igen, tudom. Akkor ez egyébként az ő sara lenne. Tehát, hogy
1: fölajánlotta,
2: akkor...
1: hogy vesz, fölajánlotta. Akkor... Tehát mondom, a tulajnak semmi, tehát ő tényleg nagyon cuki, egy kedves velünk egykorú pár, most született meg a harmadik babájuk ráadásul, tehát nyilván nekik aztán pláne nem az most a céljuk, hogy nulla idővel, három gyerek mellett most keressenek
2: talán,
1: új bérlőt, castingoljon, stb. Nem.
2: Hát én végigmentem. Jó pár hónapot vártam arra, hogy azt tudjam mondani, hogy jó, oké, akkor itt van a kulcs, és nektek szívesen odaadom. Tényleg jó pár hónapot kerestem és kutattam bérlők után, mert nem adod mindenkinek oda az életed legnagyobb
1: befektetését.
2: Igen.
1: Ez így van.
2: Tehát az a legnagyobb vagyonod.
1: Hogyne. És utána te vagyonod, sorad, vagy te izéd, felelősséged, vagy te pénzed, na, hogy utána mit csinálsz, ha tönkre megy, vagy bármi, igen, meg kell csináltatni, stb. Abszolút értem, és azért mondom,
2: tehát
1: hogy
2: ez
1: nem...
2: Ez egy nagy vagyont adsz oda, végül is nem egy nagy pénzért. Tehát, hogy ha belegondolok, akkor azt a nagy vagyont használhatja valaki, és nem... Tehát nem egy olyan
1: kamatoztatnál
2: egy
1: tulajdonképpen.
2: Picit, igen, de olyan nagyon minimális az a kamat, szerintem, hát így ahhoz képest, amekkora az a vagyon, amit így odaadod.
1: De azért itt nálunk azért, főleg ebbe a lakóparkba azért látom az árakat, mert mai napig látok, így jönnek szembe ingatlan hirdetések, és mellettünk lévő lakásokban látom, hogy egy picivel nagyobb, vagy picivel kisebb, és 10-20 ezer differenciák, és bőven kettő fölött vagyunk, és rezsivel, közös költsége mindenütt 3 kilónál vagyunk. Azért az nem rossz.
2: Kevés.
1: Azért az kamatoztatni a pénzedet, azért az nem rossz. Én azt gondolom, hogy egy kis minimálbéri becsusszan csúran cseppen azért a zsebbe úgy, hogy tényleg egy megbízható bérlőnél van a lakásod. Tehát, hogy tényleg vigyázz is rá pluszba.
2: Hát
1: mint az én esetemben
2: még értékes dolog, így van.
1: A dolgokat.
2: Így van,
1: mész
2: is utána.
1: Így van.
2: Igen, nem, én nem hagynálak benneteket veszni, de hát ez...
1: Fölajánlottam, mondom ezt, hogy vesz páramentesítőt.
2: Hát akkor vegyen,
1: hát mondani fogom, hogy akkor vegyen.
2: De ettől függetlenül igen.
1: Csak szomorúnak tartom ezt, hogy ezzel be tudnak hülyíteni embereket. Ilyen ez a gyerekek, ezt itt most akkor gyorsan egy antireklám. Fánkolj rendszerű lakás. Ne költözzetek be. Ha valaki ezzel hűít titeket, hogy jaj, mennyezeti hűtés, hagyjátok, mondjátok meg, hogy köszönjük szépen, nem köl, radiátor legyen a lakásba, és klíma. Ha ez a kettő van, akkor az jó. Ha nem ez van, akkor gyorsan hanyat homlok, utcuk kifele a lakásból. Minket is be tudtak hűíteni ezzel, és már mi nem a tulaj hűített be minket, hanem a kivitelező hűítette be őket is, mint
2: igen,
1: tulaj, hogy jaj, vegyék meg, mert ez milyen jó, meg így, meg úgy, meg amúgy pedig tényleg tök csendes környék, gyönyörű környéken van, jó a lakóközösség is alapvetően, nincs vita, nincs hangoskodás, nincs izé, tehát le is kopogom, minden rendben van, ezért az ember ilyenkor egy picit tényleg én is türelmesebben azt mondom, hogy jó, kibírom, hál' Istenem, mi bírjuk is a meleget, ráadásul úgy, hogy most ezen nem újjon, most nem fogom föl ezé magam, és keresek egy új lakást, és
2: nehéz
1: költözök.
2: A másik oldalról is nehéz.
1: Csak
2: nehéz olyat találni,
1: igen,
2: nehéz
1: igen,
2: jót találni,
1: nehéz.
2: Megint költözni,
1: igen,
2: borzasztó
1: igen,
2: tortúra.
1: Igen, nehéz, megint most akkor ott az jó a környék,
2: borzasztó,
1: jó a lakóközösség,
2: tortúra.
1: Jó fej a tulaj, kijövünk majd, vagy vita van vele, az azért nem jó. Tehát, hogy itt most minden mert egyedül ez, hogy ilyeneken múlnak dolgok, tényleg, hogy vegyél egy páramentes is, akkor majd talán, akkor sem mondta, hogy biztos, majd akkor talán jól fog működni.
2: Ja, hogy akkor se 100%, hogy működik.
1: Nem. Okay. Mert most a túl sok pára miatt nem hűti le a lakásokat napközben. Ha van páramentesítőd, leviszi 60% alá, és a 60% alatt elvileg működik. De ez nem feltétlenül igaz, mert múltkor 55-ön volt magától, és akkor se hűtött úgy, hogy most azt éreztem, hogy wow.
2: Mitől van pára amúgy?
1: Ezt kérdezd meg őtőlük, légy szíves.
2: Aha.
1: Mert
2: érdekes,
1: hogy én nem főzök napközben, nem lehelem, nem tudom,
2: persze,
1: lehelésem
2: többen, gőzölök. Kamillás gőzzel.
1: Nem, gőzgombócokat főzök egész nap, ilyen kínai nagy gombócokat főzök.
2: Ez is
1: főzök.
2: Érdekes, hogy mitől van ekkora pára.
1: Kamu, szarrendszer, hát kamu, ezzel hűítik be a hozzá nem értő embereket, mint például engem is, csak engem nem tudnak átverni, mert én hamar rájövök, hogy amikor már túl sok a magyarázkodás, meg jaj, ha ezt csinálják, jaj, ha azt, mindig kitálnak, ez egy rossz rendszer. Rosszul van, rosszul csinálta meg a kivitelező, és most takarózniuk kell gyorsan valamivel. Ilyen egyszerű a történet. És ezt én tegnap le is írtam. Itt van az e-mailben, meg tudom mutatni, hogy uram, ez egy rosszul kiépített rendszer. Ez most neki tetszik, nem. Ha valamitől függ valami működése, az egy rossz rendszer.
2: Pontosan.
1: Az egy rossz rendszer. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű a történés, csak a többi lakó ugyanígy van ezzel, hogy már megvettük ennyiért, most már nem adjuk el, nem költözünk el.
2: Mondom,
1: jó, hát ez van.
2: Nem konfrontálódnak, nincs bennük meg a vér.
1: Igen. Csak sajnos mondom, hogyha nekem ebbe több 10 millióm lenne, jaj, mi lett volna, engem azt nem a rendőrség vitt volna el. Engem már rendőrség vitt volna el, hogy és a vádpont kivitelező folytogatása, vagy nem tudom. Tehát, hogy így, nem tudom. Tehát nem, tényleg nem tudom, mert én így bérlőként nem tudom hagyni ezt a dolgot ennyiben, ha nekem ebbe több
2: tízmillió... Hát persze, nyilván, hát te élsz ott, te laksz ott, te magad tapasztalod azt, hogy ez mennyire kellemetlen, és nem más.
1: Mindegy is. Na, még akkor gyorsan, még annyi belefér, akkor már ebbe az órába, ha itt mégiscsak hiperventilálásra került a sor, elnézést mindenkitől, de tényleg csak ezt tudom tanácsolni, hogy fankoli rendszer, úgy van írva, fancoil, így kell írni. Ha ilyet láttok, hagyjátok, jó? Mondjátok meg, hogy köszönjük szépen, a Makagyuszi elmondta, hogy ez csak malomba akarnak rakni minket. Tényleg figyeljetek oda. Ha már itt nagy lázadások mik ellen, hát ez ellen viszont nem lehet majd lázadni. Holnaptól megszűnnek a parkolóautomaták, ezentúl kizárólag digitálisan lehet fizetni, tehát holnap, azaz július 1-től, ez már így is marad. A fővárosban innentől kezdve három lehetőségünk marad, mobil alkalmazással, SMS-ben, vagy bizonyos szolgáltatóknál telefonhívással lehet majd fizetni a parkolásért.
2: Úgy lehet indítani, és vajon mi történik ilyenkor azokkal a kis kihelyezett automatákkal? Ilyenkor mit csinálnak velük?
1: Begyűjti a főpolgármester úr a karácsony.
2: Csinál belőle valamit? Mert jó lenne nekem vasnak.
1: Igen, otthon gyűjti. Nem tudom, hogy mi történik. Nem is feltétlenül tudom ezt, hogy...
2: Megsemmisítik, vagy ilyenkor mi van? De valószínűleg.
1: Beolvasztják, gondolom én. Érdekesség az ugye ezzel kapcsolatban, hogy szerintem eddig is nagyon sokan... így parkoltak, és akkor ugye ott, ha benyit, az a baj, hogy nekem nincs autóm, nem tudom. De ez úgy működik, nem? Vagy te nem szoktál így parkolni?
2: De én csak SMS-ben szoktam.
1: Hogy akkor honnan tudod, hogy melyik zónában vagy?
2: Azt ki kell írják, tehát azt ki kell, hogy írják, hogy parkoló táblán. És egy táblán, igen, az ott kell, hogy legyen, tehát azt fel kell tüntetni, nyilván az majd kimmarad, hogy mi a zóna, de én is így parkolok már, igen, de valójában a táblák alatt is megtalálhatóak ezek a zóna kiírások, hogy melyik zónában vagy, hát kötelezőek majd akkor legyártani ilyen több táblát, hogy hol parkolsz, és akkor a parkolóhelyek feltüntetése alatt, ahol ki írják, hogy itt lehet parkolni.
1: Akkor
2: ugye
1: ki van
2: ott
1: írva, hogy mit tudom, 76.
2: Igen. Aha. Mert ez most is ott van a P betű alatt, a tábla alatt.
1: Azt most látom.
2: Igen, de nyilván a kis kihelyezett eszközön is ott van,
1: igen,
2: nagy betűvel
1: feltüntetve,
2: hogyha azok eltűnnek, akkor eltűnik a szám.
1: Hát ez az, hogy nem egyszer láttam én ezt, hogy apámmal voltam valahol, kiszálltunk, és apám kereste a legközebbi automatát, hogy megnézze a számot, igen, amire ő is SMS-be küldte el, de meg kellett néznie.
2: És csak úgy lesz, biztos vagyok benne, hogy a tábla alatt meg fogja mindenki találni a zóna számot.
1: Igen, az indok, ami miatt megszüntetik amúgy, hogy egyes kerületekbe évente akár bruttó 100 millió forintot is felemésztett az automaták üzemeltetése, miközben a parkolási bevételek 60-70%-át vitték el a működési költségek. Tehát nem érte meg üzemeltetni, mert a 60-70%-át elvitte az üzemeltetése ezeknek a parkolóautomatáknak.
2: Hát akkor ez most szerintem sokkal barátibb lenne, hogyha oké, megszűnnek az automaták, és akkor olcsóbb lesz a parkolás, nem? Hát nem
1: drágább
2: kell.
1: Lesz.
2: Hát tudom, hát de nem lesz. Kell üzemeltetni, akkor nem, hát miért lesz drágább?
1: Megint
2: nem is
1: csak
2: értem.
1: A malom, hát megint csak a malom. Tehát, hogy bevallják azt, hogy amúgy bruttó 100 millió volt, és a 60-70%-át az üzemeltetési költségek elvitték az automatáknak. De jó, akkor olcsóbb lesz a parkolás,
2: igen,
1: mert
2: igen,
1: már nem
2: lenne. Nem,
1: ja, nem, drágább lesz.
2: Nem ez lenne egyébként egyenesen
1: hát
2: arányosan így a gondolatmenet, hogy hát jó, hát akkor most már nem kell üzemeltetni, akkor legalább akkor olcsóbb lesz a nagy túróst.
1: Hát dehogy nem, hát amit mondasz, hogy pontosan ok és okozat lenne, hogy nincs több üzemeltetési költség, mert hogy nincs automata, ezáltal addig 600 forint helyett, mondjuk, mit tudom én, 450 lenne a parkolás,
2: igen,
1: zónaként, vagy mit
2: zónánként.
1: Igen. Nem.
2: Nem, még drágább lesz.
1: Még drágább lesz.
2: Hát ez már csak így megy.
1: Ez már csak így
2: itt
1: megy.
2: Minden mindig csak drágább lesz.
1: De olcsóbb, érdekes,
2: nem.
1: Hogy tehát az viszont nagyon érdekes, hogy minden drágul, főleg most július 1-től a bank számlavezetések fognak emelkedni, a telefonszolgáltatók, tehát Telekom, stb. Parkolás is drágább lesz, augusztustól a taxikinak is emelték, jó, mondjuk nekik mentségükre szóljon, hogy 3 éve nem volt emelés, úgyhogy a taxit ilyen szempontból megértem, és nem drasztikus emelésről van szó, tehát, hogy ott azt mondom, mert sok taxis haverom van, úgyhogy nekik megértem, és oké. Tehát négy, kapásban négy dolog jutott eszembe, ami emelkedik. Te több pénzt kapsz július 1-től? Mert
2: nem,
1: én nem.
2: Nem.
1: Na ugye.
2: Nem,
1: na ez a nem mindegy, gyerekek.
2: A fizum marad ugyanaz.
1: Ez a nem mindegy. Ez a nem mindegy, hogy minden emelkedik mindig körülöttünk, viszont nagyon érdekes, hogy fizetés se július 1-től, se augusztus 1-től legalábbis nekünk nem emelkedik. Írjátok meg SMS-be, ha nektek igen.
2: Mert... 0630-30-30-100 az SMS számunk.
1: Szóval nagyon érdekes dolgok ezek, de ez van, mit tudsz csinálni? Akarsz parkolni, ki fogod fizetni, nem?
2: Hát kénytelen de. Vagy, ha nem akarsz büntetést fizetgetni.
1: Én akarom használni továbbra is a telefonomat, ki fogom fizetni július 1-től a megemelt szolgáltatás díjat. Akarok bankolni is, mert nem szeretek magamnál KP-t tartani, ki fogom fizetni a számlavezetési díjat.
2: Igen. Van, amit nem tudsz mit csinálni.
1: És rá vagy kényszerítve, de a fizetésed ugyanannyi maradt, tehát ugyanabban a pénzből kell havonta ezt a pár dolgot, amit megemelnek, olyan 2-3-4 ezer forinttal több pénzt kiadnod havonta, úgy, hogy neked egy 100 forinttal nem emelik a fizetésed. Ez a nem
2: sajnos.
1: Mindegy. Ez a nem mindegy. Na, hát gyerekek, sajnálom, hogy ilyen szomorúra sikeredett, vagy hát nem is szomorú, a valóság, ugye?
2: Igen, ez van. Szürke hétköznapi valóság.
1: Így van, így van.
2: Amit hallhattunk. Van.
1: Na de, 10 órakor jövünk, és valami vidámabb témáról beszélünk mindenképpen, úgyhogy tartsatok velünk.

0: 90.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de ahogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
4: Egy A betűt, vusta.
3: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány cirkusz. A cirkusz évszázadok óta az emberek egyik legkedveltebb szórakozási formája. A porondon bemutatott akrobata mutatványok, zsonglőrök, állatidomárok, bohócok és légtornászok minden korosztály számára igazán különleges élményt nyújtanak. A roma cigány közösségek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak a vándorcirkuszok történetében. Különösen Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Közép-Európában váltak ismerté olyan roma családok, amelyek nemzedékeken át cirkuszművészként dolgoztak. A modern cirkuszművészet ugyan a 18. században alakult ki, de gyökerei jóval régebbre nyúlnak vissza. A roma emberek hagyományosan sok olyan mesterséget végeztek, amely állandó utazással járt. Voltak köztük zenészek, hagyományos vándorló életmódhoz passzolók, lókereskedők, kézművesek és mutatványosok. Ezért természetes volt, hogy sok család kapcsolódott a vándorcirkuszok világához. A cirkuszi életforma hasonlított a hagyományos vándorló életmódhoz. A társulatok egyik városból a másikba utaztak, sátrat állított, előadásokat tartottak, majd tovább indultak. A cigány cirkuszokban dolgozó családok számára a tudás nem iskolákban, hanem a családban öröklődött. A gyermekek már egészen fiatalon megismerkedtek a porond világával, először kisebb feladatokat kaptak, majd pedig fokozatosan megtanulták az akrobatikát, kötéltáncot, zsonglőrködést vagy a lovas mutatványokat. A legtöbb artista a hosszú évek kitartó gyakorlásával sajátította el mesterségét, amelyhez nagy fegyelemre, bátorságra és fizikai felkészültségre volt szükség. A roma cirkuszi családok életében kiemelkedő jelentősége volt az összetartásnak. Egy előadás sikeréhez mindenki hozzájárult, volt, aki fellépett, mások a sátrat építették fel, gondozták az állatokat, javították a felszereléseket, vagy a jegyek árusításában segítettek. A cirkusz nem csupán munkahely volt számukra, hanem egy családi közösség. A legismertebb roma származású cirkusz dinasztiák közé tartozik a franciaországi család, amely szinti roma gyökerekkel rendelkezik. A család a 20. század egyik legismertebb európai cirkuszi vállalkozásává vált, és jelentős szerepet játszott a modern cirkuszművészet fejlődésében. Magyarországon is számos roma artista dolgozott és dolgozik különböző utazó cirkuszokban. Kötéltáncosok, bohócok, légtornászok, lovas artisták és zenészek egyaránt megtalálhatóak közöttük. Bár a magyar cirkuszok többsége nem kizárólag roma társulat, a roma művészek hosszú idő óta fontos részét alkotják a hazai cirkuszi életnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
7: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr városközpont felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: Kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, ám délután a keleti, északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Kora reggel 16-25, napközben 35-40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 18 perccel, még mindig kedd van, és június utolsó napja, tehát 30-a. Szép délelőtt.
2: Sziasztok! Indítunk egy újabb órát valami izgalmas témával.
1: És egy kicsit vidámabbal. És még hagyd mondjam el azt is, hogy mennyire öreg vagyok, tehát hogy ez már hihetetlen, hogy ugye ma holnap már 38 leszek, hogy mennyire beöregszik az ember. Baranyi Tomival nem messze lakunk ugye egymástól, ezt múlt héten hallhattátok is ugye a beszélgetésekben, az a bolond elmondta itt a címét, Frankóvá, de sírt. Amúgy. Mondom, Tomikám, hát nem kell mondanom, de direkt így vezetem, nem kell mondanom, elárulnunk, de hát mind a kettő ott a 13-ba. És ő bedarált, hogy mit tudom én, Kis Béla utca 41 és 6. emel. És tudod, így hát mondom, mert ilyet végem van. Na mindegy.
2: Szóval, jól éreztétek egyébként magatokat?
1: Nagyon-nagyon-nagyon
2: abszolút. Jól elvoltatok?
1: Öregesen el voltunk, mint a Muppet Show-ból a két öreg, olyanok voltunk. És hogy ugye közel lakunk egymáshoz, és ugye nem messze van, sőt a Tomihoz kifejezetten közel van, ugye a Lehel téri csarnok, a Lehel piac, igen. És mennyire öreg vagyok, gyerekek, valamelyik nap, múlt héten még voltam ott vásárolni kukoricát, paradicsomot, ez az, és amikor főtt kukoricának megjön a szezonja, imádom, és van egy bevált piacosom, és most a Tomit, kofám, és most a Tomit is oda küldtem már, hogy oda mennyi, ott vegyed, mint az igazi öregek,
2: tudod, jaj,
1: Bélánál vegyed, mert
2: tudom
1: ott nagyon
2: is, hogy
1: finom.
2: Mit kapsz a születésnapodra? Banyatankot.
1: Amúgy azt
2: örülnél,
1: hogy
2: neki?
1: Hát nem, mert nem tudjuk nagyon nem hova rakni, azért nem akarok én kerülgetni. Na hát ott meg vagy föl, vagy télen meg lefagy. Nem jó, nem kell. Nem kell.
2: Akkor
1: banyatan.
2: Oda, hova a bőröndöket rakod? Hol vannak a bőröngyeid?
1: Nem kell. Nem kell
2: banyatank? Nem.
1: Gondolkoztunk rajta egyszer mi is, eskü, de nem vásárolunk sose annyit azért, hogy most nekünk
2: hát
1: ez szükség legyen.
2: Hát te azért így gyalog mentek, ti azért cipekedtek, közértbe is húzhatjátok. Ki egyébként egy banyatankot húzni magunk után?
1: Nem tudom.
2: Ha be vagyunk vásárolva?
1: Szerintem nem. Nem szerintem, mert kényelmes, mert például most szombaton a 40 fokba voltunk ugye vásárolni.
2: Na, ezt mondom.
1: És én vittem nyilván a nehezebb, nagyobb szatyrot, és a feleségem is vitt egy akkorát, ami azért úgy nőként az is nehéz volt.
2: Igen.
1: És azért az úgy ilyenkor egyáltalán nem szégyelném, ha húzhatnám magam
2: én
1: után.
2: Se. Én se szégyelném. És vannak már ilyen tök jó fejjel, sportosabb, fiatalosabb Na. kiadások. Nem csak ilyen, ilyen rózsás, meg ilyen virágos.
1: De rózsásat akarok.
2: Rózsásat szeretnél?
1: Hát ha már.
2: De vörös rózsásat.
1: Hát még szép. És akkor énekelném is, hogy rózsát tűztem a haja.
2: Na igen, még átgondolom
1: szóval
2: ezt a banyatankot.
1: Nem, tényleg nem kell, mert nem, azért ennyire nem szükséges.
2: Nem azt mondja, hogy ne verd magad költségekbe.
1: Hát nem, egy az, hogy ne verd magad költségekbe.
2: Nem olcsó.
1: Nem olcsó.
2: Nem olcsó.
1: Na akkor pláne ne vegyél, hagyjad csak.
2: De szívesen vennék
1: Tessék
2: neked.
1: Csak hagyni nyugodtan. Nem, de hogy mennyire öreg vagyok, hogy már piacosokat ajánlok. Legutóbb, milyen beszélgetést hallottam, az Isten nyugasztal, nagyapám volt, aki összefutott egy másik cigányzenész barátjával az utcán, és azt mondta, hogy menjetek, azt mondja, Józsikám a Bélához, mondjad, hogy a Gyuszi küldött, és ott vegyetek csirkét, azt mondja, világi csirkéje van. Na, és ilyen beszélgetéseknek voltam én fültanúja.
2: Megérkeztél te is.
1: És most én is a Baranyi Tominak azt javaslom, hogy hol vegyen kukoricát a piacon.
2: Ide úgy, jutottunk.
1: Ide.
2: Na én de még nem járok piacra.
1: Nem. Nincs hozzád közel Csepelen.
2: De van Csepeli piac, persze.
1: És közel van hozzád?
2: Amúgy, hát nincs messze, tehát nyilván autóval járok, autóval meg úgy semmi nincsen távolságra, nagy távolságra, de valahogy úgy még nem. Nagyon ritkán megyek be, hogyha valamilyen különleges dologra vágyok, vagy valami különlegeset szeretnék, de még nem.
1: Nagyon
2: még nem,
1: érdekes.
2: Még nem jött meg ez.
1: Mi, ahogy ide költöztünk, ugye most már egy év, egy hete lakunk itt, ahol lakunk, a 13-ba. Azelőtt én se piacoztam soha, nem is volt a környéken piac sem, erre ugye a Korvin sétánynál laktam, vagy Korvin sétányon laktam, és ott nem volt ugye sehol közel távolba. De ahogy ide költöztünk, úgy már rögtön rá egy hónapra, ahogy beköltöztünk tavaly, már rögtön elmentünk piacozni, körbenézünk,
2: pedig a piac
1: hogy mi van.
2: Jó, igen. Nagyon és jó. Nagyon figyelj, jó termelők
1: drága
2: vannak.
1: Drága paradicsomok, igen. Paprikák, akkor
2: minden
1: ilyenkor,
2: finomabb
1: mikor szezonja
2: sokkal
1: van, a csöves kukorica,
2: a dinnye,
1: paprikák,
2: a gyümölcs,
1: dinnye,
2: tényleg minden sokkal
1: van
2: jobb.
1: Különvecsési, savanyúságos stand, bódé. Figyelj, százszor jobb, és árba is ott vagy, hogy ugyanúgy ott hagysz, most például én is legutóbb ott voltam, azt hiszem 8 vagy 9 ezer forintot, de annyi mindent vettem, annyi jó, drága zöldséget vettem, stb. És ez otthon van.
2: És sokkal finomabb.
1: Tök jó.
2: Sokkal finomabb, az biztos, mint mondjuk egy bolti, igen. Itt annál van minden finomabb a piacon. Úgyhogy
1: én
2: érdemes, igen, kimenni a piacra. Én mindig pont akkor megyek a piacra, amikor zárva van.
1: Hát hétfőn
2: zárva van. Ja, nem, hétfőn zárva van, és nekem mindig hétfőn jut eszembe, hogy de jó, most kinézek a piacra.
1: Na de ma kedd van, úgyhogy ma, ha gondolod, megnézhetnéd.
2: Nem, nem, most a 40 fokba köszönöm, ja, de nem
1: jogos,
2: kérem.
1: Jogos, jogos. De ha kocsival vagy, akkor eljöhetni hozzám.
2: Ja, és menjek akkor veled a piacra.
1: Igen, és akkor megmutatom neked a kínai barátomat, aki magyar terméket, tehát igazi magyar termelőtől való terméket árul. Nagyon jól beszél magyarul a kínai úriember, és hallod, mindig ott van sor. És ezt akár hiszed, akár nem, a mellette lévő magyar eladóknál nincs olyan sor, mint ennél a magyar termelői termékeket árusító kínai úriembernél.
2: Hát azért, mert lehet, sorban. Hogy, sőt, biztos, hogy nagyon jó a nagyon. Portékája.
1: Nagy, így van. És ezt én is tanúsítom, úgyhogy oda küldtem most a Baranyi Tomit is, úgyhogy ennyit erről. Na de egy picit teljesen más, nem picit, hanem nagyon más dolog. Tegnap Zsuzsi úgy először volt itt visszatérve a rádióból, ugye Törökországból, és hát a Happy, ugye a kiskutyusa, mindig, amikor itt vagyunk együtt a rádióban, akkor a Happy kín van itt az iroda között, szaladgál ide-oda, jön, ott van neki vizecske, iszik, eszik.
2: Igen, van ott kanapé, minden ott le tud nyugodni. Nem szoktuk ide beengedni a stúdióba.
1: Na de tegnap itt kapargatta nagyon erőszakosan az ajtót, és rájöttünk, hogy azért, vagyis hát nem kellett erre nagyon rájönni, hát Zsuzsi is elmondta, hogy ugye most egy hétig nélküle voltál.
2: Igen, egy hétig őt mellőznöm kellett, igen, hál' Istennek a nagybátyáméknál az összes kis házi állatunkat le tudjuk rakni, tehát mi ebben nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon sokan, amikor elutaznak, akkor problémát okoz, hogy a kis kedvencet kieteti, hol van egy hétig, és nagyon sok esetben az emberek ezért sem mennek el nyaralni vagy üdülni, mert gond az, hogy a cicát, vagy a nyuszit, vagy bármilyen kis állatot hova tesz, és hol ki fogja gondozni, etetni. Na, a kutya esetében még halmozottabb
1: hát
2: ez a helyzet.
1: Mielőtt elutaztál, emlékszem, beszéltünk erről, hogy nem tudtad először, hogy izébe is voltál teljesen ilyen kis, nem pánikba, de hogy azért úgy
2: hát
1: ne,
2: azért
1: meg
2: igen.
1: kellett szervezned, hogy hova rakd a nyuszit, hova rakd a Happy-t.
2: Fixen tudtam, hogy ők bevállalják szívesen, mert nyilván a családom, de nem mindenki vállalja be azért, hiába családtag. Azért nem mindenki akar mondjuk egy, vagy egy nagy testűt, vagy egy kis testű kutyát az otthonába. Azért nagy testű kutyák is tudnak mondjuk a kertbe olyan rombolást végezni, amit mondjuk lehet, hogy én, hogyha a ház vagy kerttulajdonos lennék, és gyönyörű szép a kertem, lehet, hogy nem szívesen fogadnék be egy olyan nagy testű kutyát, amit ás, kapar, szétszedi a kertet, tehát persze. Így innentől kezdve egy nehéz helyzetben van a gazdi, meg az állattartó, hogy mit csináljon. Na de visszatérve az eredeti témánkra, hogy elgondolkodtam azon, mert hát azért, amikor ott hagytam a kutyámat, akkor nyilván elköszönsz, megsimogatod, mondod neki, hogy most itt maradsz, és hát ugye ez a kis kutya, ezt tudjuk nagyon jól, itt mindenki tudja, itt az egész házban, hogy ő, mivel mi állatbarátok vagyunk, mármint itt az iroda, jöhet velem, és minden nap ő jön velem dolgozni. Igen. És az egész ház, amikor beszállok a liftbe, ez egy nagy irodaépület, ott mindenki megsimogatja a liftbe, örül neki, szeretik.
1: Neki
2: és
1: is van belépőkár.
2: Van neki is, igen, és kép is van rajta. és ja, örülnek kérdőbe. Neki, hogy meg hát ugye el is mondják nekem ott az emberek a lift alkalma, tehát amikor a liftben találkozunk, és ott van alkalmuk találkozni a kutyával is, hogy mennyire jó, hogy hozhatom magammal, meg mennyire.
1: Hát nem minden munkahely engedi.
2: Hát egyáltalán nem, igen, kevés állatbarát munkahely
1: hát
2: van.
1: Hát azért most már hál' Istennek egyre több, mert tényleg azért az ember is belegondol ebbe, főleg aki tényleg szereti az állatkákat, hogy azért egy kutyusnak, aki mondjuk 10 órát dolgozik, és nem tud rá más vigyázni, azért az nagyon sok idő.
2: Egész napot bezárva, igen, igen. Még ha nem is 10 órát, de hogyha 8 órát is dolgozol, az is nagyon sok idő, igen, és be van zárva. Jó, mondjuk ő egy kis testű kutya, ezzel így nekem könnyebb a helyzetem. Mondjuk lehet, hogyha egy Bernie pásztorom lenne, akkor lehet, hogy...
1: Vagy
2: házba. Lehet, hogy nem szívesen engednék be ide. Szóval így innentől kezdve más a helyzet.
1: Persze.
2: Na mindegy, és amikor elköszöntem tőle, akkor láttam azt a pánikot az arcán, hogy kész, ő most itt marad.
1: Igen.
2: És hát ugye ezen gondolkodtam, rendesen leakadt az álla.
1: Nem azt mondom, hogy elkezdett izzadni.
2: Szerintem még az is megtörtént, de azt fixen láttam, hogy a szeme kigúvat, és leakadt az álla. Hogy mondtam neki, hogy most itt maradsz. Most már mi mondjuk nem beszélgettünk, hanem kézjelekkel szoktam neki jelezni, hogy most marad, mert már ugye a hallása az nem az igazi. Hát ő egy idős kutyus.
1: Hagytattál volna neki egy levelet, azt majd elolvastam, amikor akarja.
2: És ezen gondolkodtam, hogy szegény, minden, ja, és hát elmondták a nagybátyám még, hogy úgy kellett őt minden nap bevinni, mert minden nap ült a tűző napon a kapuba. Mi? Ne, vár, ne is mondd, tehát a szívem szétfacsaródott hogy ez most ez tényleg?
1: Igen.
2: És ők minden nap bevitték, mert ott ült az ajtóba, és várt. És ezen gondolkodtam, hogy vajon ő neki ez hogy zajlódik le egy kutyának, mert most ugye macskáról nem tudok nagyon sok mindent.
1: De meg a macska elmegy ugye ide-oda, tehát hogy a macska az nincs háznál egész nap.
2: Meg a macskát nem viszed magaddal, ő nem az a kis hát kedvenc, akit úgy minden nap cipelsz magaddal, igen, vagy úgy jön,
1: igen,
2: veled.
1: Igen, igen, igen.
2: Tehát
1: a
2: ő nem kísérő,
1: igen,
2: állat.
1: A macska az nem.
2: Ugye?
1: Az
2: de nem. Most egy kutyánál,
1: kivéve,
2: igen.
1: Kivéve, ha fáraó vagy, akkor igen. De amúgy
2: ezen
1: nem
2: gondolkodtam, hogy szegénynek vajon ez hogy csapódik le egy kis állatnak az, hogy egy hétre elmegy a gazdi. Ő mit érez, mi zajlik le benne, és hát a kutyák időérzékét kezdtem el nézni, meg erről kutatni, hogy igen, van-e egyáltalán időérzékük.
1: És van. Van.
2: De szerintem zenék után beszéljük
1: ezt
2: a témát,
1: hogy amúgy
2: még tovább.
1: Van, csak hogy ez kis spoiler erőre, van nekik, de hogy milyen és hogyan érzékelik a kutyusok az időt, ezt egy Emilio és egy Völgyi Zsuzsi Pít Musa Ispán dalután fogjátok meghallani.
2: Na végre!

0: ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 36, vissza is tértünk, ahogy ígértem, és ahogy nekem van időérzékem, hogy el tudom mondani, hogy mennyi az idő, úgy a kutyáknak is erről beszélgettünk, bár ők nem tudják megmondani, hogy 10 óra múlt 36, most már lassan 37 perccel.
2: Ezt nem tudják megmondani, nem. De azt fixen tudom, hogy azt nagyon tudják, hogy a rendszerükben mikor, milyen időszakhoz kötik mondjuk a sétát, tehát megvan evés, a séta, igen, tehát hogy a kutyánál is megvan az a bizonyos rendszer, mint mondjuk egy kisbabánál, egy kisbaba esetében, és amikor mondjuk mindig fixen a gazdi 5 vagy 6 órakor viszi le az esti sétára a kutyusát, akkor már
1: azt
2: az a kutya...
1: Azt ő érzi, és ott áll az ajtónál, hogy na, mehetünk?
2: Igen.
1: A kajánál ugyanez.
2: Kajánál, vagy amikor a gazdi hazaérkezik, akkor is tudja nagyon jól, hogy mondjuk 4 óra vége a munkaidőnek, akkor 4:30-re hazaér a gazdi. Igen, és ő már ott várja.
1: De ezt tudod honnan tudja? Ezt el is mondom akkor már gyorsan, hogy ezt például honnan tudja a szakértők szerint egy etológus, Alexandra Horowitz kutatta ki, hogy a kutyák szó szerint kiszagolják az időt. A zárt terekben lévő illatok és szagmolekulák intenzitása a nap folyamán kiszámíthatóan változik. Amikor reggel elmegy otthonról, a saját illatod nagyon erős a lakásban. Ahogy telnek az órák, ez az illat folyamatosan halványul és gyengül. A kutya megtanulja, hogy az illatod egy bizonyos gyengeségi szintjénél szoktál hazaérni, ezért már az ajtóban vár.
2: Ez volt a gondolatom egyébként. Arra mondjuk nem, hogy...
1: Ekkora dolog ez, gyerekek.
2: Igen, hogy a szag...
1: Hogy az illatod amennyire halványul, és egy bizonyos szintre, mikor lehalványul, akkor tudja, hogy aha, most fog akkor hazajönni lassan.
2: Szegényként, most gondold el, hogy amikor én elutaztam, és egy teljesen más környezetbe került, ott aztán nincs illat. Ott nincs gazdi illat. Nekem volt egy ilyen sejtésem, hogy a szaghoz kötik, mert nagyon sokszor, amikor nekem onnan volt, hogy nagyon sokszor, ugye, amikor utazik mellettem a kutya, akkor nem tudtam, hogy honnan tudja, hogy mondjuk megyünk anyukámhoz, vagy jövünk ide a rádióba. És már mikor itt a sarkon fordulok be, és még nem értünk ide, de már hamarosan megérkezünk, ő végig csúcsúzza az utat, és mikor már hamarosan megérkezünk, akkor nyilván ő nem látja, hogy most itt az Alkotás útra kanyarodtál. Aztán
1: de honnan tudod, hogy nincs nála egy mini véz, ami nézi, hogy hol vagyunk,
2: de
1: a Alkotás.
2: De megcsapja akkor az illat. Az illat. Ami ehhez a helyszínhez kötheti, vagy köthető neki, és akkor ő már szedi össze magát, szedi a kis táskáját, motyóját.
1: Na itt van ez a büdös duszi, érzem az illan, itt járt már, jó, tiszta íző kúszag.
2: Hú, de cigánysakban.
1: Igen, úgyhogy lehet. Ne, a kutyáknak a szaglás az viszont kívül tényleg egy nagyon komoly érzékszervük, a ellentétbe velünk ugye sokszor, de hogy én meg vagyok nagyon lepődve, hogy erős az illatod, otthon hagyod az illatod neki, még akkor nyugodt picit, de ahogy halványul, akkor már méri ő magába, hogy most már mindjárt jön az a pont, amikor újra itthon van, mert már nagyon nem érzem az illatát.
2: Aha, eltűnt már az illata ennek, pedig de erős volt, igen. Nem fürdött.
1: Ó, az a drága Hugo Boss parfüm, tudod?
2: Igen.
1: A másik, bocsános, mondja
2: igen,
1: csak.
2: Igen, valójában a rutin is, meg az ismétlés is a kutyáknak a mesterei a rutinnak a megfigyelésére,
1: igen.
2: Mert hogy minden nap ugyanabban az időben eteted, vagy viszed sétálni, hát, ugye, mert már mondtam.
1: Igen,
2: és hát így gyorsan megtanulják ezeket az időpontokat, és szinte órát lehetne a kutyákhoz így igazítani.
1: Ez így
2: mondják.
1: Van, ez így van. Én is ugye nem egyszer, vagy nem rövid ideig éltem ugye kutyussal, még így együtt öcsém kutyájával.
2: Majdnem elvetted feleségül. Éltem együtt kutyussal.
1: És tényleg az volt, hogy sokszor jelezte már nekem, hogy már pedig most már vacsora idő van, és így nézett engem, mert jó, hát persze akármikor én ettem, ő ott állt természetesen, és látta
2: hát
1: a lehulló falatokat, persze, de tényleg jelzi. A másik ilyen, hogy a kutyák rendelkeznek egy nagyjából 24 órás belső biológiai órával, amely reagál a fényre és a sötétségre. Na hát ezt télen hogy oldják meg? Ez szabályozza a testhőmérsékletüket, a hormonszintjüket, valamint az ébrenléti és alvási ciklusokat. Ez a belső óra pont a jelzi nekik, mikor jön el a séta vagy etetés ideje. Igen.
2: Igen, vagy hát például a konyhai zajok, amikor elkezdesz csörömpölni a lábasokkal, akkor is megérkeznek.
1: Zacskóval elég csörögni. Hát az bőven elég, már ott van.
2: ezek mind-mind azok a jelek nekik, amik így segítenek megérteni, hogy mikor jön el az étkezés, vagy mondjuk a vacsora, vagy a reggeli, vagy a séta ideje.
1: Igen.
2: Szaglás, hormonális változások, mint amit már elmondott a Gyuszi, hogy abszolút fejlett a szaglásuk, és ez is szerepet játszhat a kutyák időérzékében.
1: És állítólag különbséget tudnak tenni rövid és hosszú távollét között, máshogy jóval intenzívebben reagálnak a gazdi érkezésére, ha az 2:5 órát van távol, mintha csak mondjuk 20-30 percre ugrott volna le a boltba. Minél több idő telik el, annál nagyobb bennük a hiányérzet és az izgalom. De cukik, egyem a kis szívüket.
2: Nagyon.
1: Hogy így lemész tényleg, mert és tényleg igaz ez. Amikor a Bonival ugye egy lakás háztartásba éltünk, és nem volt otthon senki, csak mondjuk jó magam, meg a Boni, akkor mondtam neki, hogy mondom, mindjárt jövök, csak leugrok a boltba. De ezt így el is mondtam mindig neki, hogy hát, ha mondom, tudatosul benne.
2: Te már tudta, hogy bolt.
1: Igen, vittem a szatyrot, meg is mutattam neki, hogy mondom, mindjárt jövök, csak boltba megyek. És így ült, nézett engem, bezártam az ajtót, hazaértem, és valóban nem volt olyan nagy az öröm. Örült, meg azért nyalogatta a lábamat, meg mit tudom én, de hogy úgy nem volt akkora, mint amikor mondjuk elmentem cirkuszba, akkor még ugye bőszen cirkuszoztam, előadásom volt, és úgy jöttem haza, na akkor nyakig fölugrott,
2: hát
1: annyira
2: látod,
1: örült.
2: Ezben más minden kutyának a viselkedése, és hát valószínűleg nem te voltál az igazi gazdia, tehát hogy veled élt.
1: Nem, öcsém volt,
2: de nem a te kutyusod volt, nekem a kutyám, hogyha még 3 percre is viszem le a szemetet, akkor is úgy örül, mikor visszajövök, mint egy évre. Igen, és ezen gondolkodtam, hogy amikor elutazunk, akkor mi történik, mi megy le, mi zajlódik le bennük, és hát ilyenkor bizony leggyakrabban szorongást és stresszt élnek meg a kutyák, mivel nem értik az idő múlását, azt a fajta időmúlását, hogy mondjuk te elmész egy hétre, azt tudják érzékelni, hogy egy nap alatt hogy telik az idő, de mondjuk a gazdi nélküli egy hét, azt ők azért nem tudják.
1: Istenem.
2: Meg hát nem értik a távollétokát, és a megszokott rutinjuk felborulása miatt az átmenetileg ilyenkor megváltozhat a viselkedésük is, és hát ilyenkor leggyakrabban jellemző a szeparációs szorongás, tehát sokan szeparációs szorongást tapasztal. Mondjuk én csak otthon hagyom a kutyát egy pár órára, amíg elmegyek fellépni, és már sír. Tehát, hogy nekem már szomszédok már jelezték kedvesen, hogy ez addig fog menni, amíg meg nem döglik ez a kutya.
1: Ja, igen, ezt mesélted.
2: Annyira kedves
1: igen,
2: volt,
1: igen,
2: hogy
1: igen.
2: Hát, na, mindegy.
1: Na, mindegy is.
2: Szóval,
1: de
2: hogy
1: igen. A kutyusoknál ez valamiért, igen, ez nem tudott sajnálatos módon, pedig mennyivel könnyebb lenne nekünk is gazdiknak az élet, mert nekünk meg ugye a szívünk facsarodik ilyenkor, és
2: abszolút.
1: Fáj. Hát nekem is nem egyszer volt, hogy még csuktam be az ajtót, és ott megláttam a kis szemét, ahogy ült a Boni, és így nézett, hogy most tényleg elmész, tényleg. Mm-hmm. És olyan rossz érzés az embernek. És ő még, ahogy mondod is, nem is hivatalosan az én kutyám volt, hát én is ott éltem, én is etettem, sétáltattam, stb. De ha még én veszem mondjuk őt, vagy mentem meg a menhelyről, vagy teljesen mindegy, és az enyém effektív, tehát én vagyok az első gazdi, neki, akkor az úgy a még rosszabb, és
2: erősebb,
1: én nem is tudom.
2: Kötődésű, igen.
1: És feleségem nagyon akar kis kutyát, és mindig azzal próbálom őt még egy picit így várakoztatni, hogy nem hozhatunk ide, mert ez itt úgy vettük ki ezt a lakást, hogy kutyamentesen. 2, csipkebokor vesző, hogy mondom, ha elutazunk, mondom, még akarunk, mondom, nagyon utazgatni, mondom, a kutyával mi lesz?
2: Én vagyok rá.
1: Hát cuki vagy, de most
2: elmondom,
1: érted,
2: mindenki előtt.
1: Na, ezt vissza is fogom keresni majd ezt az adást, hogyha letagadod.
2: Nagyon nagy örömmel vigyázok rá.
1: Tudod, 30-a, izé.
2: Csak ne Berni Pásztort vegyetek. Imádom a nettestű kutyákat. Csak.
1: Mi nagyon, ami a feleségemnek is, meg nekem is, ami nagyon tetszik, ezek a tojuszkárok, meg a maltipók. Ezek picit cukik, a kis
2: bármikor örömmel. Lányom is nagyon örülne neki.
1: Az biztos vagyok benne, csak érted, maga a tudatot próbálom a feleségemnek, de ő is megérti nyilván, ő kertesházban nőtt fel, és nekik pont Berni Pásztoruk volt, pont milyen érdekes, hogy ezt mondod. Teljesen
2: nagy
1: más
2: felelősség.
1: Egy kertesházba egy nagy kutya.
2: Persze.
1: És teljesen más egy panelbe, vagy egy társasházba, így van, egy zsebkutyaim, úgy hívom
2: az
1: őket.
2: Más.
1: Teljesen más ez a történés, és ilyen szempontból próbálom azért a feleségemnek még ezt így adagolni.
2: Jegeled?
1: Igen, hogy
2: kezdjétek egy hörcsöggel.
1: Hogy nyugi, mert most akkor hogy utazunk?
2: Kezdjétek egy hörcsöggel, tudja eltetni, ellátja.
1: Igen, hát érted, most pont ma 2 hete jöttünk haza, pontosan mához 2 hete jöttünk haza, és már beszélgettünk arról, hogy ha még belefér anyagilag, szabadságilag, stb., hogy még esetleg nyár végén elmenni még. Mondom, hogyha most lenne kutyánk, mondom, hol tervezhetnénk, mondom, ilyet?
2: Simán, hát mondom vagyok rá. Szóval igen, a kutyatartásban, az állattartásban ez a legnehezebb, hogyha az ember utazgat, meg jön, megy, akkor igen, azt lelogisztikázni, hogy ki vigyáz rá, hogy vigyázol rá.
1: Hát nálad is ezt hallottam most, amikor
2: nem volt könnyű, igen. Meg hát a fokozott, tehát ilyenkor a kutyákban, amikor most látom, meg olvasom, hogy amikor mondjuk ott hagyod valahol, és nem, ez jó, mondjuk az én kutyám az ezen a helyszínen többször megfordul, tehát hogy ismerte a helyszínt, ismeri a rokonaimat, tehát nem egy évben egyszer találkozunk, hanem azért ott rendszeresen járunk a bátyámékhoz, a nagymamámhoz, akik így együtt élnek.
1: Tehát nem ismeretlen a szaguk.
2: Egyáltalán nem, igen, volt már ott hagyva, de mégiscsak van olyan, hogy amikor a kutyát így ott hagyjuk, akkor lehet, hogy levertséget tapasztalnak, vagy ül egész nap a kapuba, mint az enyém. Étvágytalanok lehetnek, az enyémre mondjuk ez pont nem volt jellemző, de benne van a pakliba, többet alhatnak a megszokottnál, vagy éppen nyugtalanul járkálnak a lakásba a gazdi illatát keresve. Mm. Vagy viselkedhetnek egészen másképp is, mint a megszokott, tehát romboló viselkedést is tapasztaltak már, amikor mondjuk egy gazdi ott hagyja egy hétre. Mert a felgyülemlett feszültséget vezetik ilyenkor le, én meg az unalmat. Ez rákcsálással, kaparással, tehát ezzel vezetik le, nem a frontinnal.
1: Há, igen.
2: És na hát jó. Lehet bármi más. Na és hát a túlzott öröm, amikor visszatér a gazdi, akkor a kutyák...
1: Fölugrás.
2: Extrém. Nekem még ezt elmondom, amikor mondja. Visszatértem, vagy visszatér, I'll come back.
1: Igen, Terminátor.
2: Akkor bent aludt a nagymamámnál, ott van egy ilyen közlekedő, és akkor ott ilyen csöndbe csúcsúzott, és a mamám is pihent, és így nagyon halkan kinyitottam az ajtót, és olyan édes jelenet volt, így rám nézett, fölkelt álmából, rám nézett, és az a szem, hogy most jól látok, vagy szellemet látok. Ja. És nem volt benne biztos, hogy tuti, hogy én vagyok, és nagyon-nagyon lassan, ilyen lapos, szinte ilyen lapos kúszásba közeledett felém, nem volt benne biztos, hogy jól látja-e azt, hogy ez tuti, hogy én. És jó, ahogy megérkezett...
1: Ez azért is van, mert a te kutyád tőle tanult el, hogy nem ismer föl embereket. Ezt tőle tanulta.
2: Ő is arcvak. Na és akkor, amíg megérezte az illatomat, beleszagolt így a nyakamba, meg a fülembe, onnantól kezdve nem volt, föl kellett belém bújt és sírt.
1: Hát és tegnap is pedig itt dolgozunk, negyedik évünket kezdtük el taposni ugye idén januárba, és sose.
2: Igen, nem
1: talán
2: szállt
1: azt
2: ki belőlem.
1: Merem mondani, hogy sose volt ilyen, vagy igen. Ha volt is, talán egyszer, vagy kétszer is már,
2: hogy
1: mit tudom én, mikor,
2: jönni.
1: Hogy kapar és be akar.
2: És meg, tegnap, és már elmúlt, látod?
1: És már elmúlt, igen, egy nap elég volt neki, és már elmúlt, ott látom néha én itt az üvegen keresztül, hogy mászkál ide, oda gondolom, iszik, igen. Ott van neki kint egy kis vizestáka.
2: És megnyugodott, látod? Tehát ma már megszokta, vagy felfogta, hogy igen, itthon vagyok, nem hagyom itthon, nem marad most már nélkülem, és látod, megnyugodott. Tehát kellett neki majdnem egy 24 óra, vagy 48 is talán, igen. Hogy úgy megnyugodjon, de mindenhová jött a belém volt tényleg bújva, matricaként követett bárhová mentem.
1: Hát figyelj, nehéz ez, mert tényleg az állatkáknak ez egy olyan borzal, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor tudattalanul kell eltöltened időt a te igen. Támaszod nélkül, igen. Vagy nem is tudom ezt
2: a
1: jobban megfogalmazni.
2: Az a vezéred, igen, az a vezér, a gazdi az a vezér,
1: igen.
2: Ő a falka vezér, ő mondja meg, hogy mit teszünk,
1: hogy igen.
2: Mit vadászunk, mit csinálunk
1: az
2: nap.
1: Ezek a vadászás az a...
2: Na jó, de érted, így elképesen.
1: Levadásznak egy izét, egy teszkugazdaságos sonkát maximum a polcról.
2: Te vagy a vezére. És ő téged követ. Bármi van,
1: ez így van.
2: Megy az utasításaid után, és te vagy neki az alfa és az omega.
1: Ez így van. Hát gyerekek, 11-kor jövünk hozzátok vissza, jó?
2: Jó.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr városközpont felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, ám délután a keleti, északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Kora reggel 16-25, napközben 35-40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Hegyi Zsuzsi és Maka Gyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 Rádió Dix sűs felnap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, kedd van, és június 30-a. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit június utolsó napján.
2: Nem sokára itt a születésnapod, Gyuszikám, de majd akkor, amikor itt lesz, akkor
1: majd akkor.
2: Arról még külön majd megemlékezünk.
1: Three days, please, kérem.
2: A születésnapokat szerintem mindig meg kell ünnepelni. Én azt hallottam, hogy az egy fontos esemény. Igenis, nem, tényleg. Ez sokáig így gondoltam én is. Sokáig erre gondoltam én is, hogy minek, meg nekem már nem kell.
1: Meg de ha nem olyan kerek, az engem úgy nem izgat.
2: De mindig a születésnapokat, igenis.
1: Ki tudja, megélem-e a következőt?
2: Hát nem akarok erre bólogatni, mert
1: de értelek, persze.
2: De a születésnapokat igenis mindig meg kell ünnepelni, és én erre jöttem rá az elmúlt időben, mert én ugyanígy lelegyintettem jó pár évvel ezelőtt, hogy jó van, hát most nem annyira fontos, de igen, az egy nagyon fontos dátum.
1: Jó, hát majd most én nem vagyok az a nagy ünneplős, úgyhogy most igaz, hogy már szülinapomon majd Balatonon leszünk, de hát reméljük, hogy nem fog esni az eső, mert most ugye meg azzal riogatnak mindenkit, hogy most holnap után és azután, tehát július 1-2-3 esni fog az eső.
2: Esik az eső!
1: Mert eddig most azzal riogattak mindenkit, hogy jaj, meleg van, most azzal riogatnak mindenkit, hogy jaj, zivatar le. Mindig van valamivel riogatás, és sajnos a magyar az meg olyan nép, ugye, hogy mi ezeket szeretjük, amiről 9 órakor is beszéltük, hogy ez a izé mentalitás, hogy amit mondanak az úgy, és akkor mi az, jaj, de most de meleg van, majd télen, jaj, de most de hideg van, jön az eső, jaj, esni fog az eső. A magyart mindig be lehet ezzel malmozni, és én ezen teljesen kiégek, amikor látom ilyen időjárás jelentő, követem nyilván itt az időképet, meg mit tudom, és ki írja. De én csak azért, hogy ránézek, hogy mizu. De látom, hogy meg annyi komment érkezik, és néha beleolvastam, és néha nevető fejezem ezeket, amikor tényleg már ilyen nevetséges, amikor írják, hogy jaj, ez a meleg, hát ez nyáron, és a meleg van, úristen, hát, sőt, ezeknek megsugom, képzeljétek el, karácsonykor meg jönni fog a Jézuska, de ne lepődjetek meg nagyon, nyáron meg meleg
2: is,
1: van.
2: Hóesés is kíséri.
1: És de várjál, képzeljétek el, december 24-én meg szenteste lesz, jaj, mi lesz?
2: Jó, de szemtelenkedjél, jó?
1: De én szemtelenkedek, mert én nem bírom az ilyen mentalitást, amit ezek az emberek. Jaj, nyáron, úristen, meleg van. Jaj, télen, meg ideg van, úristen.
2: Jaj, Istenem, jó, hát figyelj. Nézd, van, aki tényleg nem bírja a szervezet ügyileg elviselni a nagy meleget, főleg az idős emberek, akiknél mondjuk egy hirtelen időjárás változás, vagy egy nagyon nagy meleg, vagy egy nagyon nagy hideg befolyásolja.
1: Persze, de az nem azzal foglalkozik, Zsuzsám, hogy kommentáljon, érted? Vagy kommenteljen, hanem azok tudomásul veszik.
2: Nekem 82 a nagymamám, nekem simán facebookozik.
1: Hát jó, persze, facebookozás az megint egy másik történet, mint az, hogy te most már csak azért, ja. Mert van, akit látom, hogy csak tényleg az, hogy igen, hát ez elviselhetetlen, hogy júniusban meleg van, hát ez borzasztó.
2: Én még azt szeretem, amikor esik a hó, és akkor vagy esik az eső, és kiírják, esik az eső.
1: Igen. Azért mondom, ezeknek azt üzenem, hogy december 24-én meg szenteste lesz. De el nem mondjátok senkinek, és meg ne lepődjetek.
2: Szemtelen, nézzétek meg, hamarosan betölti 38 évét, ez tiszta szemtelen.
1: Én is persze, én is neked itt elmondom mindig, mikor hideg van, hogy jaj, ma a havazás lesz, meg -10, meg mit tudom én, persze, nem arról van a szó, szerintem, hogy az ember ne nyilvánítson véleményt, csak az, amikor tényleg látom, hogy egy-egy időjárás jelentés, és leoltják az idő, tehát az a komment, hogy itt az időjárás jelentést garantáló oldalnak kommentelvén, hogy hát ez borzalmas már a méz, mint hogyha mondjuk az időkép tehetne arról, hogy milyen idő.
2: Mindegy, azért mondd már el, hogy mennyi lesz ma a csúcshőmérséklet.
1: Ma marad ez a 41.
2: Jó, de hideg van!
1: Jaj, de hideg
2: van! Jaj, de meleg van!
1: Igen.

0: Igen. Na de, egy másik csámcsogásra okot adó cikk is van.
1: Pletyizünk.
0: Képzeljétek el, hogy Rómát és Párizst is megelőztük egy fekete listán. Budapestet választották a világ legpiszkosabb városának egy turisztikai felmérés alapján.
1: De jó ezt, de jó ezzel szembesülni.
0: Ez jó nyerni. A véleményt formáló külföldiek szerint ellepi a szemét és a bűz a magyar fővárost.
1: Aha.
0: Hát most erre az a baj, hogy nem tudom azt mondani, hogy nem is.
1: Nem tudom
0: megvédeni sajnos a fővárosunkat, valójában, mert tény is való, hogy...
1: Hát ez a főpolgármesternek a legnagyobb szégyene. Nem.
0: Hát elsősorban igen.
1: Tehát, hogy itt azért a takarítást jobban be kéne iktatni, vagy nem tudom, szóval, hogy oda kellene figyelni.
0: Nem, egyszerűen itt az is, amit pont valamelyik nap mondtam, valamelyik nap most jöttél vissza, tegnap mondtam akkor így a zenék alatt, hogy mielőtt színházba mentünk vasárnap, ugye az Operett Színház mellett átültünk, vagy előbb ott kezdtük a Liszt Ferenc téren, ettünk egy pizzát, meg ittunk egy-egy korsó sört, és úgy mentünk be a színházba. És hogy a Liszt Ferenc tér sem olyan már, mint régen volt. Tehát a Liszt Ferenc tér nekem régen egy ilyen etalon hely volt, hogy raj volt, olyan zöld volt, olyan íze. Most leülsz, és egy tele van külföldiekkel. Igaz, hogy nem az a hely, ahol mi szoktunk ülni, hanem a szemközti ír pub, vagy étterem az is. Ott azért eléggé sűrű megfordulnak ez a Nagy-Britanniából származó úri emberek, akik szeretnek örjöngeni. Illetve a Liszt Ferenc téren található padok, és az ott a vizezős résztől kezdve minden, tele van hajléktalannal. Tel is tele van.
1: A másik, igen, meg az Andrássy út is, ott pedig este szeretnek így a kapuajba feküdni, igen. És hát igen, tehát, hogy meg hát oda piszkítanak, oda vizelnek, sajnos igen. A másik, ami feltűnt, nem tudom, hogy ti észrevettétek-e, hogy a Hősök teréről, ugye a Hősök terén van az az ikonikus nagy ilyen hosszú oszlop.
0: Igen.
1: Ez a gyönyörű oszlop. És annak az oszlopnak a tetején Gábriel arkangyal volt eddig. Lekerült. Nincs már ott.
0: Tényleg?
1: Igen. Tehát az az oszlop, az most áll üresen, az arkangyalunk nélkül. Nem tudom, hogy ki zavart, és miért zavarta Gábriel.
0: Mindjárt megpróbálom kideríteni.
1: Igen, miért szedték le Gábriel arkangyalt a Hősök terei oszlopról, és most olyan csúnyán árválkodik ott egy üres oszlop, olyan, nem is tudom, hogy milyen értelmet adva annak az oszlopnak, már így semmi értelme nincsen, olyan kitüremkedik, állott, igen. Mi történt?
0: Nem, csak hogy igen, hogy mi Gábriel arkangyal szobra valóban lekerült a millenniumi emlékmű 36 méter magas oszlopának tetejéről, de ez nem most történt, akkor ez én ezt nem vettem észre eddig, gyerekek. Igen. Ez 2024 július, igen. 2 éve volt.
1: Igen, ez 2 éve volt.
0: Miért volt rá szükség?
1: Miért?
0: A Zala György által készített szobron korábban csak felületi, esztétikai javításokat végeztek. A belső tartószerkezet kritikus állapota miatt a teljes körű restaurálás elkerülhetetlenné vált. Hol van most? A szobrot jelenleg egy restaurátor műhelyben javítják.
1: Azóta is.
0: Az állapot
1: éve.
0: Felmérés során kiderült, hogy a belső váz a vártnál is rosszabb állapotban van. A tervek szerint Gábriel alkonya a szobra 2026 végén térhet vissza az eredeti helyére, a Hősök tere központi oszlopára.
1: Ennek köszönjük szépen, hogy elmondtad, mert én szomorú voltam. Ezt
0: kerek
1: látva,
0: két évig restaurálták, de mondjuk azt tegyük hozzá az igazsághoz, hogy egy ilyen szobrot nagy. Azért az nem egy izé,
1: ez egy óriási
0: munka, hogy csak így épp, hogy 2 óra alatt megcsinálod.
1: Persze, meg hát ez kemény meló. Milyen anyagból van?
0: Na most vas, ezt már fém, nem tudom.
1: Vagy,
0: nem tudom.
1: Nyilván nem gipszből van az a szobor.
0: Nem tudom.
1: Igen, de hát ott minden szobor ilyen
0: kemény.
1: Öntött rész, vagy nem tudom, hogy milyen anyagból van, de akkor ezek szerint restaurálás alatt
0: és
1: van,
0: már
1: de
0: mostan,
1: hát
0: pont mostanhoz 2 éve, és idén év végén, tehát még 1/2 évig ott van a restaurátor műhelyben, és
1: én nagyon várom, hogy visszakerüljön, mert most csak ott áll egy ilyen,
0: oszlop,
1: semmivel a tetején, és közben meg annyira gyönyörű a tetején, amikor ott van az az arkangyal.
0: Igen, de hát ezen most nem értem a hozzászólásod tartalmát, igazából ezen már nem múlik Budapest szépsége, de értem, amit
1: de
0: mondasz.
1: De ez, hogy bekerültünk a legpiszkosabb városok Szóval, hogy nem, hogy bekerültünk, hanem vezetünk.
0: Most vezetünk sajnos, igen. Eddig az volt, amit szerettek, a gyönyörű parlament, csodás dunai panoráma, romkocsmák, bár én azokat is utálom. Ezekért rajongtak a külföldiek. Ja, külföldiek, hát persze ő nekik ez izé. Most azonban egy olyan nemzetközi listán végzett az élen a magyar főváros, amit a városvezetés a legszívesebben mélyen eltitkolna. Egy globális turisztikai felmérés szerint ugyanis a Budapestre érkező utazóknak lett a legjobban elegük a koszból. Hivatalosan is mi lettünk a világ legpiszkosabb városa.
1: De ciki.
0: Ez nagyon kellemetlen.
1: Igen, ez, igen. Nagyon, ez igen. Nagyon ciki. Na mindegy, nem hát is kommentelném
0: hát,
1: tovább.
0: Nem is lehet végén. Ezt, hát most mondom,
1: még
0: nem
1: lehet.
0: Még
1: a végén kapunk valami feljelentést.
0: Nézd, ezt nem tudják letagadni, hát ez nem mi végeztük, ezt csak felolvassuk, hogy ez így van, és az a baj, hogy megvédeni meg nem tudjuk.
1: Hát nem.
0: Nem tudjuk megvédeni sajnos. Mind a ketten jártunk már azért meg annyi más, igaz, hogy nem feltétlenül fővárosba, de azért igen, tehát azért ég és föld sokszor hát egy-egy nekem, várossal.
1: Nekem a legtisztább, meg hát az ki is van kiáltva, tehát az hivatalosan is a legtisztább város Szingapúr, és Szingapúr az tényleg, az valami mese. Ott még azt mondanám, hogy leesik a rágom, lehet, hogy még vissza is venném a számba. Az csodálatos. Akkor ezek szerint Budapest egy kicsit így elúszott a szemét és a kosz miatt. Nem tudom, hogy mit lehetne ez ellen tenni. Én mindig arra tanítom, és próbálom edukálni a gyerekemet is arra. Például milyen érdekes, hogy ne dobja el a szemetet. Például milyen érdekes, hogy 3 vagy 4 háztömbbel költöztem lejjebb.
0: Igen.
1: Tényleg csak 3-4 háztömbbel. És ott, ahol addig laktam, ott az a parkos terület meseszép volt, gyönyörű, és egy szemetet nem dobtak el ott az emberek. Egy kicsit közelebb költöztem az iskolához.
0: És már tele van.
1: És a csoki papírtól, az alufóliás dologtól kezdve, minden ott annál a háznál, a ház körül sokkal, de sokkal koszosabb és piszkosabb a park, és terveztem is, hogy veszek, lehet kapni ilyen háztartási boltokban ilyen csipeszt, szemétszedő csipeszt. Aha, és be is fogok ruházni egy ilyen szemétszedő csipeszre, és össze fogom szedni nyilván. De és ugye az edukáció, ilyen. Hogy én mindig a gyerekemet edukálom arra, hogy soha ne dobjon el, még egy pici papír szemetet se, vagy megyünk autóval, lehúzza az ablakot, és tervezi mondjuk kidobni. Mondom, mit csinálsz?
0: Persze. Mit csinálsz?
1: Te mit csinálsz? Mondom, kidobott szemetelsz, hát ugye a gyerekeinket igenis meg kell tanítani arra, hogy nem eldobjuk a szemetet, hanem addig őrizget és visszük magunkat, amíg nem találunk egy kukát, vagy egy szemetest, vagy ha nem találunk egész nap, akkor hazavisszük inkább, és kidobjuk az otthoni szemetesünkbe.
0: Legalább ezzel is segítünk, abszolút igaz, egyetértek veled. Én konkrétan láttam egy teljes negyednek a leromlását, hát én ugye annak idején, amikor oda költöztem a Korvin sétányra, egy iszonyatosan menő, tiszta, rendezett sétány volt, ahogy a neve is taglalja, hogy Korvin sétány. És amikor elköltöztem, ugye hát mondom, bő egy évvel ezelőtt, ugye egy év, egy hete költöztünk ide a 13, vagy oda a 13-ba, addig gyerekek, olyan, mint hogy teljesen másik környékre költöztem volna.
1: Tehát elúszott.
0: De jó, mondjuk a 8-as sajnos ilyen, a 8 az alapvetően sajnos egy ilyen kerület, meg
1: de
0: a 9
1: ez,
0: is.
1: Ez szerintem a polgármestereknek a dicsősége, vagy illetve a szégyene.
0: Hát ez egy óriási nagy szég, és azoknak még nagyobb, akik utána még, amikor volt polgármester választás, hogy megtartották azzal a semmit mondó programmal, ami volt a polgármesternek a 8. kerületbe. Tehát, hogy én akkor költöztem el. Én akkor tudatosítottam magamba, hogy ha ez már bocsánatot kérek, ez nem politika. Esküszöm, hogy semmi politikai hátsó része nincsenek. Emberi kérdése van ennek szimplán. Hogyha valaki rendet tart a kerületében, tessék, a 13-ba 20 éve ugyanaz a polgármester van, és szeretik, mert rendet tart. Uh-huh. És a 13-ba bizony jó, ott is vannak nyilván olyan részek, ami nem olyan, de a 13-ba azért bővebben, nyugodtabban végig tud sétálni, és azt látod, hogy Oké. Okay.
1: Meg parkosítás van, meg fejlődés van. Igen, sose felejtem el, volt egy időszak, amikor, amikor mélegelőket akartak telepíteni a városba, meg a fővárosba, és a mélegelők helyén gaz, és olyan eluralkodott káosz volt. Sajnos. És ki volt téve táblán, hogy mélegelő. Na most a mélegelőnek az a célja, hogy olyan növényeket és virágokat telepítenek oda azokba a kis szűk szegmensekbe, amit növényel akarnak betelepíteni, amit tényleg szeretnek a méhek. Tehát az akáctól kezdve a bármilyen olyan virág, amit szeretnek porozni, és amire rászállnak. És hát a gaz volt a helyén, és ki volt itt, vagy mélegelő.
0: Hát figyelj, én akkor is már kiakadtam, de hát egyedül ott is ugye kevés voltam ehhez a történethez, hogy a Korvin sétányon volt egy külön kis rendőr őrsöcske. Azért mondom, hogy őrsöcske, mert körülbelül egy, mit tudom én, akkor a terület lehetett ez belül, mint mondjuk ez azért teljes iroda rész itt nekünk itt. Aha. Az ötödiken, ahol vagyunk, most per pillanat, és bezáratták meg, hogy minek oda? Hát igen, azért a 8 az nem épp a legbiztonságosabb környék szerintem, és ha valahova kell állandó rendőrségi felügyelet, az szerintem a 8 és a 9. Ettől függetlenül a jelenleg is regnáló polgármester azt ő bezáratta, mert minek az oda. Szóval ilyen és ehhez hasonló intézkedések miatt fejlődött oda a Korvin, fejlődött, ezt idézőjelben rakom, oda a Korvin sétány, hogy én ott, amikor ezt így megtörtént a polgármesterválasztás, tudtam, hogy ugyanaz az ember maradt, tudtam, hogy változtatni, ha eddig nem változtatott, és ez az embereknek jó, mert megszavazzák őt, akkor ezek után se fog változtatni, és valószínűleg így is lett, bár nem járok azóta a 8-ba. Változtattam én, volt lehetőségem elköltözni, és én a lábamat be nem teszem.
1: Szerintem az iskolákban lenne a legfontosabb az, hogy a gyerekeket folyamatosan tanítsák arra, hogy igenis a szemetet nem eldob. Hány olyan gyereket látok, hogy megy az utcán, puf, már eldobja a szemetet, nem bírom megállni szó nélkül, ha látok felnőttet is, vagy gyereket is. Sőt, hát felnőtt, csak... hát van olyan, hogy ott a most, ahol lakunk, a közvetlen környezetünkben, ott iszogatnak emberek, és akkor ezeket a kis üvegtüskéket simán behajítják egyébként.
0: Na, hát az ugyanaz volt, mondom, ott a 8-ból, velünk szembe volt pont egy dohánybolt, ahogy kijöttél a kapun, ott szembe volt egy Lidl, és amellett egy dohánybolt. Hát ott, ami volt a környékén, gyerekek, hát ezt ne tudjátok meg. Hát volt olyan, hogy mentem a Lidlhöz, és konkrétan a Lidl előttig tartott egy ilyen szemétsor, vagy nem is tudom ezt minek nevezni, érted? Tehát, és akkor persze mellette azért, ahogy illik, ott volt egy hajléktalan is, mert hát miért is ne legyen természetesen. Én tudod, kiket sajnálok ott? Akik ott is megveszik méregdrágán az újépítésű lakásokat, család, és egy gyerek ott nő fel, ott kell biciklizni azon a területen, ahol konkrétan oda pisil, kakil egy hajléktalan, az zöldbe, ami nem az ő területe lenne, hanem nem neki épült az, hogy ott fetrengjen és oda piszkítson, és azok a szegény kisfiú vagy kislány ott kell, hogy fölnőjön, és ott kell biciklizzen. Én ezért vagyok mérhetetlenül mérges a kerület vezetésére, hogy nem a családok vannak ott megvédve, a tiszta, rendszerető családok, hanem azoknak a jogai vannak védve, akiknek miért is? Miért is? Miért nincsen ott rendőrség? Miért nincsen ott közterületfelügyelet? Miért is? Azok az embereknek, mert hogy nekik is ott joguk van lenni. Szerintem meg nincs. Uh-huh. Nekem ez az én véleményem, de ez az én véleményem. Sajnos nem vagyok politikus, nem tudok tenni ez ügyben. Ha az lennék, elsők között lenne ez, hogy én biztos, hogy én a családok érdekeit védeném, hát és megillet minden kisgyereket az, hogy úgy nőjön fel, ahogy például én fölnőttem Újpesten. Zöldbe, nyugodtságba, biztonságba. És Újpest mai napig ilyen. És a vezetőjük, nem is tudom, hogy hívják az ő polgármesterüket, de biztos, hogy jó munkát végez. Mert ugyanolyan Újpest, mint amikor én annó ott laktam.
1: Megtiszta.
0: Ellenben más kerületekkel, főleg a belvárosba, ahol meg ez nem tud működni valamiért. Egyszerűen nem, azért, mert nem is akarnak tenni érte, meg azért persze az ott lakók is nyilván rontják ezt a történetet.
1: Igen. Kisgyerekként emlékszem.
0: Gyerekek miatt védeném elsősorban.
1: Igen, kisgyerekként emlékszem, mert én tisztán emlékszem, hogy első és másodikos lehettem, kellett csinálni a papámnak egy olyan botot, ilyen vastag, hát olyan volt, mint egy partvisnyél, és a partvisnyél végére bele kellett papának csavarozni egy ilyen vastag csavart, aminek így hátulról volt a csavar bemenete, és egy szúróeszköz volt végül is, és kimentünk, és gyerekként szedtük a szemetet ezzel a kis saját kis kis eszközünk.
0: Ja, meg falevelet is tudsz azzal izé.
1: Akár falevelet, igen, de mi a szemétre szaposodtunk akkor gyerekként, és a tanárunk, a tanárnénink igenis fontosnak tartotta, hogy na akkor most gyerekek, gyerünk, megyünk ki a parkba, és szedjük a szemetet. És tudod, hogy beégett ez az én fejembe? Kicsi voltam.
0: Igen. Jó.
1: És hát a mai napig...
0: az ilyen tanárokat, akik most is ilyenek.
1: Ez fontos lenne, igenis, a tanároknak is meg kell tanítani arra a gyerekeket, meg a szülőknek leginkább, hogy nem eldobáljuk a szemetet, és mi is oda kell, hogy figyeljünk a környezetünkre, hogy ne kerüljünk egy ilyen szégyenbe, hogy belekerülünk a toplista első élére, meg az első helyezetet el tudjuk vinni.
0: Kerülünk a negatív oldalon. Igen.
1: Amikor van egy gyönyörű szép fővárosunk.
0: Így van. Én pont ezzel akartam én is zárni ezt a történetet, hogy azért nem menjünk el amellett, hogy Budapest egy csodaszép hely, és olyan gyönyörű részei vannak, amit tényleg sehol máshol nincs. A Várnegyedtől kezdve sorolhatnám, és bizonyos kerületeknek olyan gyönyörű szép részei, legyen az az 5. kerület a Dunam partján, vagy a 13-nak ott az a része, ami az Újlipót városi része, ami szintén a Duna partján van. Meseszép, gyönyörű lakások, gyönyörű környezet, és akkor igen, van egy pár kerület, ami viszont igen csak elrontja a hierarchiának azt a részét, hogy nem tudunk az érre kerülni. És mondom, én elsősorban a gyerekes családok miatt vagyok iszonyatosan mérges azért, hogy onnan nekem el kellett költözni, meg az, hogy láttam, amit láttam. És láttam, hogy jönnek gyerekesek, és bicikliznének, és nem tudom, és tele van őrjöngő külföldivel, tele van hajléktalanokkal, tele van rossz arcú emberekkel, és akkor na, oda vidd le a gyerek. És mindez nappalról beszélek, az éjszakárat nem is akarom fölhozni, mert nem is járkáltam ott éjszaka soha, mert nem mertem, bevallom az őszintét.
1: Hát nem akartál vámpirok báján részt venni.
0: Nem akartam nagyon igen itt konfrontálódni sem, meg nem tudom, szóval én mérhetetlenül dühös voltam ezért, hogy azok a gyerekek, akik ott nőnek föl, hogy szegényeknek így kell. És én őket sajnáltam nagyon, hogy őket is megilleti tényleg az a zöld, az a nyugodtság, az a jó levegő, ami megilletett mondjuk akár minket gyerekkor. Szóval én ezért voltam mérhetetlenül dühös amúgy elsősorban.
1: Hát mindegy, én meg hát most
0: mondom,
1: ezért.
0: Nem. Hát figyelj,
1: én meg ezért, most ezért. Hát milyen,
0: ezért.
1: Milyen
0: amúgy azt azért áruljuk el, hogy mi lett a legtisztább, az 5 legtisztább város. Nem találod ki lett az első. Azt mondtad, hogy...
1: Európa? Európán belül? Nem találom ki.
0: Na mondd.
1: Tényleg nem találom ki.
0: Nem találod ki. Krakkó, Lengyelország.
1: Bravo. Gratulálunk.
0: Donald Tusk úrnak gratulálunk.
1: Igen, gratulálunk. Nem találtam volna ki.
0: Sarja. Az Egyesült Arab Emírségekben van. Harmadik Szingapur. Negyedik Varsó. Aha,
1: akkor nem csak Európát nézték, hanem a világ összes pontjáról.
0: A turisták szerint a legtisztább.
1: Hol volt Szingapur?
0: Harmadik helyen. Negyedik helyen megint Lengyelország, az Varsó.
1: Az
0: Varsó,
1: igen.
0: Vagy a Lengyelország kétszer is felkerült a listára.
1: Az igen, bravo.
0: Ötödik helyen pedig Doha, az pedig ugye Katárban van. Gyerekek, Lengyelország valamit nagyon tud. Őket érdemes lenne követni, én azt gondolom, úgyhogy bravo. Komolyan mondom.
1: Igen, gratulálunk bravo. Lengyelországnak.
0: Lengyelországból amúgy is most sok pozitív hírt hallani, hogy mennyit fejlődtek, és mennyi pozitív változáson estek át, és ez is most igencsak bizonyítja, hogy az top 5-be legtiszta, nem a top, nem negatívba, hanem top 5-ös legtisztább városok között Krakkó is, és Varsó is szerepel.
1: Komoly.
0: Bravo. Hát ez van, gyerekek. Ettől függetlenül mi próbáljunk meg tényleg, ahogy Zsuzsi is mondta, tiszták maradni, odafigyelni, nem szemetelni.
1: Mert ez rajtunk is múlik.
0: Így van. És nyilván nem kell zöld energiát használni, mert minden, ha az ember nem teheti meg, de igen, ahogy Zsuzsi is mondta, az nem kerül semmibe, hogyha a túlorudis papírunkat nem az utcán dobjuk el, hanem hogyha nincs szemetes az utcán, akkor hazavisszük és otthon dobjuk ki. Egyetértek maximálisan. Na, hát
1: vigyázzatok magatokra.
0: Vigyázzatok magatokra.
1: Szalmakalap. Esernyő.
0: Igen.
1: Esernyő azért, hogy a nap ellen védjen meg benneteket.
0: Holnap meg már az eső ellen.
1: Igen, és kenjétek magatokat, mert

nem hiszem, hogy még egyszer is találkozunk. Vasárnap többé nem hiszek magának, véget ért egy déli bábos varázslat. A sok színes hazugsággal

vasárnap. Nem is tudnám kimondani azt a szót, hogy szeretlek.

egy hétköznap is több száz régi vasárnapot felettet hagyott.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Különböző cigány népviseletek. A roma cigány népviselet a világ különböző részein élő roma közösségek kulturális örökségének fontos része. Bár nincs egységes cigány népviselet, hiszen a roma népcsoportok évszázadok alatt alkalmazkodtak azoknak az országoknak a kultúrájához, ahol élnek, számos közös jellegzetesség figyelhető meg. Színes ruhák, gazdag díszítések, hosszú szoknya, kendők és az ékszerek a roma öltözködés legismertebb elemei. A népviselet nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem a közösséghez tartozást, a hagyományok tiszteletét és sok esetben a családi állapotot vagy a társadalmi szerepet fejezi ki. A magyarországi olácigányok hagyományos női viseletének legismertebb darabja a hosszú, bő, sokszor fodros szoknya. Ezeket élénk színű virágmintás vagy pöttyös anyagból készítették. A szoknyát pedig gyakran kötény egészítette ki, amely szintén díszes volt. A felső ruházat általában hosszú ujjú blúzból állt, amelyet csipke, hímzés vagy fodor díszített. A férfiak régebben sötét nadrágot, fehér inget, mellényt és kalapot viseltek. Ünnepi alkalmakkor zakót is felvettek. A beás cigányok viselete sok tekintetben hasonlított a dél-magyarországi paraszti öltözethez. A nők egyszerűbb szabású hosszú szoknyát és kendők hordtak, míg a férfiak vászoninget, sötét nadrágot és mellényt viseltek. A viseletük kevésbé volt feltűnő, de ugyanúgy fontos része volt a hagyományoknak. A magyar cigány közössége költözködése az idők során erősen alkalmazkodott a magyar városi és falusi divathoz. Emiatt ma már kevés olyan hagyományos viseleti elem maradt fenn, amely kizárólag ehhez a csoporthoz köthető. Ünnepi alkalmakkor azonban sok családban ma is előkerülnek a hagyományos ruhadarabok. A spanyolországi romák, vagyis a gitánok viseletek különösen híres. A nők hosszú, fodros flamenco ruhát viselnek, amelyet élénk színek, nagy pöttyök vagy virágminták díszítenek. Hajukba gyakran nagy virágot tűznek, vállukra rojtos kendőt terítenek, lábukon pedig magas sarkú cipőt hordanak. A férfiak elegáns fekete nadrágot, fehér inget, mellényt vagy rövid zakót viselnek, amely a flamenco hagyományaihoz is kapcsolódik. A romániai kalderás, üstkészítő romák szintén híresek színes népviseletükről. A nők hosszú, aranyszálas, virágmintás szoknyát, díszes blúzt és fejkendőt hordanak. Nagy szerepe van az aranyékszereknek, a nyakláncok, karkötők, fülbevalók és gyűrűk gyakran egyszerre több generáció örökségét is viselik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt.
0: Időjárás.
6: Ma még tombol a hőség, a holnapi nap második felében érkezik a lehűlés. Ma is igazi forró kánikulában lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, és számottevő csapadék a legtöbb helyen sajnos nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás is, délután 39-40 fok körül alakul a hőmérséklet, ami az előrejelzések szerint este 7-kor kezd majd enyhülni 37 fokkal. Ezt követően 8 órakor 33, 10-kor még mindig 30, éjfélkor 29 fok lesz. S holnap hajnalra csupán 26 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

vagyok egészen. A szívembe bevéstem, hallgassa meg, ha kérem.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Egy remek délidőt és jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, Baranyi Tamás vagyok. Június 30-a van, vagyis a nyár első egyharmada már hivatalosan eltelt. Én azt mondom, hogy ez csak elméletileg van így, mert hogy gyakorlatilag már a szeptembert is a nyárhoz számíthatjuk, hiszen az elmúlt évben 33, tavaly előtt pedig még 34 fok is volt szeptember közepén. Mai napon újra köszöntetjük a Pál nevű úriembereket, akiknek ebben a hónapban így már harmadszor van alkalma arra, hogy bezsebeljék a névnapi köszöntéseket és ajándékokat. Ebben a 4 percben kitérünk majd arra, hogy milyen idő is várható a következő napokban, hogyan és milyen körülmények között érkezik a lehűlés, ám mindezek előtt nézzünk rá most a budapesti utak helyzetére. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőörös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerületben az Üllői úton, a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban váltakozva halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 11. kerületben az Egri József utcában, a Stoczek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert csatornát javítanak. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a holnapi nap második felében érkező enyhülést, aminek következtében majd egy jóval kellemesebb, pihentetőbb éjszakára készülhetünk. De a lehűlés hatása igazán majd csak csütörtökön lesz érezhető. Ma is igazi forró kánikulában lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, délután 39-40 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán Budapesten a hajnali órákban még kifejezetten füllett lesz az idő, hiszen mindössze 26 fokig hűl majd a levegő. Délután napközben a 34 fokos hőség mellett a nap második felében leginkább az esti órákban berobban a hideg front, és egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, heves zivatarok, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. Csütörtökön megkönnyebbülhetünk, mérséklődik a kánikula, már hajnalban is érezhetjük, hiszen 20 fokig frissül fel a levegő a fővárosban. Délután napközben

napközben a felhősebb időszakok mellett 29-30 fokos maximumokat mérhetünk csupán, és a szeles időben záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Pénteken majd egy újabb hidegfront éri el Magyarországot, s a hajnali órákban 20 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Délután napközben a napos gomoly felhős égbolt mellett maximum már csak 28-29 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, és a szeles időben pedig futó záporok, elszórt zivatarok tovább hűtik majd a levegőt.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Schuner Romale.
2: Szép kedd délután kívánok mindenkinek ebben a hőségben, ami mielőtt még megadná magát a hidegfrontnak, igazi erőszakosként megmutatja még az erejét. 39, akár 40 fok is lehet ma június 30-án, amikor is a pálokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. S hogy pontosan hogyan is alakulnak majd a Celsiusok, arra is kitérek, ám előtte következzék a budapesti útinform. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerületben az Üllői úton, a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban váltakozva halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 14. kerületben az Egri József utcában, a Stoczek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál is mindkét irányban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás miatt. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a holnapi nap második felében érkező enyhülést, aminek következtében majd egy jóval kellemesebb, pihentetőbb éjszakára készülhetünk. De a lehűlés hatása igazán majd csak csütörtökön lesz érezhető. Ma is igazi forró kánikulában lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, délután 39-40 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán Budapesten a hajnali órákban még kifejezetten füllett lesz az idő, hiszen mindössze 26 fokig hűl majd a levegő. Délután napközben a 34 fokos hőség mellett a nap második felében leginkább az esti órákban berobban a hideg front, s egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, heves zivatarok, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. Csütörtökön ne könnyebbülhetünk, mérséklődik a kánikula, már hajnalban is érezhetjük, hiszen 20 fokig frissül fel a levegő a fővárosban. Délután napközben a felhősebb időszakok mellett 29-30 fokos maximumokat mérhetünk csupán, és a szeles időben záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Pénteken majd egy újabb hideg front éri el Magyarországot, és a hajnali órákban 20 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Délután napközben a napos gomoly felhős égbolt mellett maximum már csak 28-29 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, és a szeles időben pedig futó záporok, elszórt zivatarok tovább hűtik majd a levegőt.

0: helyzet.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
2: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti gullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Honren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a gullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőörös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt.
1: Időjárás.
3: Ma még tombol a hőség, a holnapi nap második felében érkezik a lehűlés. Ma is igazi forró kánikulában lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, és számottevő csapadék a legtöbb helyen sajnos nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás is, délután 39-40 fok körül alakul a hőmérséklet. Ami az előrejelzések szerint este 7-kor kezd majd enyhülni 37 fokkal. Ezt követően 8 órakor 33, 10-kor még mindig 30, éjfélkor 29 fok lesz, s holnap hajnalra csupán 26 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 103 Rádiódik.
1: A hőség ellenére, a gyakori vízivás mellett legyen egy klassz délutánunk, Baranyi Tamás vagyok. Hamarosan folytatom a zenék lejátszását, így június 30-án Pál névnapján. Kitérünk majd arra is, hogy hogyan alakul a lehűlés a következő napokban, előtte következzék a budapesti útinform. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakóti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerületben az Üllői úton, a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban váltakozva halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. A 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 11. kerületben az Egri József utcában, a Stoczek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál is mindkét irányban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a holnapi nap második felében érkező enyhülést, aminek következtében majd egy jóval kellemesebb, pihentetőbb éjszakára készülhetünk. De a lehűlés hatása igazán majd csak csütörtökön lesz érezhető. Ma is igazi forró kánikulában lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, délután 39-40 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán Budapesten a hajnali órákban még kifejezetten füllett lesz az idő, hiszen mindössze 26 fokig hűl majd a levegő. Délután napközben a 34 fokos hőség mellett a nap második felében leginkább az esti órákban

Berobban a hideg front, s egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, heves zivatarok, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. Csütörtökön megkönnyebbülhetünk, mérséklődik a kánikula, már hajnalban is érezhetjük, hiszen 20 fokig frissül fel a levegő a fővárosban. Délután napközben a felhősebb időszakok mellett 29-30 fokos maximumokat mérhetünk csupán, és a szeles időben záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Pénteken majd egy újabb hideg front éri el Magyarországot, s a hajnali órákban 20 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Délután napközben a napos gomoly felhős égbolt mellett maximum már csak 28-29 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, és a szeles időben pedig futózáporok, elszórt zivatarok tovább hűtik majd a levegőt.

0: Nice day, Bleszke!
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép kedd délután kívánok mindenkinek ebben a hőségben, Baranyi Tamás vagyok. Június 30-a van, vagyis a nyár első egyharmada már hivatalosan eltelt. Én azt mondom, hogy ez csak elméletileg van így, mert hogy gyakorlatilag már a szeptembert is a nyárhoz számíthatjuk. Ebben a 4 percben kitérünk majd arra, hogy milyen idő is várható a következő napokban, hogyan és milyen körülmények között érkezik a lehűlés, ám mindezek előtt nézzünk rá most a budapesti utak helyzetére. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerületben az Üllői úton, a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban váltakozva halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. A 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 11. kerületben az Egri József utcában, a Stoczek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál is mindkét irányban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás miatt. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a holnapi nap második felében érkező enyhülést, aminek következtében majd egy jóval kellemesebb, pihentetőbb éjszakára készülhetünk. De a lehűlés hatása igazán majd csak csütörtökön lesz érezhető. Ma is igazi forró kánikulában lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, délután 39-40 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán Budapesten a hajnali órákban még kifejezetten füllett lesz az idő, hiszen mindössze 26 fokig hűl majd a levegő. Délután napközben a 34 fokos hőség mellett a nap második felében leginkább az esti órákban berobban a hideg front, és egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, heves zivatarok, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. Csütörtökön megkönnyebbülhetünk, mérséklődik a kánikula, már hajnalban is érezhetjük, hiszen 20 fokig frissül fel a levegő a fővárosban. Délután napközben a felhősebb időszakok mellett 29-30 fokos maximumokat mérhetünk csupán, és a szeles időben záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Pénteken majd egy újabb hideg front éri el Magyarországot, s a hajnali órákban 20 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Délután napközben a napos gomoly felhős égbolt mellett maximum már csak 28-29 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, és a szeles időben pedig futózáporok, elszórt zivatarok tovább hűtik majd a levegőt.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Mátra-Verebélyi kegyhely és a cigány közösség legjelentősebb eseményei. A Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhely Magyarország egyik legismertebb katolikus búcsújáró helye, amely évszázadok óta fogadja a híveket az ország minden részéről és a határon túlról is. A kegyhely különösen fontos szerepet tölt be a magyarországi cigány közösségek vallási életében, hiszen minden évben megrendezik a cigányok zarándoklatát, amely a hit, az összetartozás és a hagyományok egyik legjelentősebb ünnepe. A szentkúti hagyománya középkorig nyúlik vissza. A legenda szerint a forrás vizének csodás, gyógyító ereje van, ezért már évszázadokkal ezelőtt is sok beteg és reménykedő ember kereste fel a helyet. Az idők során a kegyhely a magyar katolikus vallási élet egyik központjává vált. A cigány családok számára különösen fontos lett, mert a hit mindig jelentős szerepet játszott közösségeik életében. Sok család generációról generációra adja tovább a hagyományt, hogy évente legalább egyszer elzarándokolnak Szentkútra. A legismertebb cigány vallási esemény a cigányok zarándoklata. Erre az alkalomra az ország számos településéről, valamint a környező országokból érkeznek roma hívek. A nap ünnepi szentmisével kezdődik, amelyet gyakran cigány származású papok, vagy a cigány pasztorációban szolgáló lelkipásztorok mutatnak be. A szentmisén cigány nyelven is elhangzanak imák, énekek, könyörgések, ezzel is kifejezve a roma kultúra és a katolikus hit összetartását. A zarándoklat egyik legmeghatóbb része a keresztút. A résztvevők közösen végigjárják a stációkat, miközben Krisztus szenvedésére emlékeznek. Sokan mezítláb teszik meg az utak, mások gyertyát vagy kereszteket visznek magukkal, számos család ilyenkor imádkozik beteg hozzátartozóért, elhunyt szerettéért, illetve a fiatalok jövőjéért. A keresztút csendes, mégis rendkívül erős lelki élményt jelent a résztvevők számára. A cigány zarándoklat másik fontos eseménye a közös gyónás és a szentáldozás. Sok hívő hosszú évek után itt járul újra a szentségekhez. A papok egész nap fogadják a gyónni érkezőket és lelki beszélgetéseket is folytatnak velük. Ez sokak számára új kezdetet jelent az életükben. Az ünnepi szentmiséken gyakran zenei világ és a keresztény hit öröme is ott van. A zene mindig fontos része volt a roma kultúrának, ezért a vallási ünnepeken kiemelt szerepet kap. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb eseménye volt, amikor a Magyar Katolikus Egyház még nagyobb figyelmet fordított a roma hívek lelkipásztori támogatására. A cigány pasztoráció megerősödésével egyre több közös program, ifjúsági találkozó, családi nap és lelki hétvége kapcsolódott a szentkúti kegyhelyhez. Ezek az alkalmak nem csak a vallás gyakorlását segítik, hanem a közösség összetartozását is erősítik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt.
0: Időjárás.
5: Ma még tombol a hőség, a holnapi nap második felében érkezik a lehűlés. Ma is igazi forró kánikulában lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, és számottevő csapadék a legtöbb helyen sajnos nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás is, délután 39-40 fok körül alakul a hőmérséklet, ami az előrejelzések szerint este 7-kor kezd majd enyhülni 37 fokkal. Ezt követően 8 órakor 33, 10-kor még mindig 30, éjfélkor 29 fok lesz, s holnap hajnalra csupán 26 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egyre kelik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Szép kedd délután kívánok mindenkinek ebben a hőségben, ami mielőtt még megadná magát a hidegfrontnak, igazi erőszakosként megmutatja még az erejét. 39, akár 40 fok is lehet ma június 30-án, amikor is a pálokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. S hogy pontosan hogyan is alakulnak majd a Celsiusok, arra is kitérek, ám előtte következzék a Budapesti Útinform. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítása.

Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerületben az Üllői úton, a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban váltakozva halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton, befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 14. kerületben az Egri József utcában, a Stoczek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál is mindkét irányban. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a holnapi nap második felében érkező enyhülést, aminek következtében majd egy jóval kellemesebb, pihentetőbb éjszakára készülhetünk. De a lehűlés hatása igazán majd csak csütörtökön lesz érezhető. Ma is igazi forró kánikulában lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, délután 39-40 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán Budapesten a hajnali órákban még kifejezetten füllett lesz az idő, hiszen mindössze 26 fokig hűl majd a levegő. Délután napközben a 34 fokos hőség mellett a nap második felében leginkább az esti órákban berobban a hideg front, és egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, heves zivatarok, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. Csütörtökön megkönnyebbülhetünk, mérséklődik a kánikula, már hajnalban is érezhetjük, hiszen 20 fokig frissül fel a levegő a fővárosban. Délután napközben a felhősebb időszakok mellett 29-30 fokos maximumokat mérhetünk csupán, és a szeles időben záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Pénteken majd egy újabb hidegfront éri el Magyarországot, s a hajnali órákban 20 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Délután napközben a napos gomoly felhős égbolt mellett maximum már csak 28-29 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, és a szeles időben pedig futó záporok, elszórt zivatarok tovább hűtik majd a levegőt.

0: Dom.
1: 100.3 Rádió D.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: A hőség ellenére, a gyakori vízivás mellett legyen egy klassz délutánunk, Baranyi Tamás vagyok. Hamarosan folytatom a zenék lejátszását, így június 30-án Pál névnapján. Kitérünk majd arra is, hogy hogyan alakul a lehűlés a következő napokban, előtte következzék a budapesti útinform. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárják távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakóti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerületben az Üllői úton, a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban váltakozva halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. A 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton, befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 11. kerületben az Egri József utcában, a Stoczek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell ezért készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál is mindkét irányban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton, befelé a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És akkor most nézzük az időjárást, benne foglalva a holnapi nap második felében érkező enyhülést, aminek következtében majd egy jóval kellemesebb, pihentetőbb éjszakára készülhetünk. De a lehűlés hatása igazán majd csak csütörtökön lesz érezhető. Ma is igazi forró kánikulában lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, délután 39-40 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán Budapesten a hajnali órákban még kifejezetten füllett lesz az idő, hiszen mindössze 26 fokig hűl majd a levegő. Délután napközben a 34 fokos hőség mellett a nap második felében leginkább az esti órákban berobban a hideg front, és egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, heves zivatarok, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. Csütörtökön megkönnyebbülhetünk, mérséklődik a kánikula, már hajnalban is érezhetjük, hiszen 20 fokig frissül fel a levegő a fővárosban. Délután napközben a felhősebb időszakok mellett 29-30 fokos maximumokat mérhetünk csupán, és a szeles időben záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Pénteken majd egy újabb hideg front éri el Magyarországot, s a hajnali órákban 20 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Délután napközben a napos gomoly felhős égbolt mellett maximum már csak 28-29 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, és a szeles időben pedig futózáporok, elszórt zivatarok tovább hűtik majd a levegőt.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz út utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat villamos pálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezesse mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányon is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendszerűen rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán további hőségben lesz részünk, és sok napsütésre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig igazából nem nagyon várható. A légmozgás gyenge és mérsékelt marad, így a csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 39 és 41 fok között várható, úgyhogy mindenki készüljön megfelelő folyadékkal, és hát aki teheti, ő inkább ne menjen sehova, mert amúgy minden tisztelettel, de a munkák több mint a felét szerintem otthonról is tökéletesen el lehetne végezni.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és kövessétek annak a hallgatónak a példáját, akitől kaptam egy SMS-t, nem is olyan nagyon régen. Szia Csabi, férjemnek, Lacinak szeretnék kérni egy dalt. Bódi Gusztitól Hosszú rögös ez az út. Nagyon szeretjük felesége Móni, gyermekei Laci, Nunu és Roli. Köszönöm. Hát akkor Roli, Nunu, Laci és Móni kérésére a drága, kedves családfőnek, tehát Lacinak fog szólni nagyon sok szeretettel egy tök jó kis bódigusztis láger, Hosszú rögös ez az út.

0: Bubi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Szerintem kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak abban az esetben hívjatok, hogyha nem fogtok nekem itt szégyelősködni, hebegni, habogni, a vagányok felhívhatnak, aki pedig éppen mondjuk olyan helyen van, hogy nem tud telefonálni, vagy kicsit szégyelősebb, ő nyugodtan megírhatja nekem akár SMS-ben is az alábbi információkat. Én pedig nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan Rebeka SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól. Szia Csabi, Rebeka vagyok, és a szerelmemnek Ádámnak szeretnék kedveskedni egy dallal. A Kamimót az Aranyszemektől szeretném kérni. Szeretem nagyon, puszilom, és legyen neki szerencsés. Szép napot neked. Hát nagyon szépen köszönöm. Akkor Rebeka élete szerelmének, tehát magyarul Ádámnak fog szólni. Egy kiváló Aranyszemek sláger, sőt, szinte az egyik legnagyobb.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Közlekedési hírek.
1: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat, villamos pálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányon is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán további hőségben lesz részünk, és sok napsütésre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig igazából nem nagyon várható. A légmozgás gyenge és mérsékelt marad, így a csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 39 és 41 fok között várható, úgyhogy mindenki készüljön megfelelő folyadékkal, és hát aki teheti, ő inkább ne menjen sehova, mert amúgy minden tisztelettel, de a munkák több mint a felét szerintem otthonról is tökéletesen el lehetne végezni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Akár 6 hónap is eltelhet a szabálysértés elkövetésétől számítva a közlekedési bírság megérkezéséig egy újabb szabály életbe lépése miatt, ha Németország területén csípnek fülön minket. Amint azt a vezes.hu az Auto Motor und Sport nyomán megírta, a külföldi közlekedési szabálysértések esetén nem minden a hazánkban megszokott módon történik. Előfordulhat, hogy egy-egy bírságról a szabályok ellenvétő sofőr csak jóval később szerez értesülést. Egy új német szabály értelmében a helyi hatóságnak a postázásra hosszabb ideje lesz. Nem tudom, hogy ez miért jó, vagy miért nem jó, de ez van. Ha egy közlekedő gyorsan hajt, átmegy a piroson, telefonozik vezetés közben, nem tartja be a követési távolságot, vagy éppen szabálytalanul parkol, például a nyári időszakban, akkor az is előfordulhat akár, hogy karácsonyra Németországtól kap egy tök jó kis csomagot büntetés formájában ajándékként. Az új szabály életbe lépését követően az eddig megszokott 3 hónap helyett valamiért 6 hónapjuk van a bírsággal kapcsolatos értesítésre a hatóságoknak, amennyiben Németország területén belül gyorshajtás miatt bemértek, vezetés közbeni telefon használaton kaptak, nem tartottuk be a követési távolságot, vagy szabálytalanul parkoltunk. Hát azért 6 hónap után tényleg rossz érzés mondjuk az, hogy megyünk Németországba, és mondjuk 50 helyett véletlenül 57-tel mentünk, és ez egy súlyos bűncselekmény már szinte, és akkor 6 hónap múlva juttatják eszünkbe azt, hogy most be kell fizetni, nem tudom, 10-20-30 ezer forintot, tényleg nem olyan jó érzés. Viszont a szabály változtatás célja, hogy minden szabályok ellen vétőt megregulázzanak, írja a Német Autós portál. A hatóságoknak így több idejük lesz arra, hogy az összes esetet feldolgozzák. A rendelkezés egyben arra is alkalmas, hogy az eljárás szokások pusztán az idő múlása miatt megszűnjenek, elévüljenek. Szlovákiában és a hazánkkal határos országok legtöbbjében a tompított fényszóró használata éjjel-nappal kötelező. Ha a sofőr elfelejti azt induláskor felkapcsolni, a rendőrök azonnal büntetnek. Ugyanez érvényes a kényszerű megállások esetén. Ilyenkor fontos, hogy az elakadás jelző háromszöget azonnal, rögtön kitegyük, különben 200 eurós bírsággal számolhatunk. A láthatósági mellény is kötelező mindenkinek, aki elhagyja a személy gépjármű utas terét egészen pontosan olvasva. Ez mind szép és jó, viszont én tényleg nem értem azt, hogyha mondjuk valakit mondjuk megállít a rendőr telefonozás miatt, vagy mondjuk a követési távolság be nem tartása miatt Németországban, akkor miért nem csak szimplán azt csinálja, hogy oda megy az ablakhoz, lehúzza a sofőr, és akkor a német rendőr annyit mond, hogy Guten Tag, Schwungenbürgenbürgerg, Birkenburgenbürgerg, németül ott haplatyol neki, akkor szegény román autókereskedő mondjuk a kis utánfutóján lévő autóval azt mondja, hogy I don't speak Germany, sorry, Einzwei Polizei, I don't speak, sorry, és akkor a német rendőr csak szimplán megírja a csekket, és odaadja a kezébe, nem kell pedig mondjuk 6 hónapon keresztül stresszelni azon, hogy most megbüntettek-e minket, avagy sem.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Ha és amennyiben valakinek mondjuk nem teljesülne, rögtön, azonnal, soron kívül speciálba a kívánsága, őtőle elnézést, de inkább csak megértést szeretnék kérni, hiszen én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, tehát lehetetlen, hogy mindenki kívánsága teljesüljön. És hát jogosan kérdezhetnétek, hogy miért kell ezt szinte majdnem minden alkalommal ennyire kihangsúlyozni? Hát azért, mert szoktam kapni azért napi rendszerességgel nem kellemes hangvételű SMS-eket, hogy hát direkt nem olvasod be a kívánságomat, ez meg az egye meg, a, ezt meg azt a szervedet mondjuk, most nem szeretném kihangsúlyozni, és ők sajnos azt hiszik, hogy a Rádió Dik azért jött létre, hogy na mikor fog végre Raimund, csak egy példát mondtam mondjuk, írni nekem, hogy végre ne olvashassam be, és amióta az univerzum 13 milliárd évvel létrejött, azóta a Rádió Dik már remegve várja, hogy mikor fog végre írni, hogy ne olvassok be direkt. Nem erről van szó, és sajnos azért kell kihangsúlyozzam, mert eléggé rendszeresen kapok olyan kívánságokat, hogy bezzeg, direkt nem olvasod be. Hát nem erről van szó, hanem arról, hogy szűkös az idő, úgyhogy nem is rabolom tovább, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem régen kaptam, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék kérni a 8. kerületi Golgota téri királyoknak, a Berci brigádjának, menni-menni. Köszönöm szépen, Isten áldjon meg titeket, Isten áldjon meg titeket is. A Horváth Family-től el is indítom a Menni Menni című slágerüket, egyvelegüket, dalukat a Golgota téri királyoknak, tehát a Berci brigádjának.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: rádiónk, a mi hangunk. A mi hangunk.
1: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány cirkusz. A cirkusz évszázadok óta az emberek egyik legkedveltebb szórakozási formája. A porondon bemutatott akrobata mutatványok, zsonglőrök, állatidomárok, bohócok és légtornászok minden korosztály számára igazán különleges élményt nyújtanak. A roma cigány közösségek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak a vándorcirkuszok történetében. Különösen Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Közép-Európában váltak ismerté olyan roma családok, amelyek nemzedékeken át cirkuszművészként dolgoztak. A modern cirkuszművészet ugyan a 18. században alakult ki, de gyökerei jóval régebbre nyúlnak vissza. A roma emberek hagyományosan sok olyan mesterséget végeztek, amely állandó utazással járt. Voltak köztük zenészek, hagyományos vándorló életmódhoz passzolók, lókereskedők, kézművesek és mutatványosok. Ezért természetes volt, hogy sok család kapcsolódott a vándorcirkuszok világához. A cirkuszi életforma hasonlított a hagyományos vándorló életmódhoz. A társulatok egyik városból a másikba utaztak, sátrat állított, előadásokat tartottak, majd tovább indultak. A cigány cirkuszokban dolgozó családok számára a tudás nem iskolákban, hanem a családban öröklődött. A gyermekek már egészen fiatalon megismerkedtek a porond világával, először kisebb feladatokat kaptak, majd pedig fokozatosan megtanulták az akrobatikát, kötéltáncot, zsonglőrködést vagy a lovas mutatványokat. A legtöbb artista a hosszú évek kitartó gyakorlásával sajátította el mesterségét, amelyhez nagy fegyelemre, bátorságra és fizikai felkészültségre volt szükség. A roma cirkuszi családok életében kiemelkedő jelentősége volt az összetartásnak. Egy előadás sikeréhez mindenki hozzájárult, volt, aki fellépett, mások a sátrat építették fel, gondozták az állatokat, javították a felszereléseket, vagy a jegyek árusításában segítettek. A cirkusz nem csupán munkahely volt számukra, hanem egy családi közösség. A legismertebb roma származású cirkusz dinasztiák közé tartozik a franciaországi család, amely szinti roma gyökerekkel rendelkezik. A család a 20. század egyik legismertebb európai cirkuszi vállalkozásává vált, és jelentős szerepet játszott a modern cirkuszművészet fejlődésében. Magyarországon is számos roma artista dolgozott és dolgozik különböző utazó cirkuszokban. Kötéltáncosok, bohócok, légtornászok, lovas artisták és zenészek egyaránt megtalálhatóak közöttük. Bár a magyar cirkuszok többsége nem kizárólag roma társulat, a roma művészek hosszú idő óta fontos részét alkotják a hazai cirkuszi életnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat villamos pálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezesse mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányon is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai nap folyamán további hőségben lesz részünk, és sok napsütésre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig igazából nem nagyon várható. A légmozgás gyenge és mérsékelt marad, így a csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 39 és 41 fok között várható, úgyhogy mindenki készüljön megfelelő folyadékkal, és hát aki teheti, ő inkább ne menjen sehova, mert amúgy minden tisztelettel, de a munkák több mint a felét szerintem otthonról is tökéletesen el lehetne végezni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik.
6: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Én így is, úgy is teljesítem a zenei kívánságokat, szóval nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, szeretnék küldeni főnökömnek, Attilának egy pörgős zenét. Na látjátok, ez itt a probléma, ezért szoktam mindig oktató jelleggel beszédeket tartani, hogyha írunk egy SMS-t, akkor köszönünk, szépen bemutatkozunk, és akkor ebben a helyzetben most például, akkor már tudnám azt is mondani, hogy kiküldi az Attila nevű főnöknek a pörgős cigányzenét, így sajnos személyesen nem tudom megnevezni, hiszen még a keresztnevét se írta le, viszont akkor az egyik legjobb főnöknek Magyarországon, tehát Attilának fog szólni egy jó pörgős kis cigányzene, Nótár Méri Kisgrófó, ó mami!

Hódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Hódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért megragadnám az alkalmat, és olvasnám is a következő SMS-t, melyet Nórikától kaptam. Így szól. Sziasztok, lányomnak szeretnék kérni egy zenét, Emucinak, és üzenem neki, hogy nagyon imádom. Kunu Máriótól bármelyik zene jó. Nórika vagyok. Hát akkor Nórika a drága kis hercegnőnek fogja Emucinak küldeni nagyon sok szeretettel. A most következő dalt Máriótól fog szólni, a drágaságom. Nekem az élet fele megadott,

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat, váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat, villamospálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezesse mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányon is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán további hőségben lesz részünk, és sok napsütésre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig igazából nem nagyon várható. A légmozgás gyenge és mérsékelt marad, így a csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 39 és 41 fok között várható, úgyhogy mindenki készüljön megfelelő folyadékkal, és hát aki teheti, ő inkább ne menjen sehova, mert amúgy minden tisztelettel, de a munkák több mint a felét szerintem otthonról is tökéletesen el lehetne végezni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A víz alatt nem minden szín látszik megfelelően. Egy rosszul megválasztott színű fürdőruhában megsokszorozódik a fulladás veszély, és a cikk alapján akár meg is halhat a gyerek, hogyha nem megfelelő a fürdőruhájának a színe. Amúgy a víz alatt bizonyos színek szinte teljesen láthatatlanná válnak, írta meg a Facebook oldalán dr. Tóth Lénárd, szakgyógyszerész, mint írta, akár életmentő is lehet, ha a víz felületnek megfelelő színű fürdőruhát adunk a gyerekekre a tóparton vagy a strandon. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen vízbe engedjük, hiszen másik szín lesz a jobban észrevehető, az áttetsző mesterséges vizekben, mint például a természetes pancsoló helyeken. Kánikula idején a legtöbben a vízpartra kívánkoznak, sokan akár még bánya tavakban is bemerészkednek, és egyetlen pillanat alatt megtörténhet a baj, és eltűnhet a szemünk elől a tömött strandon vagy a vízparton a gyermekünk. Azok a pillanatok, amíg nem tudjuk, hogy vajon csak a tömegben keveredette el, vagy a vízben elmerült, hatalmas stresszt okoznak. Ha tudjuk, hogy észrevehetőbbek a ruhájuk színe miatt, megkönnyítheti a keresést. A szakember úgy véli, egy jól megválasztott, kontrasztos árnyalattal hozzájárulunk ahhoz, hogy azonnal észrevegyük, ha valaki elmerül a vízben. Viszont most, hogy így feljött ez a fürdőruhai témába, engedjétek már meg, hogy a létező legnagyobb tisztelettel és legnagyobb nyitottsággal egy ártatlan kérdést hagyj tegyek már fel az olyan férfiaknak, akik szó szerint fecskébe vagy tangába mennek nyilvános strandra, fürdőbe, élményfürdőbe vagy egy tópartra. Tehát általában ez a fajta ember vagy egy középkorú, vagy már egy nyugdíjas ember általában kicsit meg van hízva, és tiszta szőr, tiszta csumbúj, és hát olyan kicsike kis fecske van rajta, egy kis bugyogó, vagy egy kis tanga, hogy ahogy el van hízva, és mondjuk lelóg a zsírpárnája, el is takarja. És az ember, amikor oda pillant véletlen, hirtelen megijedt, hogy úristen, ő rajta van valami, vagy mesztelenül van? Tehát, hogy ezek az emberek miért ilyen fürdőruhát vesznek fel? Illetve miért élvezik azok a fajta emberek, akik nagyon, de nagyon szoros fürdőruhát vesznek fel, és igazából most kerülgethetjük a forró kását, tehát, hogy miért nem lehet csak szimplán egy ilyen rövidnadrágszerű fürdőruhát, mondjuk ilyen comb középig érőt, ami egy kicsit bő, tehát kényelmesebb is, és sokkal esztétikusabb, illetve komfortosabb a körülötte lévő embereknek. Nyilván ez egy szabad ország, és mindenki azt hord, amit csak szeretne, igazából az ő hibája és problémája, viszont hogyha a hallgatók között van olyan ember, aki most magára ismert, nagyon szépen kérem, hogy a legnagyobb tisztelettel tettem föl most ezt a kérdést, és ő is a legnagyobb tisztelettel írja már meg SMS-be, hogy miért élvezik a férfiak azt a fecske tanga bugyogót a strandokon igazából, illetve hogyha sima fürdőruha van rajtuk, hogy miért élvezik azt, hogy ilyen nagyon szűk és teljesen tökéletesen átlátszik igazából gyakorlatilag szinte minden, és akkor a gyerekeknek az ugye a fejmagasságában van, és akkor úgy járkál, sétál a strandon, tehát hogy nem lenne vagányabb egy ilyen kis laza, finom kis lájtos, comb középig érő kis fürdőnadrágocska, egy jó kis extravagáns feltűnő színben, esetleg egy vagány hófehér papuccsal, vagy igazából bármivel, szerintem szebb is, vagányabb is, komfortosabb is, illetve a strandon lévő embereknek is sokkal esztétikusabb, mint hogy ott nézzenek egy nyugdíjast egy fecske tangába szó szerint.
2: Yo, yo, ez itt T-Boss a mikrofonnál.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show az

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, szóval várom továbbra is a zenei kívánságokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Én minden tőlem telhetőt megteszek, viszont én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, amihez napi 3 óra édes kevés. De nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan Betty SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Betty vagyok. A szerelmemnek szeretnék üzenni, a Surda Gabinak sok erőt és kitartást kívánok neki a munkájához. Ő az én életem szerelme, nagyon szeretem, és vigyázom magára. Varga Zolitól ne add fel soha, legyen szép napja mindenkinek. Amen, hát akkor a Betty mindenkinek nagyon szép napot kíván, illetve élete szerelmének, tehát a Surda Gabinak küldi Varga Zolitól a Ne add fel soha című slágerét.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: rádiónk, a mi hangunk.
1: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat villamospálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezesse mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányon is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán további hőségben lesz részünk, és sok napsütésre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig igazából nem nagyon várható. A légmozgás gyenge és mérsékelt marad, így a csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 39 és 41 fok között várható, úgyhogy mindenki készüljön megfelelő folyadékkal, és hát aki teheti, ő inkább ne menjen sehova, mert amúgy minden tisztelettel, de a munkák több mint a felét szerintem otthonról is tökéletesen el lehetne végezni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából akármivel, én így is úgy is teljesítem a kívánságokat, méghozzá a lehetőség szerinti legtöbbet, hiszen napi 3 órányi műsoridőm van, ami azért tényleg mindenkire nem biztos, hogy elég, ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek. Én pedig olvasom is inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet Kírától kaptam, nem is olyan nagyon rég, amúgy nagyon szép név. Sziasztok, Kíra vagyok, Barasról. Szeretnék kérni a testvéremnek, Márknak és barátainak zenét, Ricsinek, Gabinak, Dávidnak, Martinnak és Zengának. Kívánok nekik nagyon hosszú, boldog, erős életet. Puszi nekik, Gyémitől kérnék egy dalt. Köszönöm nektek. Hát ne köszön, drága, ez természetes. Lehet, hogy másnak ez rajság, nálunk ez természetes, hogy a lehetőség szerinti legtöbb kívánság teljesül. Pontosan ezért akkor Kíra kérésére nagyon sok szeretettel el is indítom Gyémitől a Haza kell menni című slágerét, Márknak, Ricsinek, Gabinak, Dávidnak, Martinnak és Zengának. Hirtelen már olyan sok mindenkinek szól a dal, hogy azt se tudtam már, hogy merre nézzek a kívánságba, hogy honnan olvassam. Hadd szóljon a dal!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3.

sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat. Szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel, mit bánom én csak a kívánságokat várom, és teljesítem méghozzá a lehetőség szerinti legtöbbet, amennyi belefér a napi 3 órányi műsoridőmbe, ugyanis én csak hétköznaponként délután 3-tól 6-ig tudom teljesíteni a kívánságokat. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, következzen Gyöngyi és SMS-e. Szia, Gyöngyi vagyok, és a fiamnak szeretnék küldeni egy dalt Lajoskának Bódi Gusztitól. Hát akkor Money Money Lay, ez fog szólni nagyon sok szeretettel Bódi Guszti és Margó duettje Gyöngyi kérésére a drága kisfiának, Lajoskának.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Tibi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé a belső sávot lezárták. Az Akadémia utcában le van zárva a belső sáv a Széchenyi István térnél, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon haladhat, váltakozva szintén jelzőlámpás irányítással. Egyirányosítva lett a Barázda utca a Szerémi úttól az Aliz utcáig. A Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületen kell áthajtani. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban haladhat, villamospálya karbantartása miatt. A Kőér utcában a Vasúti hídnál le van zárva a félútpálya, illetve Csepelen a Weiss-Manfred úton befelé a Szállító utcánál le van zárva a külső sáv. Az Egri József utcában, a Stocek utca közelében a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától egészen a Székelyhíd utcáig megállás nélkül, úgyhogy vezesse mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, de azért egy kicsit vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 százas telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán további hőségben lesz részünk, és sok napsütésre számíthatunk országszerte, számottevő csapadék pedig igazából nem nagyon várható. A légmozgás gyenge és mérsékelt marad, így a csúcshőmérséklet a mai nap folyamán 39 és 41 fok között várható, úgyhogy mindenki készüljön megfelelő folyadékkal, és hát aki teheti, ő inkább ne menjen sehova, mert amúgy minden tisztelettel, de a munkák több mint a felét szerintem otthonról is tökéletesen el lehetne végezni.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Ha és amennyiben árnyékban parkolunk le kánikula idején, az autó belseje még abban az esetben is 50 fok fölé felmelegedhet akár pillanatok alatt, és a hőség az abban tárolt eszközökre és tárgyakra is hatással van. Mondom is nektek, hogy mire és miként. Az autószektor hála a drága jóistennek, hogy megírta, hogy sokan készülnek a hőség idején az autóba készített vízzel, a PET palackokban tárolt italok azonban egészségkárosítóak is lehetnek a nagy melegben. Bár még mindig sokan alábecsülik ennek a kockázatát, érdemes tudósítani, mi az, amit semmiképpen nem szabad az ülésen vagy a csomagtartóban felejtsünk, még rövid időre sem. A forró utastérben felmelegedő PET palackokból ugyanis káros vegyi anyagok és mikroműanyagok oldódhatnak a vízbe. Sokkal gyorsabb, súlyos következménye lehet annak, hogyha már ittunk belőle korábban, és valamilyen baktérium elszaporodik benne. A meleg környezet ugyanis kiváló táptalaj a fertőzéseknek. A műanyag palackos víz azonban nem csak egészségügyi kockázatot jelent, ha a kocsinkban melegszik a napon, de könnyen tűzveszélyt okozhat, hiszen összegyűjti a beáramló napfényt, és lencseként viselkedhet. Ezt már láttam a TikTokon, gyakorlatilag szinte, mintha egy nagyítóval akarnánk erőszakkal felgyújtani mondjuk az ülést. És ugyanez igaz a napszemüvegekre és a sima szemüvegekre is. Semmiképpen ne felejtsük szabadon a kocsiban, a napon. Ha és amennyiben mindenképpen előre készülnénk plusz folyadékkal az autóútra, tartsuk hűtőtáskában, bontatlan állapotban. Az orvosságok a hőség hatására elveszítik a hatékonyságukat, és toxikus bomlástermékeket képezhetnek. A létező legjobb megoldás, hogyha eleve hűtőtáskákkal vagy hűtőszatyrokkal indulunk bevásárolni, főként ha nagyobb mennyiségű húsárut vásárlunk. Időzítsük az élelmiszerbolt meglátogatását a legutolsó pillanatra, hogy véletlenül se kelljen hosszabb ideig azokat a kocsiban hagyni. Viszont most megragadnám az alkalmat, és felhoznám az összes ember figyelmét arra, hogy szerintem, hogyha mondjuk az esti órákban is nyitva lennének a boltok, tehát a kereskedelemben található egységek, illetve a szolgáltatóiparban található szolgáltatások is elérhetőek lennének az esti napmentes órákban, szerintem a napi bevételüknek a kétszeresét megkeresnék amúgy is. Tehát én nem bírom elképzelni azt, hogy miért nincsen egy 024-es giroszos Érden. Én biztos vagyok benne, hogy Érden egy 024-es giroszos az esti műszakban kitermelné szerintem a napközbeni bevételnek a dupláját is akár, és hát nagyon sok ilyen szupermarketet meg boltot nem értek, hogy miért kell erőszakkal a meleg napsütésbe menjünk bevásárolni. Miért nincs az, hogy mondjuk felszámolnak egy 20%-os ilyen plusz összeget így a végösszegre, mert mondjuk éjszakai műszakba vásároltunk, és szerintem az emberek 95%-a szívesebben vásárolna az esti órákban, még akár plusz felár ellenében is, illetve ugyanez igaz a szolgáltató iparra is. Tehát miért kötelező nekem a tűző napsütésben a 40 fokban elmenjek fodrászhoz? Tehát inkább adok mondjuk 2500-3000 forinttal többet a fodrásznak, csak este hagy menjek már a hűvösbe, az esti kellemes időszakban, napsütés és melegmentesen, és szerintem gyakorlatilag, aki barbershopba jár, annak szerintem a 99%-a ugyanezt kifizetné szívesen.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Első 100.3 rádiódikkes hallgatók, eddig tartott a mai Bódik kívánságshow. Akinek nem teljesült a kívánsága, őt holnap délután 3-kor nagyon sok szeretettel várom vissza a 100.3 rádiódikk elé, illetve aki szeret engem hallgatni, őt is várom a rádiódikk elé, de azok pedig pontosan tudják, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig én itt vagyok nektek, veletek, értetek, és a lehető legtöbb kívánságot teljesítem. Viszont megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet nyilvánít csak az összes olyan személynek az országban, sőt az egész világon, aki nem torpan meg attól, hogy éppen most nem 32 fok van, hanem 40, és ugyanúgy lehet rájuk számítani, tehát rengeteg reptéri dolgozó küzd és szenved ebben a perzserő kánikulában, a rendőrök ugyanúgy helyszínelnek, illetve szolgálnak és védenek minket, a mentősök ugyanúgy életet mentenek, a tűzoltók ugyanúgy megmentenek minket, úgyhogy hatalmas pacsi gratula és köszönet nekik, illetve nektek is, hogy velem tartottatok. Hálám jeléül egy kiváló zenei blokkal zárom a mai napot. Itt lesz velünk Gabi, Leila és Gingi. Meghallgatunk mindenkitől egy búcsúzásul egy-egy slágert. Can I

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rá.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
4: Egy A betűt, vusta.
3: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Különböző cigány népviseletek. A roma cigány népviselet a világ különböző részein élő roma közösségek kulturális örökségének fontos része. Bár nincs egységes cigány népviselet, hiszen a roma népcsoportok évszázadok alatt alkalmazkodtak azoknak az országoknak a kultúrájához, ahol élnek, számos közös jellegzetesség figyelhető meg. Színes ruhák, gazdag díszítések, hosszú szoknya, kendők és az ékszerek a roma öltözködés legismertebb elemei. A népviselet nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem a közösséghez tartozást, a hagyományok tiszteletét és sok esetben a családi állapotot vagy a társadalmi szerepet fejezi ki. A magyarországi olácigányok hagyományos női viseletének legismertebb darabja a hosszú, bő, sokszor fodros szoknya. Ezeket élénk színű virágmintás vagy pöttyös anyagból készítették. A szoknyát pedig gyakran kötény egészítette ki, amely szintén díszes volt. A felső ruházat általában hosszú ujjú blúzból állt, amelyet csipke, hímzés vagy fodor díszített. A férfiak régebben sötét nadrágot, fehér inget, mellényt és kalapot viseltek. Ünnepi alkalmakkor zakót is felvettek. A beás cigányok viselete sok tekintetben hasonlított a dél-magyarországi paraszti öltözethez. A nők egyszerűbb szabású hosszú szoknyát és kendők hordtak, míg a férfiak vászoninget, sötét nadrágot és mellényt viseltek. A viseletük kevésbé volt feltűnő, de ugyanúgy fontos része volt a hagyományoknak. A magyar cigány közössége költözködése az idők során erősen alkalmazkodott a magyar városi és falusi divathoz. Emiatt ma már kevés olyan hagyományos viseleti elem maradt fenn, amely kizárólag ehhez a csoporthoz köthető. Ünnepi alkalmakkor azonban sok családban ma is előkerülnek a hagyományos ruhadarabok. A spanyolországi romák, vagyis a gitánok viselete különösen híres. A nők hosszú, fodros flamenco ruhát viselnek, amelyet élénk színek, nagy pöttyök vagy virágminták díszítenek, hajukba gyakran nagy virágot tűznek, vállukra rojtos kendőt terítenek, lábukon pedig magas sarkú cipőt hordanak. A férfiak elegáns fekete nadrágot, fehér inget, mellényt vagy rövid zakót viselnek, amely a flamenco hagyományaihoz is kapcsolódik. A romániai kalderás, üstkészítő romák szintén híresek színes népviseletükről. A nők hosszú, aranyszálas, virágmintás szoknyát, díszes blúzt és fejkendőt hordanak. Nagy szerepe van az aranyékszereknek, a nyakláncok, karkötők, fülbevalók és gyűrűk gyakran egyszerre több generáció örökségét is viselik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Nálunk, neked. Rádió Dik.
1: Csúk-csumi mindenkinek, olvasom az üzeneteket, mert hogy itt vagyok a Dik FM-ben. Méghozzá 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió D.
1: 100.3 Rádió D, romákról nem csak romáknak, megyünk tovább a jó kedvel a hangulattal, és Kis Roland szeretne szólnokról kedveskedni ezzel a dallal Tórának. Hát akkor remélem, hogy a köszöntés az most sikerült, és Tóra velünk maradt, mert hogy a következő dal neki megy.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Balogh Noémi Egerből küldi ezt a zenét a legjobb barátnőjének, Lakatos Dórának. Hát akkor engedjétek meg, hogy Egerbe is szóljon a következő dal, hiszen én is Egerben születtem, és a kedvenc városom mai napig Eger. Szerintem egyébként az egyik legszebb városunk az országban. Nagyon imádok mindig ott lenni, főleg a Dobótér környéken. Imádom nézelődni magát a várost, a finom ételeket. Annyira imádom a szép asszonyvölgyet, annyira szeretem a környékbeli embereket. Hát igen, aki egri, azt már csak tudja. Úgyhogy akkor puszi mindenkinek Egerbe is.

0: hangot fogjál nekem.
1: Rádió Dix. Hold a hangunk.
2: Molnár Tamás Nyíregyházáról kéri ezt a dalt a kollégájának, Juhász Attilának szeretettel, mert nagyon jó barát is egyben, és jó a légkör. Hát nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hát akkor jó munkát kívánok nektek.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti gullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Honren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a gullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Pap Nikoletta Bajáról szeretettel köszönti ezzel a számmal a barátját, Varga Márkot, akinek ma van a születésnapja. Isten éltessen téged, sok boldogságot kívánok, és remélem, hogy finom volt a torta.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Zsali vója.
2: Barta Renáta szeretne kedvesködni a következő dalal unokatestvérének, Krisztiánnak, és velünk tart még Dávid is, aki meg szeretné lepni Lillát sok-sok szeretettel. Legyen akkor így, és a következő zene

0: a mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Magyarország kedvenc kívánságműsora. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Legközelebb is itt vagyok veletek. Tudjátok a végszót, csumidaftum el. Tehát puszilag titeket.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 30-a kedd, 20 óra van. Jó estét kívánok, ez a Rádiódik roma híradója, Patai Anna vagyok. A Mátra Berebék egyhely és a cigány közösség legjelentősebb eseményei. A cigány cirkuszok. Különböző cigány népviseletek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: A Mátra Verebélyi kegyhely és a cigány közösség legjelentősebb eseményei. A Mátra Verebély Szentkút nemzeti kegyhely Magyarország egyik legismertebb katolikus búcsújáró helye, amely évszázadok óta fogadja a híveket az ország minden részéről és a határon túlról is. A kegyhely különösen fontos szerepet tölt be a magyarországi cigány közösségek vallási életében, hiszen minden évben megrendezik a cigányok zarándoklatát, amely a hit, az összetartozás és a hagyományok egyik legjelentősebb ünnepe. A szentkúti hagyomány a középkorig nyúlik vissza. A legenda szerint a forrás vizének csodás, gyógyító ereje van, ezért már évszázadokkal ezelőtt is sok beteg és reménykedő ember kereste fel a helyet. Az idők során a kegyhely a magyar katolikus vallási élet egyik központjává vált. A cigány családok számára különösen fontos lett, mert a hit mindig jelentős szerepet játszott közösségeik életében. Sok család generációról generációra adja tovább a hagyományt, hogy évente legalább egyszer elzarándokolnak Szentkútra. A legismertebb cigány vallási esemény a cigányok zarándoklata. Erre az alkalomra az ország számos településéről, valamint a környező országokból érkeznek roma hívek. A nap ünnepi szentmisével kezdődik, amelyet gyakran cigány származású papok, vagy a cigány pasztorációban szolgáló lelkipásztorok mutatnak be. A szentmisén cigány nyelven is elhangzanak imák, énekek, könyörgések, ezzel is kifejezve a roma kultúra és a katolikus hit összetartását. A zarándoklat egyik legmeghatóbb része a keresztút. A résztvevők közösen végigjárják a stációkat, miközben Krisztus szenvedésére emlékeznek. Sokan mezítláb teszik meg az utak, mások gyertyát vagy kereszteket visznek magukkal, számos család ilyenkor imádkozik beteg hozzátartozóért, elhunyt szerettéért, illetve a fiatalok jövőjéért. A keresztút csendes, mégis rendkívül erős lelki élményt jelent a résztvevők számára. A cigány zarándoklat másik fontos eseménye a közös gyónás és a szentáldozás. Sok hívő hosszú évek után itt járul újra a szentségekhez. A papok egész nap fogadják a gyónni érkezőket és lelki beszélgetéseket is folytatnak velük. Ez sokak számára új kezdetet jelent az életükben. Az ünnepi szentmiséken gyakran zenei világ és a keresztény hit öröme is ott van. A zene mindig fontos része volt a roma kultúrának, ezért a vallási ünnepeken kiemelt szerepet kap. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb eseménye volt, amikor a Magyar Katolikus Egyház még nagyobb figyelmet fordított a roma hívek lelkipásztori támogatására. A cigány pasztoráció megerősödésével egyre több közös program, ifjúsági találkozó, családi nap és lelki hétvége kapcsolódott a szentkúti kegyhelyhez. Ezek az alkalmak nem csak a vallás gyakorlását segítik, hanem a közösség összetartozását is erősítik. A cigány cirkusz. A cirkusz évszázadok óta az emberek egyik legkedveltebb szórakozási formája. A porondon bemutatott akrobata mutatványok, zsonglőrök, állatidomárok, bohócok és légtornászok minden korosztály számára igazán különleges élményt nyújtanak. A roma cigány közösségek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak a vándorcirkuszok történetében. Különösen Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Közép-Európában váltak ismerté olyan roma családok, amelyek nemzedékeken át cirkuszművészként dolgoztak. A modern cirkuszművészet ugyan a 18. században alakult ki, de gyökerei jóval régebbre nyúlnak vissza. A roma emberek hagyományosan sok olyan mesterséget végeztek, amely állandó utazással járt. Voltak köztük zenészek, hagyományos vándorló életmódhoz passzolók, lókereskedők, kézművesek és mutatványosok. Ezért természetes volt, hogy sok család kapcsolódott a vándorcirkuszok világához. A cirkuszi életforma hasonlított a hagyományos vándorló életmódhoz. A társulatok egyik városból a másikba utaztak, sátrat állított, előadásokat tartottak, majd tovább indultak. A cigány cirkuszokban dolgozó családok számára a tudás nem iskolákban, hanem a családban öröklődött. A gyermekek már egészen fiatalon megismerkedtek a porond világával, először kisebb feladatokat kaptak, majd pedig fokozatosan megtanulták az akrobatikát, kötéltáncot, zsonglőrködést vagy a lovas mutatványokat. A legtöbb artista a hosszú évek kitartó gyakorlásával sajátította el mesterségét, amelyhez nagy fegyelemre, bátorságra és fizikai felkészültségre volt szükség. A roma cirkuszi családok életében kiemelkedő jelentősége volt az összetartásnak. Egy előadás sikeréhez mindenki hozzájárult, volt, aki fellépett, mások a sátrat építették fel, gondozták az állatokat, javították a felszereléseket, vagy a jegyek árusításában segítettek. A cirkusz nem csupán munkahely volt számukra, hanem egy családi közösség. A legismertebb roma származású cirkusz dinasztiák közé tartozik a franciaországi család, amely szinti roma gyökerekkel rendelkezik. A család a 20. század egyik legismertebb európai cirkuszi vállalkozásává vált, és jelentős szerepet játszott a modern cirkuszművészet fejlődésében. Magyarországon is számos roma artista dolgozott és dolgozik különböző utazó cirkuszokban. Kötéltáncosok, bohócok, légtornászok, lovas artisták és zenészek egyaránt megtalálhatóak közöttük. Bár a magyar cirkuszok többsége nem kizárólag roma társulat, a roma művészek hosszú idő óta fontos részét alkotják a hazai cirkuszi életnek. Különböző cigány népviseletek. A roma cigány népviselet a világ különböző részein élő roma közösségek kulturális örökségének fontos része. Bár nincs egységes cigány népviselet, hiszen a roma népcsoportok évszázadok alatt alkalmazkodtak azoknak az országoknak a kultúrájához, ahol élnek, számos közös jellegzetesség figyelhető meg. Színes ruhák, gazdag díszítések, hosszú szoknya, kendők és az ékszerek a roma öltözködés legismertebb elemei. A népviselet nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem a közösséghez tartozást, a hagyományok tiszteletét és sok esetben a családi állapotot vagy a társadalmi szerepet fejezi ki. A magyarországi olárcigányok hagyományos női viseletének legismertebb darabja a hosszú, bő, sokszor fodros szoknya. Ezeket élénk színű virágmintás vagy pöttyös anyagból készítették. A szoknyát pedig gyakran kötény egészítette ki, amely szintén díszes volt. A felső ruházat általában hosszú ujjú blúzból állt, amelyet csipke, hímzés vagy fodor díszített. A férfiak régebben sötét nadrágot, fehér inget, mellényt és kalapot viseltek. Ünnepi alkalmakkor zakót is felvettek. A beás cigányok viselete sok tekintetben hasonlított a dél-magyarországi paraszti öltözethez. A nők egyszerűbb szabású hosszú szoknyát és kendők hordtak, míg a férfiak vászoninget, sötét nadrágot és mellényt viseltek. A viseletük kevésbé volt feltűnő, de ugyanúgy fontos része volt a hagyományoknak. A magyar cigány közössége költözködése az idők során erősen alkalmazkodott a magyar városi és falusi divathoz. Emiatt ma már kevés olyan hagyományos viseleti elem maradt fenn, amely kizárólag ehhez a csoporthoz köthető. Ünnepi alkalmakkor azonban sok családban ma is előkerülnek a hagyományos ruhadarabok. A spanyolországi romák, vagyis a gitánok viselete különösen híres. A nők hosszú, fodros flamenco ruhát viselnek, amelyet élénk színek, nagy pöttyök vagy virágminták díszítenek, hajukba gyakran nagy virágot tűznek, vállukra rojtos kendőt terítenek, lábukon pedig magas sarkú cipőt hordanak. A férfiak elegáns fekete nadrágot, fehér inget, mellényt vagy rövid zakót viselnek, amely a flamenco hagyományaihoz is kapcsolódik. A romániai kalderás, üstkészítő romák szintén híresek színes népviseletükről. A nők hosszú, aranyszálas, virágmintás szoknyát, díszes blúzt és fejkendőt hordanak. Nagy szerepe van az aranyékszereknek, a nyakláncok, karkötők, fülbevalók és gyűrűk gyakran egyszerre több generáció örökségét is viselik.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin. Június 30-a, kedd van. És 20 óra múlt a következő két órában remek zenékkel és két csodálatos fiatallal várom a hallgatókat, mert hogy vendégem a stúdióba ismét Gábor Dorina és Baranyi Dominik. Sziasztok, gyerekek!
7: Üdvözlök mindenkit!
8: Én is üdvözlök mindenkit!
6: Hát annyira örülök, hogy megígértetek és tényleg visszajöttetek hozzám, így a vakáció elején. Először is azt kérdezem tőletek, hogy esik nektek, hogy végre itt a nyári szünet?
7: Hát én egész évben ezt vártam.
6: Tényleg?
7: Igen.
8: Én is már nagyon vártam.
6: Milyen volt az utolsó nap? Meséljetek róla egy picit.
8: Én nem mentem.
6: Te az utolsó nap, úgy döntöttem, már nem ismét. És te szívem?
7: Hát, nekünk úgy volt, hogy mi évelejétől kaptunk egy ilyen naplót, amiben más-más címeket írunk, és akkor az utolsó nap elkezdtünk egy nyári naplót, nyári fejezeteket, és a nyáron is majd ugye ezekbe kell írni.
6: Ó.
7: Valamint egyébként nem tanultunk ugye semmit, szóval igen, meg egész nap kb. Azt csinálhattunk, amit akarunk.
6: Szóval laza nap volt, igaz?
7: Laza nap.
6: És amiért itt van velem a két fiatal, az az, hogy nagyon fontos kérdések kimaradtak a múltkori adásból, és nem csak most lesztek velem, de két hét múlva is, igaz?
7: Egy
6: műsorban. Úgyhogy a mai témánk egyébként a gyermek szemmel a felnőttek. Most arról fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy ti milyennek látjátok a felnőtteket, és természetesen foglak kérdésekkel segíteni titeket ebben. Számotokra ez izgalmas téma-e?
8: Hát nekem izgalmas bármilyen téma.
7: Hát úgy szint.
6: Úgy szint? Jó, akkor fussunk neki az első kérdésnek. Szerintetek mi a legfurcsább dolog a felnőttekben?
7: Hát
6: ilyen kérdéseket tesznek fel.
7: A legfurcsább dolog a felnőttekben szerintem ugye a felnőttek is mások, mint a gyerekek, meg nagyobb a felelősség már, meg ilyesmi.
6: Tehát a felelősségük szerinted a legfurcsább?
7: Hát igen, meg igen, ez.
6: Dorina?
8: Hát nem tudom, szerintem az, hogy mindent túlreagálnak, hogy például kéred, hogy csinálják meg a messengered rögtön, és minden héten meg fogom nézni, hogy meg ilyenek. Hát.
6: Aha, hogyha valamit kérsz tőlük, akkor így furcsán reagálnak, úgy érzed?
8: Hát nem tudom.
6: Hát furcsán reagálnak ezek a felnőttek, tényleg bizonyos dolgokba, és ez is a második kérdésem, hogy mi az, amit a felnőtten túl komolyan vesznek szerintetek?
8: Hát szerintem a TikTokozást, a messengerezést, meg a lány vagy, akkor fiúkkal beszélgetni, vagy fiúként lányokkal beszélgetni.
6: Na várjad, ezt hogy érted, hogy komolyan veszik a TikTokozást? Nem értem, hogy hát, hogyha te TikTokozol, azt veszik túl komolyan, vagy hogy ők maguk, a maguk hát készül?
8: Azt, hogyha mi TikTokozunk, nem tudom, valamiért nekem se engedik, pedig amúgy nincs is rá szükségem a TikTokra.
6: Domi, te mit szólsz ehhez?
7: Egyébként nekem van egy TikTok fiókom, és egyébként megengedik, hogy rakjak fel videókat, de csak ritkán, és szerintem, és én ezzel rendben is vagyok. Mert egyébként most már amúgy nem nagyon szoktam felrakni videókat, de amúgy régebben raktam fel TikTokomra.
6: Oké, okay, és ez megengedik, tehát hogy megengedik, hogy használd, legyen fiókod. Igen. Kicsit beszélgessünk akkor a TikTokról. Miért fontos, mit nyújt nektek ez az oldal? Vagy mi az, amit leginkább szerettek benne, mikor használjátok? Így ezek a témák érdekelnének.
8: Hát én most nem tudok mit mondani, mert nekem most mert nekem nincs TikTokom, szóval...
6: Most te le vagy tiltva?
8: Nem, nem az, hogy le vagyok tiltva.
6: De hanem... hogy a szülők miatt?
8: Nem, csak nem akarják, hogy nem akarják.
6: Na mondjad, mondjad.
8: Nem akarják, hogy TikTokozzak, és ezért, ha nem akarják, akkor úgy van.
6: Igen, és te ilyen szófogadó vagy.
8: Hát, mondhatjuk.
6: De ahogy milyennek látod ezt az oldalt? Szerinted mi az érdekes ebben az oldalban?
8: Hát, én nem tudom. Nem tudom, hogy mi ebben az érdekes. A vicces videókon kívül én nem tudom.
6: Nem? Csak a viccek?
8: A vicces videókat azt még elfogadom.
6: És mit szólsz ahhoz, ha már a viccnél tartunk, hogy bizonyos tartalomgyártókat, vagy lehet, hogy mindent, elég csúnyán szokták kritizálni, akik odaírnak ilyen kommenteket. Te mit gondolsz erről, Dorina? Az ilyen kommentekről?
8: Nem tudom. Ha valami rossz benyomásod van másról, akkor kerüld el. És ne is beszélj vele. Hát, vagy mondd meg neki, hogy bocsi, most nem tetszik benned ez meg ez, most nem szeretnék veled barátkozni, és kész, vége, meg van oldva.
6: És szerinted fontos nyilvánosan mondani azt, ha valami nem tetszik?
8: Hát, nem tudom, szerintem ez jobb úgy, mint hogyha elmondod nyilvánosan, hogy bocsi, most nem akarom, hogy barátok legyünk, mert ez meg az van, és ha mondjuk így messengeren küldöd el, ez nem annyira, hát...
6: Igen, és privátban. Mm-hmm. Szóval ez érthetetlen számotokra a felnőttekben, hogy miért, illetve Dorina számára, hogy miért nyilvánosan negatív véleményt küldenek egymásnak, ugye?
8: Hát nem az, hogy nem nyilvánosan, hanem hogy messengeren.
6: Tehát, hogy messengeren kellene ezt, igen, és nem nyilvánosan. Te mit gondolsz erről, Domi? Húzd egy picit lejjebb a mikrofonodat, nyugodtan. Jó, hogy halljalak.
7: Kb. Ugyanaz, csak hogy én is egyetértek ebben a Dorinában, hogy nem igazán nyilvánosan kellene bántalmazni a másikat, hanem de egyébként nem is kellene bántalmazni, csak ha muszáj neki, úgy csinálod, hogy el kell neki mondanod, akkor inkább ilyen privát üzenetben.
6: Igen, és szerintetek, ha valakinek valami nem tetszik, akkor ezt miért akarja nyilvánosan elmondani?
8: Nem tudom.
7: Hát vannak ilyen bunkóbb emberek, szóval...
6: Tehát úgy gondolod, hogy ez egy nem eletlen dolog. Aha.
7: Hát igen.
6: Szóval nem tartjátok ezt jó dolognak. Egyébként az iskolában tapasztaltok olyat, hogy valami nem tetszik valamelyik társadnak a másikban, vagy akár rajtad, és hogy ezt kellemetlenül mondja el, vagy jelzi?
8: Nekem kb. Nem volt még ilyen.
6: Aha, ez vagy jó.
8: Hát, ilyen még a lányokkal nem volt, de fiúkkal sem nagyon.
6: Szóval nem jellemző az, hogy így az iskola udvarán, vagy bárhol a suliba beszólogattok egymásnak. Van ilyen?
7: Igen, van.
6: Domi az nagyon bólogat.
7: Hát télen, ugye elég nagy hó esett most télen, és akkor volt olyan, mert nekünk úgy van, hogy van az ebédlő, és az ebédlő terasza, ugye kimegy az udvarra, vagy erkélye, és ugye levezet hozzá egy lépcső, és a lépcső

0: belőle, és amikor megtudjátok, hogy valami baj van, akkor meg elkezditek, hogy
1: Aha, elkezdek mentegetőzni, azt mondod? Na hát menjünk tovább a felnőttekkel. Van-e olyan mondat, amit a felnőttektől sokat hallotok, és viccesnek találjátok?
0: Hát én nagyon nem.
2: Én sem.
1: Nem találjátok viccesnek a felnőtteket?
0: Hát a szavaikat nem, de valamikor azért viccesek.
2: Hát igen, csak nekem meg nincs olyan, hogy nagyon sokszor mondanak egy konkrét mondatot.
0: Hát velem se.
1: Na, akkor szerencsések vagytok, ha nincs ilyen mondat. És szerintetek könnyű vagy nehéz felnőttnek lenni?
0: Szerintem ez nehéz, mert a felelősségvállalás és az ilyenek, mert bármi van, neked a felelősséged, ha van egy gyereked, neked a felelősséged etetni, iskolába vinni, és ha bármi baja van, az neked a felelősséged, szóval szerintem nehéz.
1: Nehéz dolog.
2: Szerintem attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Mert ha például az, amit a Dolina mondott, akkor tényleg nehéz. De mondjuk azért könnyen, mert már nem vagy olyan kisgyerek, és egyedül mehetsz el, ha például nagyon-nagyon szükséged van valamire, akkor egyedül már elmehetsz valahova, és akkor nem kell megvárnod, még hazaér anyukád vagy apukád, és akkor hát igen.
1: Aha, hát ez szabadabb.
2: Gyorsabban el tudod intézni.
1: A felnőttek, és ez tetszik nektek ebben a dologban. Van olyan dolog szerintetek, amit a felnőttek jobban csinálhatnának a gyerekekkel? Szóval amit máshogy kellene, hogy csináljanak. Van-e néha olyan érzésed, hogy ebben a helyzetben ezt valahogy máshogy kellene megoldani? Én látom, hogy a gyerekek nagyon gondolkodnak, tehát valószínűleg ők nagyon elégedettek azzal, ahogy a felnőttek bánnak velük. Jól mondom?
0: Hát nagyon nincs bajom a felnőttekkel.
2: Nekem sincs.
1: Na, hát ez tök jó. Ez nagyon tetszik nekem. Ha ti lennétek a szüleitek, egy napra változtatnátok-e valamit azon a napon?
0: Hát, attól függ, hogy milyen napon. Hétfő, kedd, szerd, és üdvözlök, péntek, vagy szombat, vasárnap.
1: Nem így.
0: Hát, mert ha hétköznap, akkor 4 óra után, vagy ha van valami 4 óra után valami jó kis programokat csinálnák, meg nem úgy, hogy csak hazamegyünk, és ez szerintem jó lenne, ha bárhol mindig elmennénk, és fagyizgatnánk, meg télen hógolyóznánk, ha lenne hó.
1: Tehát úgy érzed, hogy a felnőttek, azok ugye az egész napos munka után hazahoznak a suliból, és hogy nem nagyon tudnak már veled elmenni ide-oda.
0: Mert már nagyon fáradtak a munka miatt. De ha a hétvégén és a szüleink is otthon vagynak, na akkor egy jó bulit csapnánk. Elmennénk fagyizni, játszótérre, nem tudom, mindenhova.
1: Szerintetek egyébként melyik a legjobb program, ami suli után egyébként kikapcsol titeket?
0: Hát nekem a játszótér. Ha van, ott vannak a barátaim, meg a tesóim, és velük egy jót tudnak játszani.
1: Vannak jó játszóterek egyébként?
0: Hát igen, van a házunk közelében. Az egyiken nem annyira szeretek lenni, mert ott van egy nagy csúszda, amin én nem tudok felmászni rajta, de lecsúszni már nagyon-nagyon szeretnék. Egyszer sikerült, de azután már nem, mert van ott egy hatalmas nagy lyuk, ahol át kell mászni, és ott könnyen le tudunk esni. És a másik játszótér, ami közelebb van hozzánk, na ott azért ott van trambulin, hinta, olyan csúszda, amin fel lehet mászni. Van még focipálya is, meg tudunk mindenhova, de tudom, minden megvan ott, ami nekem kell.
1: Tehát azért a játszótereken már ki tudjátok magatokat jól játszani, és azért vannak Budapesten nagyon jó játszóterek. És az a fontos, hogy tudjál mozogni, igaz? Uh-huh. Jól ki tud magad mozogni a egész napos iskolapadban ülés után, ugye?
0: Hát, nálunk az iskolapadban ülés után fogócska.
1: A szereted fogócskázni?
0: Igen.
1: Domi, mondja, te mit gondolsz?

0: Nekem egyébként ugye erről a témáról, hogy legjobb program suli után, mert egyébként sokszor volt ilyen, és egyébként már nagyon sok program volt. Volt ilyen, hogy játszóházba mentünk, volt ilyen, hogy elmentünk fagyizni, volt ilyen, hogy játszótérre. Volt ilyen, hogy például most is csütörtökön az volt, hogy a sulim közelében van egy játszótér, mi is oda mentünk egy búcsópartihoz.
1: Milyen búcsóparti?
0: Tehát, hogy olyan, hogy mivel ugye vége van az évnek, néhányan átmennek ötödikbe már másik suliba, és akkor ilyen búcsú buli.
1: Ahol tehát nálatok a felső tagozat, az másik épületben van.
0: Nem.
1: Nem, hanem?
0: Hanem, hogy ugye ötödiktől a másik suliba mennek át.
1: Ja igen, hát én ezt nem tudom, mert én egy iskolában jártam végig, de akkor most úgy van, hogy van az alsó tagozat, az egy iskola, és onnantól a gimi végéig egy másik suliba jártok? Akkor nem értem.
0: Nem. Tehát nyolcosztályos gimnázium, és akkor ugye Budapesten nagyon sok iskola van, és akkor ugye most például tőlünk ketten mennek el, és mi 29-en vagyunk, 27-en maradunk abban az iskolában, amiben most vagyunk.
1: Értem.
0: És ketten meg átmennek egy másik iskolába.
1: Ah, értem. És ez lesz a 8 osztályos gimi.
0: Igen, ők mennek 8 osztályosba, meg az osztály fele 6 osztályosba, másik meg 4 osztályos gimibe.
1: Ó, értem. Hát ezeket én nem tudom, hogy ilyeneket lehet választani egyébként. Mi alapján választja ki szerinted ezt egy gyerek?
0: Hát,
1: vagy a tanulmányi eredmények alapján? Nem. Látom a szemeden, hogy nem.
0: Hát ugye kell írni felvételit, de egyébként majdnem az egész osztályom csak azért írt felvételit, hogy megnézze, hogy hol tart, de már szóbalire ugye nem ment be. Csak ketten mennek el, és szóval felvételizni kell egy suliból. Tehát, hogy igen.
1: Oké, értem. Tehát ez egy önálló döntés, plusz még felvételit is kell hozzáírni.
0: Igen.
1: Hogy ki melyik suliba megy. Én tudom, hogy mindketten nagyon jó tanulók vagytok. Mind a ketten.
0: Igen.
1: Bólogassatok. Dorian, te is nyugodtan bólogass, tudom, hogy te is jó tanuló vagy. És ezzel kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy mi motivált titeket abban, hogy jó tanulók legyetek? Egyszerűen csak így sikerül, értitek, amit mondanak, hozzátanultok, vagy van bennetek egy törekvés, és azért vagytok jó tanulók?
2: Hát,
1: tehát nektek célotok-e az, hogy jobb jegyeitek legyenek, vagy úgy érzitek, hogy elég ügyesen megjegyzitek, ami az órán elhangzik?
2: Hát én sok szemből, ritkán van olyan, hogy nem tudok figyelni, de azért tudok figyelni, meg is jegyzem, amit mondanak a tanárok, és hát így nem tudom, így talán olyan négyesre megyek.
1: Hát az nagyon jó jegy a négyes. Nagyon sokan szeretnék, ugye? Nagyon sokan szeretnék azt a négyest. Szóval úgy vagy vele, hogy meg is jegyzed, meg tanulsz is hozzá otthon.
2: Hát otthon nem nagyon szoktam tanulni, de azért...
1: De valamikor muszáj.
2: Valamikor muszáj.
1: Melyik tantárgy az, amit szerinted muszáj otthon tanulni?
2: Hát olyan nincs olyan tantárgy, amit muszáj. Inkább olyan tantárgy van, amit nem kell otthon tanulni.
1: Például?
2: Hát például az úszás.
1: Hát persze, otthon nem tudsz.
2: Hát a kádba amúgy én tudnák tanulni, de amúgy én az iskolába is tanulok úszni. És erre csak most jöttem rá. Hogy amikor megyünk felfelé mondjuk az ebédből, vagy a reggeliből, akkor én mindig a korlátnál
1: ilyen úszó mozdulatokkal ott.
2: úgy értem, hogy a karkörzést csinálok, és ez is kell az úszásba, hogy kartempót csinálok. És így erre csak most jöttem rá.
1: Egyébként nehéz úszni, Dorina.
2: Nem, egyáltalán nem nehéz úszni. Vannak nehéz pillanatok. Egyszer volt már olyan, hogy majdnem a kisvízbe végeztem, mert belement a szemembe valami, és nem tudtam ezért kinyitni, és a tanár meg azt hitte, hogy direkt csukom be. Oh. Ezután elmagyaráztam neki, kicsit átküldött a kisvízbe, de azután visszamentem, és gyakoroltam, meg játszottam is.
1: Értem. De ez jó, hogyha valamit másként gondolsz, ahogy beszéltünk is itt a felnőttekkel való kommunikációval, hogy te el tudod neki mondani, azért ez nagyon jó. Domi, van valami hozzáfűzni valód az elhangzottakhoz? Most? Te tanulsz úszni?
0: Tanul, hát igen. Egyébként tudok úszni.
1: Na, hát akkor tudsz úszni is.
0: Igen.
1: Milyen úszásban ez a mellúszás, gyorsúszás?
0: Mindenhogy
1: tud úszni a Baranyi Dominik, ezt megtudtuk. Akkor megtanítasz majd engem?
0: Persze.
1: Ha már az úszásnál tartunk, egy kicsit a felnőttes témát felfüggesztjük, és akkor meséljetek nekem a nyári hogy mi az, amit terveztek a nyárra. Ugye azt tudom, a Dominik azt mondta a múltkor, neki lenne egy szabad napja vagy hete, az biztos, hogy a mamánál töltené vidéken.
0: Nem.
1: Már nem?
0: De, hanem nem csak hét, hanem nyári szünet háromnegyedét.
1: Na. De hogy?
0: Egyébként én mindig ott töltöm, mert nagyon sok unokatesóm ott lakik, és hát igen, meg hogy meg ott ez egyébként egy falu, úgy hívják, hogy Ecseg, és ott már 5 éves koromig ott laktam, csak ugye elköltöztünk, és hát még az unokatesóim még mindig ott laknak, és akkor mindig biciklizünk, meg járunk fagyizni, amikor ott vagyok.
1: Igen, mert Budapest nem annyira szórakoztató nyáron egyrészt, meg hát úgy látom, hogy szereted a testvéreidet, meg a nagymamádat, azért is jó neked, meg sajnos a felnőtteknek nincs nyári szünet, tehát a felnőttek ugyanúgy dolgoznak, és akkor te egyke vagy, nincs testvéred, és akkor egyedül lennél otthon, ugye, amíg anyu meg apu dolgozik, és akkor ugye mamával meg a rokonaiddal tudsz lenni, és egy nagyon jó környezetben, a természetben, és nem egy budapesti épületben. Ez tényleg nagyon fontos. Dorina, ti hogy oldjátok meg a nyarat?
2: Hát mi a nyarat úgy oldanánk meg, hogy még nem pontosan tudom, de szerintem, mert egy téli műsornál a tanodának a vezetője, Ági néni, mondta, hogy el fogunk menni megint a Balatonra. És ott fogunk tölteni 2,5 napot, vagyis hát egyet, mert az út fél nap.
1: És akkor ezt várod?
2: Igen, nagyon-nagyon várom. Egyszerűen még azt is csinálom, hogy megmondom Ágnyének, hogy most szervezzék meg.
1: Most azonnal?
2: Igen, most azonnal. Mert már annyira, de annyira várom, hogy konkrétan nem tudom, bármit megtennék, hogy most legyen.
1: Egyébként elmennél olyan balatoni táborba, ami akár egy hétig is tart?
2: Na, persze.
1: Na, hát megpróbálom neked megkérdezni, hogy van-e még hely ilyen táborban, hogyha érdekel, de egy picit előbb szólhattál volna egyébként, mert képzeld el, hogy tavasztól már egyébként minden évben lehet figyelni a táborokat, például a Romano Care nevű intézmény a szokott intézni gyerekeknek ingyenes táborokat, vagy olyan táborokat, amik tényleg nem túl drágák, tényleg megfizethető, nagyon, nagyon olcsó táborok, és ott pedagógusok vigyáznak a gyerekekre, vannak nagyon jó programok, és ezek a táborok általában vízparton vannak, sőt, én emlékszem, hogy volt egy konkrétan, ami Balatonon volt, úgyhogy jövőre semmiképpen nem felejtjük el, most meg megpróbálom megkérdezni neked, hogyha érdekes, akkor anyuval egyeztessetek. Hát, ha találtok olyat, ami érdekel téged.
2: Nem tudom, szerintem nem fognak engem elengedni, mert hát nem tudom miért, mert nem vannak ott, és nem tudják, hogy hol vagyunk. Jó lenne, ha olyan tábor lenne, ahol az első napon a szülők bejöhetnének, és megnézhetnénk, hogy jó-e a hely, és környezetbarát-e, meg hogy nem tudom, hát
1: Hogy biztonságban vagy jó.
2: Biztonságban vagyok.
1: Nagyon jó dolgot mondtál, Dorin, ez nagyon tetszik nekem. Én sem szívesen engedtem kirándulni meg táborba a gyerekeimet, nyilván azért, mert ha nincs ott a szülő, akkor nem érzi olyan nagy biztonságában a gyerekét, de az, hogy azt mondod, hogy első nap legyen ott a szülő, nézzen végig egy napot, hogy azon a helyszínen, abban a szituációban neked mi tud esetleg kellemetlen lenni, vagy mi az, amire ők esetleg nem gondoltak, és megnézik a körülményeket. Nagyon okos kislány vagy, Dorina, hogy ez így eszedbe jutott, és akkor itt rádión keresztül tolmácsoljuk akkor azoknak, akik táborokat szerveznek gyerekeknek, hogy bizony egy szülőnek nagyon jó lesne, ha első nap részt tudna egy picit venni a tábori életben, hogy tudja a gyereke, milyen körülmények között van, és vannak speciális igények is, amit esetleg nem tudhat a táborvezető, de az anyuka megtudja. Nagyon sok ilyen dolog van. Mondok egyet, például mondjuk én nem szeretek olyan ágyneműbe aludni, ami műszálas, mert akkor nem tudok aludni, mert kézed mindenhol csak birizgálja a bőrömet, és akkor nem szeretem. És ezt, ha oda jön anyukám, akkor látja, és akkor ki tudja cserélni, vagy tud szólni. És ezzel nem mindenki van így, ugye? De ezt nem tudhatja csak az embernek a saját édesanyukája, igaz?
2: Vagy ő maga.
1: Vagy ő maga, ha mer szólni. De tudjátok, sokszor az van, anyukák azért szólnak a gyerekek helyett, mert van, hogy a gyerek nem meri elmondani, vagy nem is méri fel. Majd este 9-kor lefekszik, és akkor érzi, hogy neki valami kellemetlen. Vagy ha valamilyen ételallergiája van, ugye?
2: Uh-huh.
1: Például az is. Szóval nagyon sok minden felmerülhet, ami tényleg csak az ember anyukája tudhat. Ugye?
2: Uh-huh. Hát nekem nincs ételallergiám, mert én mindenem nekem vagyok.
1: Sincs. Na és mik a kedvenc nyári kaják? Ha már a nyaralásnál, táborozásnál tartunk, akkor menjünk rá egy kicsit az ételekre. Mi az, amit nyáron leginkább szerettek, és amit a nyárhoz?
0: Hát, én a legjobban szeretem a dinnyét, és a csöves kukoricát. Igen.
1: A görög dinnye a legjobb igen. Nyári étel, igen. Ugye? Egyetértesz, Dorina?
2: Na.
1: 100%-ban. Én igen. Is. Ahogy kijön a nyár, és semmi más nem lehet tenni, csak dinnyét, én akkor ellennék rajta.
0: Igen, meg néha nyaranként szokott olyan lenni, hogy a dédmamám még főznek gulyást, és akkor oda megy mindenki.
1: Azt szereted?
0: Igen.
1: Ilyen kis családi gulyásleves parti?
0: Igen.
1: És a melegbe tudsz egyébként ilyeneket enni? Megy simán? Dorina?
2: Hát, igen.
1: Megy a kaja? Jaj, de jó. Igen. És neked egyébként van még olyan nyári kedvenc ételed, amit esetleg nem mondtál el?
2: Hát nekem első és legjobb dinnye, fagyi, és hát az ilyen nyári hűtős kaják, ami hát ilyen nem meleg, de a meleg kajákat is szeretem. Azt is szeretem, és szeretem a hideg kaját főképp nyáron, mert akkor nagyon jól le tudja hűteni a testedet, és nem kapsz napszúrást.
1: Hát ez igaz, igaz. Egyébként sok folyadékot isztok ti, ugye?
0: Igen.
1: Azt tudom valami, amit nem mondunk ki többet márkanév, tudod, jó? Nem mondunk márkaneveket, de hogy milyen ízű italokat szerettek ilyenkor, vagy esetleg a vizet?
2: Én a gyümölcsöt és a csapvizet iszom.
1: Tényleg?
2: Uh-huh.
1: De hogy gyümölcslevet?
2: Gyümölcslevet. Van otthon turmix gépünk is, és azzal valamikor csinálunk turmixot.
1: Hú, de jó.
2: Banános turmixot.
1: De tejjel együtt?
2: Igen.
1: Ez nagyon kellemes tud lenni.
2: Uh-huh.
1: De az, hogy iszod a vizet, ez piros pont.
0: Én egyébként nem ilyen italokat, hanem még hozzátenném, hogy ilyen adott ízű fagyi, például a sárkánygyümölcs, azt én nagyon szeretem.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: olyan érdekes, én ettem már sárkány gyümölcsöt, de hogy különösebben nem éreztem az ízét. Ha körülírnád, milyen a sárkány gyümölcs íze?
2: Én még nem kóstoltam sárkány gyümölcsöt, és azért én még nem tudom.
1: Na majd de legközelebb hozzunk neked olyat.
0: Nekem az a legkedvencebb fagy ízem. Nem tudom egyébként nagyon semmihez hasonlítani, de nagyon extra finom. És talán a kicsit az eperhez, vagy nem tudom.
1: Kicsit az eperhez.
0: Nagyon kicsit.
1: Még a kivihez is szokták egyébként.
0: Igen, ahhoz is.
1: Ugye hasonlítani? Én mindig porú jártam a sárkánygyümölcse, mert elég drága a piacon, hogy lehet kapni, és van, hogy olyan drága, hogy csak egy felet árulnak. Tudod, lehet venni egy felet is, és akkor megkóstoltuk, és nem, hogy véletlen még az első kanállal le is ejtettem, képzétek el.
2: Hanem, hogy kellemetlen.
1: Éretlent vettem, és nem igazán volt. Nem igazán volt neki íze. Hát igen, a görög dinnyével nem lehet nagyon mellé lőni. Te ettetek már sárga, citromsárga belül görög dinnyét?
2: Én már olyan dinnyét ettem, nem sárga dinnyét, azt nem nagyon szeretem.
0: Én is azt utálom.
2: Olyat ettem, hogy a kívülje olyan, mint a piros dinnyének, a sima dinnyének, de a belseje citromsárga.
1: Hát erre gondoltam pont.
2: Egyszerűen olyan íze volt, mint eper, citrom, mangó, és nem, olyan volt, mintha kicsit olyan más élmény lenne, mint ha nem ugyanaz a gyümölcs lenne.
1: Igen, sokkal cukrosabb egyébként.
2: Hát cukrosabb
1: sárga belül dinnye.
2: És mások az ízek, egy más élmény ez.
1: Teljesen más, igen. Igen. Te is ettél már?
0: Nem, szerintem még nem.
1: Na, most már tudom, majd legközelebb mivel kell titeket meglepni, akkor a Dominak sárga belül dinnye, neked pedig sárkány gyümölcs, jó? És amit még akartam tőletek kérdezni, ha már nyár van, vagy a nyárról a témánk, láttatok-e citromsárga cseresznyét?
2: Én még olyat nem láttam.
0: Én szerintem igen.
1: Na, ha még finomat ettetek, nagyon nagy, kemény, roppanós, hatalmas, és nagyon édes a citromsárga cseresznye.
2: Én nagyon szeretem a cseresznyét. A Georg, a testvéremnek, az volt a jele az oviba.
1: Tényleg cseresznye, igen. De aranyos. Te gondolsz rá, hogy talán ettél már, ugye, Domi?
0: Én még nem ettem, csak láttam.
1: Van egy ötletem. Elmegyünk egy hatalmasat muzsikálni most. Visszajövünk 21 órakor a rádió hallgatókhoz. Addig egy kicsit felfrissültök, eztek, isztok egy picit, és tiétek a mikrofon utána, mert a múltkor is nagyon jó volt ez a csere. És akkor beszélünk egy kicsit, ha már a görög dinnyét szeretitek, különböző gyümölcsökről, hogy milyen extra gyümölcsök, melyik a világ legnagyobb dinnyéje, melyik volt, amiért lemértek, és mindenféle ilyen legekről fogunk beszélgetni, és a hallgatóknak pedig kérem, hogy tartsanak velünk, mert érkezek vissza Domival és Dorinával.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Június 30-a kedd van, és 21 óra múlt. Visszajöttem Dorinával és Dominikkal.
5: Sziasztok!
4: Megígértem, hogy nyári legekkel megyünk tovább, és hogy átadom a mikrofont ismét a fiatalságnak. Hát Domi, melyik az első nyári leg, amivel kezdünk?
5: Szerintem legyenek a dinnyelegek.
4: A görög dinnye, mert hogy ezt mindenki szereti. Lássuk, mi az első leg.
5: A görög dinnye körülbelül 92%-a víz, ezért szuperhő a hőségben. Angolul pedig watermelon.
4: Így van, a görög dinnye 92%-a. Most gondoljatok bele, hogy a víznek 100%-a víz. Tehát csak 8%-a különbség. Igazából, amikor görög dinnyét eszünk, az olyan, mintha vizet innánk.
5: Igen.
4: Ugye? Ti sok dinnyét esztek egyébként?
5: Hát igen.
6: Igen, nálunk még van egy fél, meg még egy háromnegyed dinnye a hűtőben.
4: Jó is az, amikor le van hűtve. Ti is úgy szeretek. Na oké, de mi, akkor beszélgessünk a görög dinnye evési technikáról. Ugye van az, aki félbe vágja, és aztán szeleteket készít belőle, amit így meg tudsz fogni. És van az, amikor kanalazod. Nektek melyik jön be jobban?
6: Hát a felvágott, de valamikor én úgy szoktam, hogy felvágok egy, hát úgy értve, hogy egy darabot, ahogy szokták enni.
4: Igen, egy szeletet.
6: Igen, egy szeletet, és azt feldarabolom kicsi kockákra, és azt pedig villával eszem meg tányérból. Az nagyon finom, én úgy nagyon szeretem.
4: Te megadod a módját, hagyod, hogy szeletet vágjanak belőle. Na, te, Domi?
5: Általában úgy szoktam csinálni, nálunk nagyon gyakori úgy, hogy ugyan, hogy a dinnyének negyedenként van kb. És akkor az egyik negyed, a negyednek a negyedét kivágom, és akkor amikor ráteszem a tányérra, azt is felszeletelem ilyen kockákra.
4: Akkor ti szépen eszitek. Képzeljétek el, nálunk nagyon gyakori, hogy veszek egy dinnyét, az egyik felét berakom a hűtőbe, a másik felét meg fordulok kettőt, és csak azt látom, hogy már van benne három kanál, és már nincsen benne csak lé. Mert hogy kikanalazzák. Szerintem amúgy úgy is finom a görög dinnye, hogy úgy is ízletes, csak ott marad akkor sajnos a sok leve. Ti meginnátok külön így a levét a görög dinnyének?
6: Én mindig, igen, amikor feldarabolom, és aztán megeszem, mindig kimegy belőle a lé, és azt pedig a végén így megiszom.
4: Na, én is szoktam egyébként. Nálam is megy a dolog. Képzeljétek el, hogy a görög dinnye híját van, aki nem dobja el, nagyon megmossa, mielőtt ugye eltűnt bőle a lényeg. Nagyon átmossák, kis kockákra vágják, felrakják egy vízbe, amiben cukrot raknak, jó sok cukrot, és ebben a szirupban, szirupos vízben megfőzik a görög dinnyének a híját kis kockákban. Az belekerül egy befőttes üvegbe, és tulajdonképpen úgy, mint egy barack, vagy egy megy befőtt, ezt lezárják, dunsztolják utána. Ti megennétek az ilyet?
6: Nem tudom, szerintem kicsit undorítónak hangzik.
4: Undorítónak. Nem tudom, én megkóstolom, mert annyian dicsérik, nekem egy kicsit furcsa valaminek a héját megfőzni, de egyszer meg kéne próbálni. Aki esetleg már főzött ilyet, az írjon nekünk a 0630 30 30 100-as SMS számra, és mondja el az ezzel kapcsolatos élményét. Mi pedig megyünk tovább a görög dinnye legekkel, és ebben Domi segít nekünk.
5: Rendben, második pont. A világ egyik legnagyobb dinnyéje 159 kg felett volt.
4: Úristen! Az nagyon nagy. Valamelyik közök látott már 159 kilós embert?
5: Hát csak 150-et.
4: 150-et már láttál?
6: Nem tudom, de szerintem már van olyan, aki 140-145 kiló.
4: Na, az azért elég nagy darab, nem? Most képzeld el, egyszer csak dinnyévé változna.
5: Ez komoly lenne, ember dinnyévé változik.
4: Mekkora az a dinnye? Az biztos volt, hogy egy méter hosszú, vagy még több. Nem? Egy ilyen görög dinnye. És hogy ásták, vagyis hogy szállították el azt
6: nem
4: a dinnyét?
6: Szerintem fűnyíróval, hanem...
4: Fűrésszel?
6: Igen,
4: fűrésszel.
6: Láncfűrésszel így felvágták, és kiszállították családoknak.
4: Szerintem az is jó, hogyha keresztbe vágják, kieszik, és olyan két csónak lesz belőle. Szerinted van olyan, aki meg tud enni egy 159 kilós dinnyét?
6: Nem. Szerintem az több hetekbe telhet.
5: Hát egy húzamba szerintem nyilván nem, de hát, hát sok idő alatt igen, nyilván. Hát
4: na, számoljuk, oké, akkor matek, kiszámoljuk ezt, és hány kiló dinnyét tud egy ember megenni? Most én gondolkodom, hogy én simán egy nap alatt meg tudnék enni egy 5 kilós dinnyét simán.
6: Hát én egy nap alatt meg tudnák enni szerintem egy és fél dinnyét.
4: Hogy egy egész, meg még egy fél?
6: Hát nem tudom, szerintem hát egy egész.
4: Szerintem te is egy 5 kilósat, az azért annyira nem sok, az egész nap meg lehet.
5: Én mielőtt válaszolnék, azt megkérdezem, hogy egyhuzamba vagy, hát...
4: Nem, úgy beosztva, reggeli, 10 órai ebéd.
6: Ja, hát úgy meg tudnál enni kettőt.
4: Két egész dinnyét.
5: Én hát is.
6: Nem.
4: Mondjuk akkora az egyik, mint egy focilabda. Az legyen az egység, oké? Okay? Hát az nem is nagy.
5: Az kicsi.
6: Hát akkor kettő darab.
4: Kettő. Amúgy igazad van. Lehet, hogy
5: hármat.
4: Hármat, Domi, az hármat? Már licitál, ő már 3 egész dinnyét, 10 kiló dinnyét akar meg.
6: 10 kiló?
4: Igen, szóval akkor 150 kiló, ha 10 kilóval számoljuk, de akkor tényleg egész nap csak dinnyét eszünk, mindig víz helyett, ami egyébként 9,7 liter víz, azért az nagyon sok. Szerintem 10 kiló dinnyét nem jó megenni. Ugye, mert az egy kicsit
5: akkor
4: sok
5: én is visszavonom kettőre.
4: Szóval akkor 159 kiló dinnye az körülbelül olyan 120, mert a héját is levonjuk, olyan 120 liter víz, képzeljétek.
6: Hát szerintem az 2 évre nekem elég lenne.
4: Hát szerintem 1 hónap alatt azért meg lehet.
6: Mi van?
4: De mit gondolsz?
6: Hát úgy, akkor 5 hónap. 5 hónap.
4: Hát addig meg nem áll el ez a dinnye, úgyhogy kénytelen lennél megosztani más emberekkel.
6: Hát, nem nyilván, hogy megosztom.
4: Hát nehezen.
5: Hát
4: én a dinnyémet nehezen osztom meg.
6: Én nagyon könnyen meg tudom.
4: Akkor most mondjuk a dinnyére jó evési tippeket. Én mondok nektek egyet, csak aztán nehogy nagyon elítéljetek emiatt.
6: Nem.
4: Én vágok magamnak egy nagy hasábot a dinnyéből, és megszórom sült szárított hagymával, amit ilyen dobozba lehet, tudod? Láttatok ma olyat, ilyen doboz? Én azzal megszorom, és én azzal eszem, képzeljétek.
6: Hát, nem baj.
4: Dominak nem tetszik. Te mivel ennéd a dinnyét egyébként? El tud képzelni, hogy valamit még eszel hozzá?
5: Kenyeret.
4: Tessék, na, kiszólalt meg. Jó ropogós házi kenyeret a dinnyéhez?
5: Igen, meg egyébként az
6: én,
5: nagypapám szalonnával.
4: Szalonna kenyér dinnye. Nagyon jó.
6: Én amúgy esküvőbe vallom, hogy én már ettem zsíros kenyérrel.
4: Nagyon jó.
6: Nagyon finom.
4: Szerintem ki nem evett még zsíros kenyérrel, főleg sült zsíros kenyérrel.
5: Én nem szeretem a zsíros kenyeret.
4: Milyen kenyere lenni? Vajas?
6: Tényleg próbáltam. Egy sima kenyér ráteszünk zsírt, megkenjük vele, aztán meg azzal eszünk. Nekem amúgy tetszett.
4: Nem rossz.
6: Nagyon.
4: Jól hangzik.
6: Amúgy a családomban mindenki úgy eszi.
4: Mindenki úgy eszi, sült zsíros kenyér és görög dinnye. Jó is az, jó hideg dinnyével. Na menjünk tovább a legekben. Dominik, te következel.
5: 3. pont. A legdrágább dinnye a Danusk Watermelon Japánban akár több százezer forintért is elkelhet.
4: Hogy egy darab dinnye? Több százezer forint egy dinnye. Szerinted ki eszik?
5: Ez ilyen különleges dinnye. Hát
6: szerintem kocka dinnye.
4: Aha.
5: Nem tudom.
4: Igen, van olyan dinnye, amit beleraknak egy kis kockába, még picike, és megnő, akkor... és kocka alakú lesz. De úgy kérdeztem, hogy ki az, hogy szerintetek mit gondoltok arról, hogy valaki több százezer forintot ad egy dinnyéért, nektek erről mi jut eszetekbe?
6: Hát szerintem csak pénz. Pénz eldobás. Úgy mondanám, hogy a pénzt a kukába dobjuk, mert ez csak egy étel. Miért kellene ezért több százezreket kiadni?
4: Hát igen.
6: Nem kell egy kaja miatt. Hát a sima görög dinnye finomabb.
4: Jó.
6: Hát ez csak pár ezer forint.
4: Próbáljuk megfejteni ennek a motivációját, hogy lehet, hogy aki ilyen sok pénzt ad egy dinnyért, az lehet, hogy azt hiszi, hogy valami olyan élményt nyújt, ami megér ennyi pénzt. Lehet ez?
6: Hát szerintem nincs ilyen ember.
4: Szerinted, Domi?
5: Több százezer egy dinnyért? Hát egyébként én nem tudom képzelni, hogy van ilyen.
4: Hát van, hiszen olvastad, hogy van. Mit gondoltok arról, aki ilyen nagyon túlzóan sok pénzt ad ki, mondjuk nem csak dinnyért, hanem akár van, aki mondjuk egy táskát vesz 3 millió forintért.
5: Hát akkor, ha vesz is, akkor ez ilyen márkás táska szerintem.
6: Szerintem is.
4: És mit gondoltok erről?
6: Hát szerintem nem jó, hogy kiegészítőért adni több millió vagy százezreket.
4: És miért nem?
6: Mert ez csak úgyis csak el fog szakadni, vagy valami lesz vele, és aztán kukába végződik. És miért kell ezért olyan, mintha ezt is a kukába dobnánk, ezt a pénzt is?
4: Domi?
5: Hát egyébként szóval, hogy én már ismertem olyat, aki vett 3 millióért egy nem tudom milyen, de híres márkájú táskát, és akkor azt használta. Vagyis hát, hogy igen, azt hordta ilyen kiegészítőnek, meg minden.
4: És de... ez jó táska? Hogy mitől jó egy 3 milliós táska, szerintetek?
6: Hát kiegészítő.
5: Szerintem egyébként azért veszik, mert például tegyük fel, van a közösségi médiában egy táska, ami a nagyon hírességek hordanak, és akkor egy adott ember azt is meg szeretné venni, hogy úgymond azzal menőzzön.
4: Szóval ennek az a lényege, hogy a többiek lássák, hogy nekem sok pénzem van, mert hogy nekem ilyen dinnyém, ilyen, mondjuk a dinnyét nem nagyon lehet mutatni. Szalagjál valaki nagy dinnyével. Vagy ilyen táskám van, vagy ilyen autóm van, és akkor lásd...
6: Flexelsz vele.
4: Hogy mi csinálok?
6: Hát nagyon kimutogatod
4: meg. Hogy ez azt jelent.
6: Dicsekedsz vele.
4: Jaszkari, hogy ilyen érte. Szerintetek ez jó dolog, mit gondoltok? Elfogadom a véleményeteket. Oké, okay, akkor egy konkrét kérdés.
5: Attól függ, honnan nézed.
4: A nagykorodban nagyon sok pénzed lesz, akkor veszel el több százezerért egy kocka dinnyét?
6: Hát dehogy is. Elköltöm jobb dolgokra, amik fontosabbak is.
5: Hát hogyha csak annyi van, hogy sima kocka alakú dinnye, de amúgy olyan, mint a többi, ugyanolyan az íze, akkor nyilván nem.
6: Ja.
5: De ha például azt mondják, hogy... ha például nagyon-nagyon-nagyon sok pénzem van, és azt mondják, hogy ennek a legfinomabb az íze, akkor lehet, hogy megkóstolnám.
4: Na, akkor menjünk tovább a dinnyelegekkel. Van-e még, Domi, valami dinnyelegünk?
5: Igen, van. A negyedik pont, a sárga dinnye és a görög dinnye nem ugyanaz a növénycsalád, bár rokonok.
4: Aha, tehát mi mind a kettőt dinnyének hívjuk, ugye? De igazából nem ugyanolyan növénycsaládból származik a sárga és a görög dinnye, de ez annyira egyértelmű, hogy egy csomó embert ismerek, aki például a görög dinnyét szereti, a sárgát meg nem. Mint ha ti is mondtátok.
5: Én is ilyen vagyok.
4: Ugye? Nem szeretem.
6: Én nem szeretem a sárga dinnyét. És nem hiszem el, de anyukám nem szereti a piros dinnyét, és a sárga dinnyét szereti.
4: Na tessék. Hát ezt úgy hívják, hogy ízlés. Ugye mindenkinek van valamilyen ízlése, például én szárított hagymával eszem a görög dinnyét, te meg zsíros kenyérrel, ugye? Szóval az ízlések különbözőek lehetnek. Egy picit szeretném, hogy az íz

0: Mit gondoltok erről a divatról?
1: Hát szerintem az ízlését kell hordania, mert az nem ciki, ha a te ízlésed jó. Nem ciki. Mert bárkinek, megmondod neki, nekem ilyen az ízlésem, ha neked nem tetszik, akkor neked ne tetszen, és nekem tetszik, mert nekem ilyen az ízlésem.
0: Szuper. Domi?
2: Anyám. Tehát, hogy nyilván vannak határok, de ha például valaki csúfol valami miatt, akkor például lát, hogy csak amúgy irigykedik.
1: Az is lehet.
0: Az, hogy neked van stílusod. Igen. Mondja, neked nem ilyen pulcsid van, mint a többi gyereknek, és akkor lehet, hogy azért kezd egy csúfolt, mert irigykedik, hogy te diktálod a divatot, ugye? Mert aki újít, aki nem ugyanúgy csinál valamit, mint a többiek, arra mondjuk, hogy ilyen divat diktátor. Közben a Dorina rettenetesen élvezi a mikrofon adottságait, mert szerintem ilyen ISMR-re hasonlít neki. És közben mi próbálunk nem röhögni mindazon, amit ő közben itt csinál. Tudod mit, Dorina, megengedem neked, hogy néhány ilyen ISMR mozdulatot vagy kapargathatod, jó? Hogy hogy hangzik ez a Domi már, igen, az már csinálja is. Na? Hát ez tipikus, nagyon ügyes vagy. Hát csinálhatnál ilyen ISMR videókat a TikTokon. Na, most már kiélted magad így a mikrofonban. Na, menjünk tovább akkor. Az ízlésről beszélgettünk így a dinnye kapcsán, de a fő témánk mégiscsak a dinnye. Halljuk, hogy a Dorina milyen kérdéseket tesz fel nekünk.
1: Sóval vagy anélkül szeretitek a dinnyét?
0: Milyen érdekes. Van, aki megsózza, képzeljétek, Amerikában megsózzák egy picit a dinnyét.
2: Nagyon sok ismerősöm van, aki úgy eszi, hogy megsózza. Például egyszer én is megkóstoltam, de egyébként én a dinnyét úgy szeretem, hogy magában, semmivel.
0: Csak úgy, ahogy igen. Van. Amúgy tudjátok, miért érdekes, hogy pont Amerikából jön a sózás, mert Amerikában a süteményeket, a tésztájukat általában só nélkül készítik, és egy európai szájíznek ez nagyon rossz. Hogy olyan, hogy kifelejtette volna a cukrász a sót a tésztából. Ettetek már amerikai fánkot, amiben nincs só?
2: Na.
0: Hát nagyon, nagyon idegen. Szóval nekem pont azért furcsa, hogy ők megsózzák a dinnyét, de miután a Dominik is kiéjeszemerezte magát, megyünk egy újabb kérdéssel, amit Gábor Dorina fog feltenni.
1: Ki tudja a legmesszebb köpni a dinnye magot?
0: Ez nagyon jó. Játszottatok már ilyet?
1: Csak elképzelés.
0: Ez csak egy elképzelés. Nem kell eljátszanunk itt a stúdióban, ugye? De amúgy most gondolkodom, hogy én kiskoromban játszottam ilyen. Azt tudom, hogy egy cseresznye maggal játszottuk ezt, hogy ki tudja távolabbra kifújni így az szájából. Nektek van ilyen tapasztalatotok?
1: Hát mi még nem csináltunk ilyet, de én szoktam köpködni a magot.
0: Na.
2: Én is.
1: Dinnye maga.
2: Én is, amikor vidéken vagyok, az udvarom mindig mindig az egyik fának a levelét célzom meg, és akkor oda köpöm a dinnye magot.
0: Na hát akkor ez nem is egy olyan valótlan kérdés. Cseresznyét szoktatok enni?
2: Igen.
0: Mag? Kiköpitek, vagy lenyelitek?
1: Kiköpjük.
0: És amúgy mi lenne, ha lenyelnétek?
1: Hát nem tudom.
2: Megfulladnánk.
0: Tényleg?
1: Igen, mert a torkunkba ragadna, és akkor nem tudnánk levegőt venni. És úgy
2: igen,
1: meg
2: erre egyébként te is kerestem. És akkor már mondták is nekem is, hogy akkor megfulladnánk, ha lenyelnénk.
0: Na hát én már azt, én szerintem se kell lenyelni, de én emlékszem, gyerekkoromban volt, hogy lenyeltem az ilyen magot, de hát nem lett semmi bajom tőle, úgyhogy azért a véletlen lenyelitek nem kell, nem szabad, de azért annyira ne ijedjetek meg tőle, mert azért nekünk azért az emberi szervezet ki van találva, hogy nem lesz olyan nagy problémánk tőle, viszont van olyan nyári csemege, amivel tényleg én óvatosan kell bánni. Most kibarkóbázzuk, oké? Okay? Annyit mondok róla, hogy nyári csemege, és akkor jöhetnek a barkóbás kérdése.
1: Ha életlenül, ha nem érik meg, és úgy eszük meg, akkor mérgező lehet?

0: Nem.
1: Akkor éretlenül is ehetjük.
2: Ez kifejezetten nyári gyümölcs, tehát nem...
0: Nem. Nem mondtam, hogy gyümölcs.
1: Csak nyáron fogyaszt.
2: Nyári csemege akkor kifejezetten nyári.
0: Nem, lehet télen is enni, de nyáron szokták leginkább.
2: Ez egy növény egyébként?
0: Nem.
1: Akkor egy gyümölcs?
0: Nem, a gyümölcs is növény.
2: Ez egy állat?
0: Így van, ez egy állat, amit nyilván nem élve eszik meg az hanem valamilyen formában.
1: Én meg azt hittem, hogy élve megeszik. Ezt úgy tudják enni, hogy először a tollait is leveszik?
0: Nem, nincs tolla.
1: Nincs tolla.
0: Na, hogyan lehet még besorolni az állatokat, gyerekek?
2: Bundája van.
0: Nincs bundája, nincs tolla.
1: Egy olyan, hogy...
0: Mondjuk hol él az a következő szerintem?
1: Farmakon ez megtalálható, ez az állat.
0: De hol a farmon?
1: Hát akkor haszonállat?
0: Nem.
1: Nem haszonállat?
2: Lehet házi állat?
0: Nem jellemző.
2: Külföldön sem?
0: Nem tudom. Na, akkor ilyenkor azt szoktuk kérdezni, hogy hol él? Vízben, földön,
2: vízben él.
0: Levegőben. Ugye? Ez a következő. Vízben él.
2: Akkor a csalfajta.
0: Eljutottunk a halhoz. Tehát, amivel óvatosan kell bánnunk nyári csemege, mi lehet az a hal szerintetek? Hogy milyen formában?
1: Szerintem a gömbhal.
0: A gömbhal, mert te olyan sok gömbhalat.
2: Tovább reptél
0: gömbhalat? Gábor Dorináig folyamatosan gömbhalat
2: esznek. Tonhal?
0: Képzétek el, hogy Magyarországon az egyik legfinomabb, vagy legnépszerűbb nyári csemege, az a sült hekhal.
2: Ja,
0: amit
2: helleg.
0: A strandokon hek. Szoktak hek. Enni. Na, azzal nagyon kell vigyázni. What? Azzal nagyon kell vigyázni, mert hiába írdalják be a húsát, azért abban bizony vannak szálkák, és na, a szálkát viszont nem jó
2: nem
0: legyen.
2: Nem szabad nyelni.
0: Van erről valami tapasztalatotok, vagy tanítottak erről?
1: Hát nekem már van tapasztalatom, mert anyukámnak az ikertestvére már egyszer, ha jól tudom, de nem tudom, hogy emlékszem-e, de úgy tudom, hogy egyszer már lenyelt egy szálkát. De nem tudom, hogy mert nem emlékszek nagyon jól, de valami ilyesmire emlékszem.
2: Már egyébként én is lenyeltem a heknek a szálkáját, de amúgy semmi nem történt.
0: Na, hát akkor szerencséd volt, azzal nagyon kell vigyázni, egyedül nem eszük, csak a szülők mellett az ilyeneket, hogy halacskák, mert tényleg még egy felnőtt is sajnos bele tud szaladni egy ilyen szálka bekapásába. Úgyhogy
1: én nem is szerettem a halat, egyszerűen írtózok tőle, a szagától is.
0: Nem szeretett. Te hogy állsz a hallal?
2: Szeretem.
0: Ő pedig szeretne. Na látjátok, erről beszéltem. Mennyiféle ízlés van, és az ízlésről jut eszembe, hogy a főtt kukoricát nagyon dicsérted, mint nyári finomságot, hát akkor hozzál nekünk egy kis kukoricás legeket.
2: Rendben, az első leg az a pattogatott kukorica felrobban, mert a szemében víz van, ami gőzzé válik, más néven popcorn.
0: Ó, tehát a kukoricából azért lesz popcorn, a kis sárgából, mert gőz van a belsejébe, és ez a robbanás, amit hallunk, amikor pattan, és attól lesz ilyen szép nagy fehér. Hát szerintem az egyik legvarázslatosabb gasztronómiai csoda, amikor kipattan ez a pattog. Ti szeretitek egyébként?
1: Igen, nagyon szeretem a pattogatott kukoricát. Filmekhez nagyon jó.
0: Sósan vagy édesen?
1: Sósan.
2: Én fogjuk rá, hogy szeretem.
0: Te fogjuk rá, nem vagy benne biztos. Menjünk a következő kukoricás legre.
2: Rendben. A második leg az, hogy egy kukoricacsöven átlagosan 600-800 szem van.
0: Az igen, gondoltátok volna?
2: Én nem.
0: 600 darab pici szem van a kukoricán. Hány perc alatt szoktátok megenni azt a 800 szem kukoricát?
1: 800 szemet szerintem meg tudnák enni egy 2 órás filmen.
2: De tudod, ez a kis kukoricát. kukoricacső, amit minden nap szokta lenni.
1: Milyen kukoricacső?
2: Az minden napi, tudod?
0: Amit mondtál, hogy csöves
2: amit
0: kukorica.
2: Amit így kell lenni.
1: Ja!
0: Na, megvan.
1: Abból két perc.
0: Két percet megeszel egy olyan?
2: De én ilyen, egyébként ilyen max 150-re tippeltem volna.
0: Hogy annyi szám van rajta, igen. Ugye? Nagyon sok van rajta. És ti hogyan eszitek a kukoricát? Csak úgy, ahogy van, vagy megsózzátok?
2: Én megsózom.
0: Megsózzátok, ugye? Nem? A világ nagyon sok országában meg is vajazzák. Képzeld, fogják
2: igen,
0: a vajat, hideg, és a forró kukoricát bekenegeted vele, a hideg vaja, majd Dorina próbált ki, és akkor úgy is megsózhatod, és isteni finom.
1: Hát,
0: Dél-Amerikában, bocsáss meg, még úgy is szokták, hogy kerül rá egy dél-amerikai fűszer és sajt. Cheddar sajt.
1: Hát... Én most nem szeretnék senkit megsérteni, de én valamikor, nem valamikor, hanem mindig, amikor megettem már a kukoricát, minden egyes szemet már lecsipegettem róla, akkor valamikor így kiszoktam szívni belőle
0: mindenki.
1: A meleg vizet.
0: Hidd el, ezzel senkit nem sértesz. Szerintem minden ember, amikor elfogyott a kukoricája, és mindig kívánja, akkor jó kiszívja azt a jó
1: igen,
0: finom létvel. Milyen jó kukoricát tenni, igaz?
1: Hát, amúgy benne van a kukoricának az íze, és az a jó só. És olyan, mint hogyha még lenne benne egy ilyen kicsi, ilyen bazsalikó, meg ilyen fűszerek. Olyan.
0: Fűszeres íze van.
1: Igen.
0: Jó is az a kukorica. Csak óvatosan vele, ha forró. Menjünk igen. Neki még egy legnek, mert lassan lejár a műsoridőnk.
2: Rendben. A következő ilyen világrekordos leg, az, hogy a világ legmagasabb kukoricája több mint 13 méteres volt.
0: Már maga a szár nyilván.
2: Igen.
0: Gondolom, csak a hírben érdekesen volt leírva. 13?
2: Igen.
0: Az nagyon nagy.
1: Nagyon-nagyon nagy.
0: Mekkora kukorica lehetett rajta? Hát nem kicsi, ugye? Hát voltatok igen. Már ilyen földön, ahol nagyon sok kukorica nő?
2: Igen.
0: Egyébként? Nem. Még nem láttál ilyen? Amúgy ott olyan jó illat van. Képzeljétek ott a rengeteg kukoricától.
1: Én is szeretem a kukorica illatát.
0: Én amikor gyerek voltam, nem bírtam magammal, még nem érett meg teljesen a kukorica, még olyan zsenge volt, amikor el lehet kézzel törni, képzétek el. Valamikor olyan puha, és majdnem fehér színű a szemei, és nem bírtam is, téptem belőle is, meg is ettem is. Jól meg is fájdult egyébként a hasamtől. De hogy van, amikor olyan zsenge a kukorica, hogy meg lehet enni, képzeljétek, úgy nyersen, úgy, ahogy van. Hát, hogy utána mit szól hozzá a gyomrunk, az már egy másik kérdés. Mehetünk tovább, Domi.
2: Rendben. A következő leg az az, hogy a főtt kukorica igazi strand klasszikus Magyarországon.
0: Ez így igaz.
2: Igen.
0: Minden strandon lehet kapni kukoricát. Hát azt nem mondom, hogy az ára is barátságos, de mi szoktunk úgy strandra menni, hogy otthon megfőzzük, és akkor elvisszük.
1: Mi szendvicseket szoktunk vinni.
0: Az is jó. Az is finom nagyon strandon egyébként. Van olyan strandkaja, amit nem bírsz megállni, és mondta, hogy na azt vegyük meg a strandon.
1: A fagyi.
0: A fagyi, igaz. Azt nem tudjuk elvinni, mert elolvad.
1: Igen.
0: Dorinának lenne kérdése ebben a témában.
1: Lángos vagy kukorica?
0: Ó, de jó kérdés.
1: Én nem szeretem a lángost, én a kukoricát szeretem.
2: Hát egyébként én sem szeretem nagyon a lángost, de egyébként néha meg szoktam enni.
0: Akkor egyértelműen a kukorica nyert.
1: Igen.
0: Na, gyerekek, hát örülök, hogy ilyen jót beszélgettünk a nyári ételekről. Szerintem majd egyszer még folytathatjuk a legekkel, hogyha van kedvetek, majd beszélgethetünk róla. Most viszont elmegyünk muzsikálni, aztán 22 órakor átadom a mikrofon dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban izgalmas, érdekes témával várja a hallgatókat. Abban segíthettek még, hogyha elmegyünk most muzsikálni, mi legyen az első dal, melyik a kedvenc együttesetek, nótátok, mi most a nyár slágere, akkor behúzom nektek.
2: Legyen, én Szerintem nagyon szeretem Fehér Krisztiántól a prikezsiát.
0: Jöhet szerinted, Dorina?
1: Szerintem is jöhet.
0: Akkor érkezzen Fehér Krisztián és a prikezsia is, maradjanak velünk.

100.3 Rádiódik.

0: életemet.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de ahogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
4: Egy A betűt, vusta.
3: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvasz, lasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
2: Rádiódi. Rádiódi.
1: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Mátra verebélyi kegyhely és a cigány közösség legjelentősebb eseményei. A Mátra verebély Szent Kút nemzeti kegyhely Magyarország egyik legismertebb katolikus búcsújáró helye, amely évszázadok óta fogadja a híveket az ország minden részéről és a határon túlról is. A kegyhely különösen fontos szerepet tölt be a magyarországi cigány közösségek vallási életében, hiszen minden évben megrendezik a cigányok zarándoklatát, amely a hit, az összetartozás és a hagyományok egyik legjelentősebb ünnepe. A szentkúti hagyománya középkorig nyúlik vissza. A legenda szerint a forrás vizének csodás, gyógyító ereje van, ezért már évszázadokkal ezelőtt is sok beteg és reménykedő ember kereste fel a helyet. Az idők során a kegyhely a magyar katolikus vallási élet egyik központjává vált. A cigány családok számára különösen fontos lett, mert a hit mindig jelentős szerepet játszott közösségeik életében. Sok család generációról generációra adja tovább a hagyományt, hogy évente legalább egyszer elzarándokolnak Szentkútra. A legismertebb cigány vallási esemény a cigányok zarándoklata. Erre az alkalomra az ország számos településéről, valamint a környező országokból érkeznek roma hívek. A nap ünnepi szentmisével kezdődik, amelyet gyakran cigány származású papok, vagy a cigány pasztorációban szolgáló lelkipásztorok mutatnak be. A szentmisén cigány nyelven is elhangzanak imák, énekek, könyörgések, ezzel is kifejezve a roma kultúra és a katolikus hit összetartását. Az zarándoklat egyik legmeghatóbb része a keresztút. A résztvevők közösen végigjárják a stációkat, miközben Krisztus szenvedésére emlékeznek. Sokan mezítláb teszik meg az utak, mások gyertyát vagy kereszteket visznek magukkal, számos család ilyenkor imádkozik beteg hozzátartozóért, elhunyt szerettéért, illetve a fiatalok jövőjéért. A keresztút csendes, mégis rendkívül erős lelki élményt jelent a résztvevők számára. A cigány zarándoklat másik fontos eseménye a közös gyónás és a szentáldozás. Sok hívő hosszú évek után itt járul újra a szentségekhez. A papok egész nap fogadják a gyónni érkezőket és lelki beszélgetéseket is folytatnak velük. Ez sokak számára új kezdetet jelent az életükben. Az ünnepi szentmiséken gyakran zenei világ és a keresztény hit öröme is ott van. A zene mindig fontos része volt a roma kultúrának, ezért a vallási ünnepeken kiemelt szerepet kap. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb eseménye volt, amikor a Magyar Katolikus Egyház még nagyobb figyelmet fordított a roma hívek lelkipásztori támogatására. A cigány pasztoráció megerősödésével egyre több közös program, ifjúsági találkozó, családi nap és lelki hétvége kapcsolódott a szentkúti kegyhelyhez. Ezek az alkalmak nem csak a vallás gyakorlását segítik, hanem a közösség összetartozását is erősítik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

tilos, nékem hazamenni, jaj, de tilos. A videj az icipici szádat, a csokolyat rajta szádat. A videj az icipici szádat, a csokolyat rajta szádat.

0: De csinos, de csinos, de mégen csinos, hogy a feleségem olyan koros, hogy ideje az icipici szállat, csak olyan kajta szállat. Hogy ideje az icipici szállat, csak olyan kajta szállat. Aj, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
1: na, na, na, na, na, na, Rólunk, neked. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. Mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András. Mai műsorunkban egy különleges világba indulunk, a 19. századi szalonok világába. Olyan terekbe, ahol a zene nem egyszerűen elhangzott, hanem társasági eseményé, beszélgetésé, kapcsolatteremtésé, sőt, kulturális iránytűvé vált. A szalon egyszerre volt otthon és nyilvánosság. Egyszerre volt elegáns, magántér és félig nyilvános koncerthelyszín. Itt találkozott arisztokrata, polgár, művész, író, zeneszerző, előadó művész és mecénás. Itt lehetett először kipróbálni egy új darabot. Itt lehetett megmutatni egy ifjú tehetséget. Itt lehetett beszélgetni a legújabb könyvekről, a politikáról, a divatról és természetesen a zenéről. Amikor ma koncert életről beszélünk, legtöbbször nagy koncerttermek, operaházak, fesztiválok, hangversenybérletek jutnak eszünkbe. A 19. században azonban a zenei életnek volt egy sokkal intimebb, személyesebb, közvetlenebb tere is, a szalon. Nem véletlen, hogy Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn, vagy éppen a kor számos női komponistája és előadója számára a szalon nem mellékes helyszín volt, hanem a zenei élet egyik legfontosabb közege. A szalonban másképp szólt a zene, mint a nagy teremben. Nem kellett feltétlenül hatalmas gesztusokkal megszólítani több száz vagy több ezer embert. A zenei kifejezés finomabb lehetett. Egy halkabb árnyalat, egy sóhajszerű dallamfordulat, egy rubátó, egy apró agogikai játék sokkal közvetlenebbül hatott, mert a hallgató néhány méterre ült az előadótól. A zongora nem távoli hangforrás volt, hanem a szoba középpontja. A vonós hangszer nem a zenekar részeként jelent meg, hanem emberi hanghoz hasonló közelségben. A dal, a karakterdarab, a noktőn, a mazurka, a rapszódia, a tánc mind-mind olyan műfajok voltak, amelyek természetes otthonra találtak ebben a térben. A 19. századi szalon egyik legfontosabb sajátossága az volt, hogy a művészet nem vált el élesen a társasági élettől. A zene nem csupán műsorszám volt, hanem beszélgetések kiinduló pontja. Egy-egy előadás után lehetett vitatkozni arról, hogy mit jelent a nemzeti stílus, mitől magyar egy zene, mitől francia, mitől német, mitől népies, mitől arisztokratikus, vagy éppen polgári. A szalonban nem csak előadták a zenét, hanem értelmezték is. Ez a közeg a művészi ízlés formálásának egyik legfontosabb műhelye lett. A szalonok világában különösen nagy szerep jutott a nőknek is. Sok esetben ők voltak a szalonok szervezői, háziasszonyai, kulturális motorjai. A hivatalos zenei intézményrendszerekben a nők mozgástere sokáig korlátozottabb volt, de a szalonban komoly befolyásuk lehetett. Meghívták a művészeket, kapcsolatokat teremtettek, ízlést formáltak, támogatták a fiatal tehetségeket. A szalon tehát nem csak zenei helyszín volt, hanem finom, sokszor láthatatlan kulturális hatalom is. A 19. században a zongora különösen fontos szerepet kapott ebben a világban. A polgári otthon egyik szimbólumává vált. Ha egy család megengedhette magának gyakran volt zongora a szalomban. A hangszer egyszerre jelentett műveltséget, társadalmi rangot, neveltséget és zenei részvételt. A zongora mellett lehetett énekelni, kamarazenélni, négykezest játszani, operákat kivonatban megszólaltatni, táncokat kísérni, vagy éppen egy nagy zenekari mű részleteit otthoni formában megismerni. A zongora így a zenei kultúra terjesztésének egyik legfontosabb eszköze lett. Ezen a ponton érkeztünk el mai műsorunk egyik legizgalmasabb részéhez, illetve kérdéséhez. Hogyan kapcsolódik mindehhez a cigány zenészek világa? Hogyan kerül a városi cigányzenekar, a verbunkós, a csárdás, a prímás és a cimbalom a klasszikus zene történetébe? És miért éppen a 19. században válik ez a kapcsolat ilyen jelentőssé? A magyar zenei életben a cigányzenészek szerepe egészen különleges. A 18.-19. század fordulójától kezdve a magyarországi városi és nemesi társasági életben a cigányzenekarok meghatározó szereplőkké váltak. Lakodalmakon, bálakon, vendéglőkben, nemesi udvarházakban, polgári társasági eseményeken játszottak. Repertoárjukban helyet kapott a verbunkos, a csárdás, a magyar nóta, de sokszor a korabeli népszerű operák, táncok, dalok, átiratok is. Különleges képességük volt az alkalmazkodás. Hallás után tanultak, rögtönöztek, díszítettek. A közönség hangulatához igazították a tempót és a karaktert. A cigányzenész nem pusztán előadó volt, hanem közvetítő. Közvetített népi és városi, magyar és nemzetközi írott és szóbeli komponált és rögtönzött zenei világok között. A prímás játéka egyszerre volt személyes és reprezentatív. Egy jó prímás nem csak eljátszotta a dallamot, hanem elmondta azt. A lassú részekben énekeltette a hegedűt, a gyors részekben pedig olyan virtuóz energiát teremtett, amely a közönséget szinte magával ragadta. Ez a játékstílus mély benyomást tett a romantika zeneszerzőire is. Liszt Ferenc esetében ez különösen fontos, hiszen Liszt magyar rapszódiái nem egyszerűen magyar népdal feldolgozások. Sokkal inkább a korabeli cigányzenekari előadásmód, a verbunkos hagyomány, a lassú és friss részek váltakozása, a rubátó, a díszítés, a hirtelen karakterváltás, a szenvedélyes gesztusok és a virtuózitás koncerttermi átemelései. Lisztet lenyűgözte ez a világ. Úgy érezte, hogy a cigányzenészek játékában valami elementáris, szabadságszerű, nemzeti karakterű zenei erő jelenik meg. Ma már tudjuk, hogy Liszt nézetei a cigányzenéről és a magyar zenéről sok tekintetben vitathatók. A legkésőbbi népzenekutatás, különösen Bartók és Kodály munkássága világosan megkülönböztette a paraszti népzenét, a városi cigányzenekari hagyományt és a magyar nóta világát. Liszt korában azonban ezek a kategóriák még nem váltak el ennyire tudományosan. A közönség és sok zeneszerző számára a magyaros hangzás jelentős részben a cigányzenekarok előadásán keresztül volt hallható. Így vált a cigányzenész játéka a magyar zenei karakter egyik legfontosabb európai közvetítőjévé. Első zenei példánk Liszt Ferenc második magyar rapszódiájához kapcsolódik, mégpedig olyan változatban, amelyben a cimbalom és a cigányzenekari hangzás is előtérbe kerül. Hallgassuk úgy ezt a részletet, mint a romantikus koncertzene és a cigányzenés előadásmód találkozását. A lassú bevezetés, a díszítés, a szenvedélyes fokozás és a virtuóz lendület mind azt mutatja, hogy a szalon, a vendéglő, a bál és a koncertterem világa nem volt egymástól elszigetelve. Most hallgassuk meg Liszt Ferenc magyar rapszódiájának egy cimbalomra átírt változatát, Lisztes Jenő előadásában.

beállítását. Ez a fajta előadásmód erősen hatott a romantikus virtuózitásra. Johannes Brahms esetében a kapcsolat más, de szintén rendkívül fontos. Brahms fiatalon ismerkedett meg a magyaros cigányzenés stílussal. Többek között magyar muzsikusok révén. A magyar táncok eredetileg nem nagy zenekari, reprezentatív művek voltak, hanem részben négykezes zongoradarabként terjedtek. Ez szinte ideális szalonműfaj. Két ember ül a zongoránál, a közönség közel, a zene egyszerre társasági és virtuóz. Könnyen befogadható, mégis karakteres. Brahms magyar táncai esetében ismét látjuk, hogy a 19. századi szalon milyen fontos közvetítő tér volt. A zene elindulhatott egy élő, szóbeli, táncos, cigányzenekari hagyományból, majd bekerülhetett a zongora irodalomba, onnan a polgári otthonokba és szalonokba, végül pedig a koncertpódiumra zenekari átiratként. A folyamat nem egyirányú. A népszerűség visszahatott a repertoárra, a koncertéletre, sőt arra is, hogyan képzelte el Európa a magyar zenét. Most Brahms 5. magyar táncából hallgatunk egy részletet. Ez a darab azért is jó példa, mert szinte mindenki ismeri. Mégis érdemes mögé nézni, mitől ilyen hatásos. A lassítások, gyorsítások, hangsúly eltolódások, a táncos karakter és a drámai gesztusok mind a cigányzenés előadásmód felől is értelmezhetők. Most hallgassunk bele a 100 tagú cigányzenekar 2018-as moszkvai koncertjébe, ahol Brahms 5. magyar táncát játsszák.

Brahms részlet után érdemes egy pillanatra megállnunk annál, hogy mit is jelentett a szalon a klasszikus zene társadalmi életében. A szalon nem egyszerűen kisebb koncertterem volt. A szalonban a művész és a hallgató között másfajta kapcsolat alakult ki. Nem volt olyan erős a távolság a pódium és a nézőtér között, mint a nagy hangversenytermekben. A hallgató sokszor személyesen ismerte az előadót, vagy legalábbis

annak a társasági körnek a tagja volt. A művész nem elérhetetlen ikonként jelent meg, hanem jelenlévő emberként. Ez a közelség a zenére is hatott. Chopin például különösen otthonosan mozgott az intimebb terekben. Műveinek nagy része nem a nagy nyilvánosság harsány gesztusaira épül, hanem finom belső árnyalatokra. A nocturne, a mazurka, a keringő, az impromptu olyan műfajok, amelyek a szalon atmoszférájában különösen természetesen hatnak. Liszt ugyan meghódította a nagy koncerttermeket is, de pályájának fontos része volt az arisztokrata és polgári szalonok világa. A romantikus művész egyszerre volt társasági jelenség és szellemi figura. A szalonokban a klasszikus zene nem múzeumi tárgyként jelent meg. Élő, friss, vitára ingerlő, sokszor divatos jelenség volt. Egy új darab bemutatása eseménynek számított. Egy híres művész megjelenése rangot adott a háznak. A házi muzsikálás pedig lehetővé tette, hogy a zene ne csak professzionális előadók privilégiuma legyen, hanem a művelt polgári élet része. A mai fül számára talán meglepő, de a 19. században rengeteg zene úgy terjedt, hogy az emberek otthon játszották. A kotta kiadás, a zongora elterjedése és a szalonélet egymást erősítették. Ebben a közegben a cigányzenészek jelenléte különleges szint hozott. A városi cigányzenekar nem feltétlenül ugyanabban a társadalmi pozícióban volt, mint a klasszikus zeneszerző vagy a hangverseny zongorista, de hatása óriási volt. A cigányzenészek sokszor olyan közönséget is megérintettek, amely nem feltétlenül járt rendszeresen klasszikus hangversenyre. Játékukban volt valami közvetlen, érzéki, azonnal ható energia. Ez az energia romantika számára rendkívül vonzó volt. Fontos azonban, hogy ma érzékenyen beszéljünk erről a kapcsolatról. A 19. században a cigányos karakter gyakran romantizált, idealizált, olykor sztereotíp kép volt. A zeneszerzők nem mindig a roma közösségek valóságát mutatták meg, hanem azt a képet, amelyet a korszak fantáziája a szabadságról, szenvedélyről, vándorlásról, egzotikumról alkotott. A Cigányerweisen, a cigánydalok, a magyar rapszódiák és hasonló címek mögött egyszerre van valódi zenei hatás és romantikus képzelet. A mai értelmezésben ezért érdemes elválasztani az élő roman zenészek konkrét művészi teljesítményét a róluk kialakított romantikus toposzoktól. Ugyanakkor a cigányzenészek szerepét nem szabad lebecsülni. A magyar zenei identitás európai közvetítésében óriási szerepük volt. A prímások, cimbalmosok, bőgősök, brácsások generációi alakították azt a hangzást, amelyet Európa magyar zeneként ismert meg. A verbunkos és a csárdás nem csak táncforma vagy stílus volt, hanem társadalmi jelenség is. A cigányzenekar játékában a közönség saját értelmezéseit, nemzeti önképét, nosztalgiáját, ünnepi hangulatát is felismerhette. Most egy olyan darab következik, amely már későbbi, de szinte összefoglalja a csárdás nemzetközi koncertkarrierjét. Vittorio Monti csárdása. Ez a mű nem magyar névzenei dokumentum, hanem koncertdarab. Mégis rendkívül hatásosan használja a lassú és gyors szakasz ellentétét. A hegedű éneklő és virtuóz karakterét, valamint azt a tüzes lendületet, amelyet a közönség a cigányzenés játékmóddal társít. Most hallgassuk meg Szalai Antal és a Szalai Hungarian Gypsy Band előadásában Monti csárdását.

A csajdás után térjünk vissza a szalon mai jelentéséhez. Hogyan jelenik meg a szalon a 21. századi koncertéletben? Hiszen ma már egészen más zenei infrastruktúrában élünk. Vannak ugyanis professzionális koncerttermek, fesztiválok, online közvetítések, streaming felületek, közösségi média, videó megosztók. Mégis azt látjuk, hogy az intim koncertformák újra népszerűek. Lakáskoncertek, kamaraszalonok, kisebb közösségi terek, művészeti estek, tematikus beszélgetéssel összekötött hangversenyek jelennek meg egyre több helyen. Ennek egyik oka talán éppen az, hogy a nagy koncertélet sokszor távolságot teremt. A nagy terem ünnepélyes, reprezentatív, de néha személytelen is lehet. A szalon ezzel szemben közelséget ad. A hallgató látja az előadó lélegzetét, mozdulatát, figyeli a hangszer rezdülését. Egy zongorahang lecsengése, egy fuvolahang megszületése, egy hegedű vonóváltása közvetlen élményé válik. A zene nem csak hallható, hanem szinte tapintható. A mai szalonkoncert másik fontos értéke a magyarázat és a történetmesélés lehetősége. A nagy hangversenyen a műsorfüzetet elolvassuk, majd csendben végighallgatjuk a műsort. Egy szalonban viszont természetesebb, hogy az előadó megszólal, bevezet egy darabot, elmesél egy történetet, kapcsolatot teremt a közönséggel. Ez különösen fontos lehet a klasszikus zene jövője szempontjából. Sok új hallgató nem azért nem szereti a klasszikus zenét, mert az ne lenne számára érdekes, hanem mert nem kap hozzá belépési pontokat. A szalon éppen ilyen belépési pont lehet. A szalon mai formája tehát nem nosztalgia csupán. Nem arról van szó, hogy vissza akarjuk díszletezni a 19. századot. Sokkal inkább arról, hogy újra felfedezzük a személyességet. Azt, hogy a zene közösségi esemény. Azt, hogy a művészet nem mindig nagy intézményi keretek között hat a legerősebben. Néha egy kisebb térben, 20-30 ember között, egy jól megválasztott műsorral, egy rövid magyarázattal, egy pohár beszélgetéssel sokkal mélyebb élmény születik. A szalon különösen alkalmas arra is, hogy hidat építsen műfajok és közönségek között. Egy ilyen térben egymás mellé kerülhet Chopin és Liszt, magyar nóta és klasszikus rapszódia, fuvola zongora, kamarazene és zenetörténeti előadás, fiatal tehetségek bemutatkozása és érett művészek koncertje. A szalonban a repertoár nem feltétlenül egyetlen nagy forma köré szerveződik, inkább atmoszférát, gondolati ívet, élményt teremt. A cigányzenészek és a klasszikus zene kapcsolatának mai újragondolása is izgalmas lehet egy szalonban. Nem kell megragadnunk a régi sztereotípiáknál. Megmutathatjuk, hogy a roma muzsikusok nem pusztán egzotikus színfoltok voltak a magyar zenei múltban, hanem professzionális, nagy tudású, rendkívüli memóriával, stílusérzékkel és improvizatív képességekkel rendelkező előadók. Megmutathatjuk azt is, hogy a klasszikus zeneszerzők és a cigányzenészek között nem egyszerű alá-fölé rendeltségi viszony volt, hanem kölcsönhatás. A koncertterem tanult a vendéglőtől, a szalon tanult a bárteremtől, a komponált zene tanult az élő előadói hagyománytól. A mai szalon életben ezért különösen szép feladat lehet az ilyen kapcsolatok feltárása. Nem csak darabokat játszani, hanem összefüggéseket is megmutatni. Hogyan lesz egy táncból karakterdarab? Hogyan lesz egy cigányzenekari fordulatból zongora virtuózitás? Hogyan kerül a cimbalom hangja a romantikus fantáziába? Hogyan változik meg egy dallam jelentése, ha vendéglőben, szalonban vagy nagy koncertteremben szólal meg? A mai utolsó zenei példánk Pablo de Sarasate Cigánynerweisen című művéből való. Ez a darab a romantikus virtuóz irodalom egyik legismertebb cigányos karakterdarabja.
A cím és a zenei világ egyszerre mutatja a korszak vonzódását a cigányosnak képzelt szenvedélyhez és a hegedű technika káprázatos lehetőségeihez. Hallgassuk ezt a részletet úgy, mint a 19. századi romantikus képzelet egyik nagy összegzését. Ének, fájdalom, szabadságvágy, majd féktelen virtuózitás. Most hallgassuk meg Sarasate Cigány Ervázen című művét a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekar előadásában, melyet Ellen Eltinoglu vezényel. A hegedű szólót Diana Adamian játssza.

0: a mai műsor végén. Talán azt mondhatjuk, a szalon nem csupán történeti fogalom. Nem csak egy régi enteriőr, nem csak egy csillár, zongora, kárpit és gyertyafény. A szalon elsősorban viszony, a művész és a hallgató közelsége, a zene és a beszélgetés kapcsolata, a múlt és a jelen találkozása. A 19. századi szalonokban a klasszikus zene társasági élet volt, szellemi esemény, kulturális találkozás. És ebben a találkozásban a cigányzenészek is fontos szerepet játszottak. Hangzást, karaktert, előadói szabadságot és virtuóz energiát adtak ahhoz a zenei képhez, amelyet Európa sokáig magyar zeneként ismert. Ma, amikor a klasszikus zene új közönségeket keres, a szalon újra aktuális lehet. Nem azért, mert vissza kellene menekülnünk a múltba, hanem mert a múltból megtanulhattuk valamit. A zene akkor él igazán, ha van körülötte emberi figyelem. Ha nem csak elhangzik, hanem megszólít. Ha nem csak előadják, hanem megosztják. Ha nem csak műtárgyként tekintünk rá, hanem közös élményként. A 19. századi szalon tehát nem lezárt fejezet, hanem inspiráció. Arra emlékeztet, hogy a klasszikus zene nem feltétlenül távoli, ünnepélyes és megközelíthetetlen. Lehet közeli, személyes, eleven és beszélgetésre hívó. És talán éppen ez a szalon mai üzenete. A zene akkor válik igazán maradandóvá, amikor a hangok mögött emberek találkoznak. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, önök a Rádiódik, az FM 100,3 MHz-es frekvenciáján. A Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták, a mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszont hallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100,3 Rádiódikben.

0: mocska kert, hogy mi baj van.
1: Rádió Dick.
2: Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.

zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. augusztus 14-e, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Hannyu Zsolt, Michelangelo díjas festőművész, akivel a napokban készült interjú második részét hallgathatják meg, melyben olyan témákat fogunk érinteni, mint a kapcsolat a zene és a festészet között, a művészi fejlesztés és a család. A műsor végén ismét dr. Báder Iván főiskolai docenssel készült beszélgetésemből szeretnék felidézni egy rövid részletet. Tartsanak velünk!
5: Van valami kapcsolat a zene tanulás és a festőművészetnek az elsajátítása között?
6: Szerintem van párhuzam mindenképp, tehát az, hogy tehát ugyanúgy ülni kell. Tehát az ungor előtt az is, mint a vászon előtt.
5: Igen.
6: Ő egy csak vicc volt. Tehát, hogy tehát van párhuzam természetesen, tehát, hogy most nem minden esetben ugye a fizikálisan van, hanem szellemileg, tehát hogy ugye művészetről szól, tehát ott ugyanúgy el kell mélyülni, meg kell tanulni, tehát tehát az alapokat, tehát ugyanúgy a zongorában, ugyanúgy a festészetben is, de ugye mind a kettő tehát mind a kettő arról szól, ha már így komolyabban csinálja valaki a festészetet, vagy éppen mindegy, hogy tánc vagy énekes, tehát akkor is el kell mélyülni, és át kell egy picikét alakulni az embernek így az alkotás közben, vagy éppen egy éneklés közben. Tehát a művészet szerintem az abszolút összekötődik. Uh-huh. Vagyis én így gondolom, tehát, hogy párhuzam mindenféleképpen van. van, és hogyha kettőt mondjuk, hogy össze lehet kapcsolni, akkor abszolút, tehát hogy például, hogy én nálam, hogy nagyon szeretem a zenét, és hogy ugye zenei témákat festek, tehát azt lehet mondani, hogy sok-sok esetben szoktam ezen gondolkodni, hogy olyan, tehát mindegy, hogy zongora mellett ülnék, vagy egy vászon előtt, tehát hogy ugyanazokat az érzéseket kapom meg, vagy töltéseket kapom meg így a, tehát ettől a tehát az alkotás közben. Uh-huh. Tehát, hogy így van mindenféleképpen.
7: Tehát az önkifejeződés, az tulajdonképpen igen. A zenében is ugyanúgy megvan, meg a festészetben is.
6: Így van.
7: Kiadhatod az érzéseidet, igen. A lelked, a belső vívódásokat, mert a zenében ez teljes mértékben érezhető, tehát, hogy az, akinek van erre egy kis érzéke, az azonnal megérzi, hogy az előadónak milyen hangulata van.
6: Igen.
7: Például, ugye? Tehát ugyanígy működik a festészetben.
6: Igen, illetve még az is szerintem összekötheti, hogy ha már valaki bizonyos szintet elért a zenében, hogy akár saját zenéket szerez, akkor az ugyanúgy már egy alkotás. Uh-huh. Tehát, hogy ugye, és szerintem ez a, tehát az az érzés, az biztos, hogy megvan. Uh-huh. Tehát, illetve az is bizonyos szint után van a zenében, ha már ugye van egy dal, amit már te megtanultál, pontról pontra, és akkor te egy picikét el tudsz menni attól. Tehát maga az improvizálás. Tehát, hogy ugye, tehát, vagyis én így gondolom, hogy már te azt játszod, azt rakod igen. Bele, tehát abba a stílusba, azokkal az akkordokkal egészített ki, vagy alakítorát, ami a te személyiséget jellemzi.
7: Igen. Hiszen ott rajtunk folyik keresztül
6: így van,
7: a zene, és hát tulajdonképpen nem is hagyhatjuk ki belőle a személyiségünket, tehát mindenféleképpen belekerül az alkotási folyamatba. És ugyanígy van természetesen akkor a festész.
6: Így van, igen. Igen.
7: Kik a kedvenc festőid? Hát ki az, akiért mondjuk nagyon rajongsz?
6: Elég sok van. Nagyon sok van. Tehát itt Munkácsit nagyon szeretem például, tehát ő azt lehet mondani, tényleg egy példakép. Most nyilván nem az irányzatot kell nézni, tehát hogy ugye ő realista volt, vagy ahogy szokták mondani, klasszikus, de nagyon szeretem például Van Goghot is, uh-huh. Renoirt, tehát ezek a világhírű festmények, én mindegyikért rajongok. Uh-huh. Nagyon nagy kedve. Picasso például, hát őt nagyon szeretem, ha most ő is ugye kubizmus stílus. Tehát ő ugye, hogyha a kubizmusról van szó, akkor mindenki a Picasso szokta először mondani. Igen. Tehát ő képviselte a kubizmus.
7: Milyen festmények lógnak otthon a faladon?
6: Ezt nagyon sokan meg szokták kérdezni, aha. Mert úgy gondolják, hogy az egész lakás vagy háznak a falain ugye festmények vannak. Vannak természetesen, de tehát amiképp van csendélet, van portré, vannak vallási témák, tehát a vallási témákat nagyon szeretem, tehát legszívesebben azzal raknám tele a falat.
7: És ezek a te festményeid?
6: Nem. Van egy-kettő, de azokat nem szeretem valahogy kirakni. Így a saját házamban, tehát azt nem szeretem.
7: És ők ismert festők, akiket kiteszel otthon, vagy?
6: Van olyan is, igen.
7: Aha, van olyan is.
6: Igen.
7: Egy picit a zenére még visszatérve, ezt meg szoktam kérdezni a zenész kollégáktól azért, mert ez egy érdekes kérdés szerintem, hogyha elkerülnél egy lakatlan szigetre, ahova vihetsz magaddal mondjuk egy CD lejátszót egy CD-vel, akkor mi lenne az, amit szívesen elvinnél magaddal? Egy-két lemez.
6: Hú.
7: Ez nagyon nehéz kérdés, tudom.
6: Ez nagyon igen. Nehéz kérdés. Ez nagyon nehéz kérdés.
7: Mondjuk ott festhetsz egész nap reggeltől estig, de mi az, ami úgy inspirál? És úgy, ami a legjobban
6: és hangszert nem lehet vinni?
7: Nem, hangszert nem lehet sajnos vinni.
6: Mert az úgy másabb lenne.
7: Igen. Van ilyen egyáltalán?
6: Ez azért... Nagyon nehéz kérdés, mert hogyha egy-két CD-ről van szó, akkor nem is az, hogy megunnám, mert ahogy mondtam, hogy nagyon zenekedvelő vagyok, és nagyon sok mindenkit hallgatok, és biztos, hogy a többi hiányozna. Tehát uh-huh. így nem biztos, hogy merek olyat mondani, hogy kinek a CD-jét vinném, vagy akár, hogyha két CD és két különböző ember, még az sem. Tehát így ez nagyon nehéz, igen. De
7: akkor lehet, hogy egy válogatás lenne. Egy válogatás,
6: igen. Igaz? Egy válogatás.
7: És akkor egy kis klasszikus, egy kis jazz, vagy nem is tudom.
6: Igen. Tehát szoktam egyébként csak úgy, hogy csak a egy zongora szól például, és azon akár világhírű dalok vannak. Illetve szeretem akár a cselló, vagy a hegedűt is, tehát hogy ott is ugyanígy, de valahol meg szeretem azt is, hogyha ugye nyilván énekelnek is. Tehát ez abszolút, tehát mondom, ilyen hangulatfüggő.
7: De hogy tekintesz magadra olyan szempontból, hogy valahol a zenészek is művészlelkek, és egy kicsit, mintha a realitások talajától egy kicsit elrugaszkodnának. Azt hiszem, hogy a festőművészekre is, akiket így ismerek közelebbről, rájuk is ez jellemző. Te is ilyen személyiség vagy?
6: Hát ezt így nem tudom megmondani.
7: Vagy inkább a realitások talaján szoktál hogy maradni?
6: Nyilván én nagyon, hogyha így magamról kellene beszélni, én nagyon a jelenben vagyok. Tehát a múltra vissza szoktam azért tekinteni nyilván, de annyira nem szoktam benne elmélyülni. Van, amikor vannak azért pillanatok, de annyira nem foglalkozom a múlttal, inkább a jelenben szeretek lenni. Az, hogy milyen vagyok, tehát így a biztos, hogy az, hogy ha művész az ember, akkor biztos, hogy vannak olyan ényei az embernek, ami lehet egy picikét nem hétköznapi. Tehát biztos, hogy ez is bennem van, vagy van bennem ilyen. Mondjuk lehet, hogy egy picikét érzékeny vagyok, mint általában a művészek, vagy sértődékenyem egy picit, de úgy, tehát én úgy gondolom, hogy azért reálisan látom a dolgokat.
7: És rigójáid mondjuk, vagy így megszokott dolgait, hogy minden reggel felkelsz, mondjuk reggel 6-kor és futsz, vagy hogy állsz például a sporthoz?
6: Most jelen esetben nem csinálok semmit, de szeptembertől, hogyha nem lesz ilyen meleg, akkor biztos, hogy így el akarok kezdeni valamit. A párom egyébként jár edzésekre, és most ugye egy kislányom és egy kisfiam van, a kislányom most lesz másodikos, tehát ő most 8 éves, a kisfiú most lesz októberben 3 éves, és most fogja kezdeni az óvit, és szeptembertől, és akkor így mind a ketten így egyszerre el tudunk menni edzeni, és azt szerintem így neki is jó lesz, nekem is, hogy így együtt megyünk, ez motiváló is tud lenni, úgyhogy szeptembertől biztos elkezdek valamit mozgás, mert tehát kell azért.
4: Az iménti percekben Anyu Zsolt, Michelangelo Díjas festőművésszel beszélgettem. Egy pár perc múlva visszatérünk.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Most folytatjuk beszélgetésünket Hanyú Zsolt, Michelangelo Díjas festőművésszel.
7: Ha már így a családról beszélünk, akkor egy picit beszéljünk a gyerekekről, hogy fontosnak tartod, hogy ők is esetleg elmélyüljenek a festőművészetben vagy a zenében?
6: Szerintem biztos, hogy fontosnak tartom természetesen a művészet, az szerintem egy híd, tehát nagyon össze tudja kötni az embereket, meg szerintem a művészek között nagyon sok jó ember van, tehát én ezt veszem észre, sokkal segítő, tehát sokkal jobban segítenek egymásnak, tehát hogy én hogyha valaki egy művész lélek, akkor szerintem sokkal másabb emberek. Bár most nyilván nem akarom a hétköznapi embereket ezzel megbántani, de a művészetet, tehát a művészkedvelő emberek között tehát nagyon ritka az, hogy valakire azt mondják, hogy egy rossz ember, vagy gonosz ember.
7: Muzsikusnak dalból van a lelke. Igaz?
6: Igen, ezt is szokták mondani. Igen.
7: És ez valóban így van.
6: Igen. Úgyhogy a gyerekek egyébként is szoktak már, tehát ugye otthon van a műtermem, és be szoktak jönni, és a kislányomnak például elég sok alkotása van már, és így hagyom meg, szoktam tanítgatni. A kisfiú is már hiába csak ilyen fizikebb, tehát pár éves már neki is így van egy-két alkotása, tehát hogy hát ugye nyilván, hogyha az ember zenét lát otthon, hogyha valaki ugye zenész otthon gyakorol, akkor is hallja, akkor ugye nyilván nagyon sok rá a garancia az, hogy ugye zenész lesz belőle, vagy akár énekes, hogyha ugye valaki otthon fest és látja, hogy akár az apukája, anyukája folyamatosan fest, akkor ugye ugyanúgy nagy a lehetőség arra, hogy festő lesz belőle.
7: És mit szólnak mondjuk az iskolában? Tehát amikor bemegy mondjuk a másodikos lányod és rajzórára, ha már van rajzóra másodikban, ezt nem
6: van. Van, igen, már elsőben is.
7: És hát akkor nyilván ő kiemelkedik a többiektől. Hogy viszonyul ő általában a rajzoktatáshoz, és hogy milyennek látod a mai rajzoktatás helyzetét? Azért ez érdekelne, ez a kérdés.
6: Én az iskolát egy picit, és mindegy, hogy, de hogyha rajznál tartunk, tehát például én tanítok két iskolában is, és nagyon nehéz egyébként, hogy mondjam, egy picit, vagy erőteljesebben így olyan út felé terelni a gyerekeket, mert ugye félő az, hogy majd mit fog szólni a rajztanár. De például a kislányomat én arra tanítom, hogy szabadon fessen és alkosson. És hogyha az iskolában ki van adva az, hogy most le kell rajzolni a napocskát, és van egy naplemente, egy tó, és egy-két fa esetleg, vagy egy part, vagy éppen egy elszálló madár, tehát hogy nem biztos, hogy azt fogja megfesteni, mert én azt próbálom neki mondani, hogy szabadon kell festeni, ami éppen az ő gondolatai tükrözi, és hogy azt, ami éppen az ő fejében van, vagy éppen ami gondolat van arról a témáról. És így nem biztos, ugye, hogy ez a rajztanár majd úgy fogja venni, hogy milyen tehetséges a gyerek. Igen. Tehát, hogy de viszont ez a későbbiekben ez biztos, hogy nagy segítség, mert én úgy gondolom, pont ugye beszélgettünk így a kezdetén a beszélgetésnek, hogy az, hogy valaki egyedi stílust vegyen föl, egyedi gondolkodásban tudjon alkotni, tehát ez ugyanúgy a zenére is abszolút úgy van, hogy az egyedi az mindig ugye kirívó, és ugye, tehát az is egy úgymond a tehetségnek az egyik része, tehát hogy muszáj egyébként most az, hogy egyedit hozzál, alkossál, uh-huh. Mert ugye, tehát hogy azokból lesz valaki, aki nem a hétköznapi dolgokat fogja megfesteni, most nyilván nem a szélsőséges dolgokra gondolok, de ezek fontosak szerintem, hogy amit te is mondtad, hogy valaki meglátja a festményemet, akkor tudja, hogy én festettem, és tehát a kislányomat is e felé fogom terelni, hogy legyen egy saját egyedisége. Uh-huh. Tehát, hogy tehát ezt fontosnak tartom, hogy legyen egyénisége.
7: Én a zenei fejlesztést, illetve zeneoktatást nagyon fontosnak tartom, hiszen a gyerekeket rendkívül fejleszti. Először is az ének, de természetesen a hangszer tanulás pedig kiemelten, hiszen hogyha például csak a zongorát vesszük, jobb kézzel, bal kézzel külön-külön zongoráznia kell a gyereknek,
6: mind a két
7: lábát is. Így van, pontosan mind a két agyféltekét megmozgatja. Ez hogy működik a képzőművészetben?
6: Ugyanúgy van ilyen jobb agyféltekes oktatás, rajzolás, tanfolyamok is, vagy valakik így is hirdetik magukat, tehát ugyanúgy, mint ahogy a zenében ezt megemlítette, ez a rajzolásban, vagy a festészetben is ugyanígy van. Uh-huh. Tehát az is egy más agyféltekét mozgatja meg az embereknek.
7: Tehát ez is fejleszti tulajdonképpen a gyerekek nem csak az elképzelését, hanem a mozgás koordinációját, a lelkét,
6: igen,
7: lelkét
6: igen.
7: Gazdagítja, tehát akkor ezek szerint nem csak a zene fontos
6: nem,
7: a gyerekek
6: nem.
7: fejlesztésében, hanem akkor a képzőművészet ugyanúgy, tehát a rajzolás, festés.
6: Természetesen, igen.
7: És ez a mai művészetoktatás, vagy hát kimondottan a rajzoktatás, és ez alkalmas a gyerekek fejlesztésére?
6: Igen, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon is kell is egyébként, tehát mondom én a saját gyerekeimnél, illetve hogy gyerekeket is tanítok, tehát nem csak így most így a tábor alatt, tehát hogy látom azt, hogy valaki, amikor vége van az órának, tehát annyira felszabadultak, és hogy ugye annyira el tudnak mélyülni így az alkotásban, és sokszor ugye nem is kell hozzájuk szólni, meg nem is szabad, hanem ha ki van adva egy téma, mert szoktam úgy is tanítani őket, hogy ha már ugye különböző technikákat már tudnak a gyerekek, hogyha elsajátították azokat a technikákat, akkor azon belül én szoktam adni feladatot, hogy ami éppen most akár egy nyaralás, majd szeptemberre biztos, hogy fogom nekik mondani, hogy rajzoljanak le egy olyan témát, hogy mi tetszett nekik a legjobban a nyaralás alkalmával, hogyha ugye nyilván

0: technika, fizika óra, kémia óra, nem tudom, bármilyen óra. Tehát ott ugye keretek vannak. Tehát ott matek óra, stb., vagy akár egy olvasás, vagy magyar nyelv, tehát hogy ott vannak keretek, és akkor ugye azokat a feladatokat kell csinálni, amit ugye muszáj megcsinálni, de itt meg ugye abszolút el tudják magukat engedni a gyerekek, és ez kell azért.
1: Tehát a szabadságérzés, igen. Az
0: önkifejezés
1: mindenféleképpen akkor segíti a gyerekek fejlődését.
0: Igen.
1: Ahogy én szoktam nézni az interneten különböző videókat, hát természetesen nekem inkább zongorás videók jönnek elő,
0: igen.
1: És amikor az ázsiai kislányok, nem tudom, 2 évesen már olyanokat zongoráznak, hogy az ember eldobja az agyát, azért szoktam ilyet látni a festőművészet terén is, hogy például most legutóbb láttam, hogy egy fiatal hölgy rajzol jobb kézzel, bal kézzel, jobb lábbal láb, és bal igen. lábbal egyszerre. Igen. Tehát hihetetlen dolgokat lehet egyébként látni az interneten. Hát ez nyilván, tehát ez inkább az agyának a gondolkodásának az összetettségét mutatja, én azt hiszem, hogy 4 különböző dologra tud figyelni egyszerre, meg gondolom, ezt ki is kell gyakorolni előtte, vagy hogyan működhetek, hogy lehetséges ezek?
0: Hát ez ugyanúgy megtanulható, mert ugyanúgy a zongorában, hogy ugye jobb kéz, bal kéz, mert sokszor az ember ugye attól függ, hogy milyen kezes, ugye azzal megy először, vagy azzal sokkal jobban tud ugye akár úgy gyakorlatokat ugye végezni, tehát hogy ezt abszolút megtanulható az, hogy mindkét kéz, mindkét láb, vagy egyszerre a 4, tehát ez csak gyakorlás kérdése. Tehát ezeket meg lehet tanulni, tehát ezek nyilván nem kis idő, ugye ezeket ugye külön-külön, tehát külön-külön megtanulni, ugye, hogy lábbal rajzolsz, vagy nem tudom, és akkor ugye utána mind a 4 testrészeddel.
1: Kicsit inkább olyan, mint egy cirkuszi mutatvány, ha szabad.
0: Hát
1: nem akarom
0: nem akartam,
1: ezzel,
0: így van, igen.
1: De olyan, mint amikor egy zenész mondjuk beköti a szemét, és hát nekem ez teljesen természetes, hogy hát miért ne tudna bekötött szemmel is játszani? Hát persze, hogy tud.
0: Igen.
1: Csak aki mondjuk nem ért hozzá, akkor az azt hiszi, hogy ez óriási dolog, hogy bekötött szemmel tud valaki játszani, igaz? Tehát
0: igen.
1: Ez is valami hasonló lehet?
0: Igen, igen, én ezt úgy gondolom, hogy ezek megtanulhatók, sőt, tehát ugye, hogyha az embernek tehát a mozdulatokat kell megtanulni, tehát a rajzolásban is, ugye, tehát hogyha le kell rajzolni egy emberi arcot, most nyilván nem biztos, hogy teljesen arányosan rajzolnád meg, hogyha be van csukva a szemed, de biztos, hogy hasonló lenne, vagy nem rontanál olyan sokat, mert ugye a mozdulat van egyébként tehát a fejedbe, vagy az agyadba, ugye az agy a mozdulatokat tárolja el, és ugyanúgy, mint tehát a zongorában is,
1: ott is.
0: Tehát hogy ott is ugye az akkordokat, ugye, tehát nem kell oda néznünk, és lefogjuk azt a 9-es, meg 7-es, meg 6-9-es, stb. Igen. Tehát hogy a mozdulatokat jegyzi meg az agy. Tehát ugyanúgy a rajzolásban is, vagy éppen hogyha festesz ecsettel, tehát ugyanúgy a mozdulatot. Tehát azt a technikának azt a mozdulatát jegyzi meg az agy. És onnantól kezdve mindegy, hogy látod, vagy nem látod. Tehát, hogy be van csukva a szemed. És ugyanúgy, ugye, hogyha most különböző testrészekkel festünk, tehát ez, tehát a gyakorlatot, tehát a sok gyakorlás a mozdulatot fogja.
1: A igen. Tehát itt is a gyakorlás tulajdonképpen,
0: hát a gyakorlás.
1: Az nagyon jelentős, ugyanúgy, mint a,
0: igen.
1: A zenében.
2: Aha. Az iménti percekben Hanyu Zsolt, Michelangelo Díjas festőművésszel beszélgettem. Egy pár perc múlva visszatérünk.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked.
2: Most folytatjuk beszélgetésünket Hanyu Zsolt, Michelangelo Díjas festőművésszel.
1: Ha egy kisgyerek most érdeklődik a festőművészet iránt, akkor mit javasolsz neki, hogy hol kezdje az ismereteknek a gyűjtését, a tanulást?
0: Úgy gondolom, hogy minél több alkotást kell elsősorban megnézni, tehát tanulmányozni kell őket. Először nagyon sok fotókat kell nézni, vagy hogyha ugye van rá mód és lehetőség, akkor sok kiállításra, galériába kell személyesen elmenni, és ezek fontosak, ezek a fizikai érintések, meg hogy tehát más egy képen egy festmény, illetve más az, hogyha személyesen egy galériában vagy múzeumban ott van előtted, és azt láthatod. Tehát az szerintem az egy másik találkozás. Uh-huh. Tehát ez a személyes találkozás, mások meg megfogni, tehát akár egy szín, akár egy kompozíció, vagy akár téma. Tehát ezek fontosak szerintem, hogy legelőször minél több festményt kell megnézni. Most lehet fotón is természetesen, de nagyon fontos, hogy fizikálisan is. Uh-huh. És

0: Tehát nem nyilván, csak az interneten böngészve az oldalakat.
1: Igen.
0: Vagy könyvekből esetleg, hanem akkor...
1: Igen, tehát könyvekből is lehet természetesen, tehát nagyon sok festőművészről készültek különböző kiadványok, tehát nekem is számtalan van otthon, hogyha megyek valahová is, pont belefutok valamit, tehát mindig nagyon sok művészeti könyvem van, és azokat nyilván jó olvasgatni, és meg inspiráló is tud lenni. Tehát én ezt mondanám elsősorban, nyilván, tehát a rajzolás, tehát ugye a rajzolás az alapja mindennek, tehát ha valaki szeretne ezzel foglalkozni, akkor utána, tehát a rajzolás mondom mindenféleképpen, hogy azon belül nyilván meg kell tanulni rajzolni, most attól függetlenül, hogy valaki absztrakt vagy realista festő, vagy éppen kubista festő szeretne lenni, tehát hogy a rajzolás az egy alapvető dolog, hogy, mert ugye onnan tudunk kibontakozni. Tehát ugyanúgy, mint az zongorában is, hogy az alapokat meg kell tanulni, és onnan, hogy majd mit rakunk hozzá, az egy másodlagos dolog, de az úgyis csak később lesz.
0: A digitális oktatás nekem, illetve a digitális zeneoktatás nekem nagyon fontos mostanában az életemben, és több tartalmat gyártok ezzel kapcsolatban. Viszont szoktam látni az interneten olyan oktató videókat, ahol megtanítják, hogy például hogyan rajzoljunk anime, vagyis rajzfilm figura, arcokat, testet, tehát különböző testrészeket például. Ez is lehet egy út? Ez a úgymond digitális oktatásnak egy válfaja?
1: Persze, természetesen lehet, de ott nem fogunk találkozni az anyagokkal. Uh-huh. Tehát lehet, hogy megtanulunk rajzolni, de tehát fizikálisan, hogyha nem találkozunk az anyaggal, az nagy meglepetés lesz szerintem. Mert ahogy említettem, hogy a gyerekeknek ugye eszköz és anyagismeretet tanítok, tehát azzal kezdek, azért az egy nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be. Uh-huh. Tehát azt én nagyon fontosnak tartom. Nyilván ez a grafikus vagy digitális festészettel én is találkoztam már, is vannak jók. Tehát vannak jók egyébként, tehát, és azt nem mondom, hogy nem művészet, de tehát maga az, hogy egy vászon előtt ülünk, és éppen keverjük az anyagunkat, és azt ugye próbálgatjuk utána, hogy mit lehet belőle kihozni, az természetesen egy másik dolog.
0: És ha mondjuk én felnőtt fejjel szeretném rávenni magam, hogy én most szeretnék megtanulni festeni, de még soha nem festettem, akkor milyen lehetőségeim vannak, milyen irányba induljak el?
1: Tehát a próbálkozás, tehát az, hogy valaki meg szeretne tanulni, tehát járnak hozzám egyébként idősebb emberek is, akik ugye meg szeretnének tanulni. Tehát ott is én azt mondom, hogy nyilván az anyagunkkal tisztában kell lenni, nagyon sokat kell rajzolgatni. Nyilván már arra nincs idő, hogy mondjuk egy emberi anatómiát megtanuljunk, és azok, tehát egy több év. Tehát én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy próbálkozzunk olyan stílussal, irányzattal, amiben szabadon fogjuk magunkat érezni. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk el szeretnél kezdeni festeni, akkor ugye elmész, vásárolsz egy kis cuccot, ami kell, a művészellátó boltba, és ami neked éppen tetszik, de én azt mondanám, hogy másolj először. Uh-huh. Tehát ami éppen akár egy fotót letöltesz telefonra, képernyőre, tehát egy asztali gépre is, akkor, tehát én azt mondanám, hogy másolj először. Hogyha van otthon esetleg nyilván festményed, azt is le lehet másolni, azt ugye az is más, de fotóról is lehet. Tehát én a másolást mondanám. Uh-huh. Ugye az, hogy milyen anyagokat veszel elsősorban, tehát most nyilván nem tartom most hirtelen annyira fontosnak, hogy vegyél meg egy nagyon drága állványt, meg vásznat, meg festékeket, mert egyébként nem olcsó dolog. Tehát a jó anyagok elég drágák. Tehát ez ugyanúgy, mint a hangszereknél is, hogy elég egy ilyen tanuló. Hogyha én is meg fogok szeretni tanulni csellózni, akkor nem a legdrágább csellót fogom nyilván megvenni. Tehát így az anyagokkal, vagy tehát így azt mondanám, hogy elég egy ilyen amatőr festékszet, és másoljál.
0: Összetudnál nekem foglalni, hogy mi az Ars Poetikád lényege?
1: Hát elsősorban azt szeretném, hogy nagyon sok emberhez eljusson tehát az én művészetem, tehát az alkotásaimat minél több ember tekintse meg. Ezért is szoktam, tehát nem csak Budapesten kiállítani, hanem ugye így országosan szoktam kiállításokat szervezni. Szinte azt lehet mondani, ilyen hakni szerintem, ha ez jó kifejezés. Nyilván itt az alkotásokban, tehát van olyan, tehát hogy így a kiállításomnak általában az 50%-át meg szoktam mindig újítani, tehát hogy nem csak ugyanazokkal az alkotásokat viszem körbe. De egyébként az, hogy tényleg minél több emberhez szeretném eljuttatni a művészetemet, mert szerintem ez nagyon inspiráló tud lenni az emberek életébe, illetve esztétikát tud vinni az, hogyha valaki is vásároljon a festményeket. Most nem mondom, hogy az enyémet vásárolják, hanem általánosan, mert szerintem, ha az ember egy tök mindegy, egy 50 ezer forintos festményt rak a nappaliának, vagy az ebédlője, hogy éppen reggel föl kell, megiszik egy kávét, és addig nézi azt a festményt, tehát szerintem biztos, hogy ad olyan jó impulzusokat az embereknek, amire szükségük van. Tehát így gondolom, hogy a művészet az összeköti az embereket, és kell, mert olyan nagy rohanásban vagyunk, ez a felgyorsult élet, tehát kell egy picikét, meg kell állnunk. Éppen amit mondtam, hogy egy reggeli kávénál lehet, hogy csak 5 perc, de éppen szemléljük azt a festményt, ami előttünk van, és tehát ez, mondom, abszolút ilyen pozitív hatásokat tud az embereknek adni.
0: Hanyú Zsolt, Michelangelo díjas festőművész. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Számomra egy élmény volt ez a beszélgetés, és nagyon örülnék, hogyha esetleg a jövőben is még tudnánk beszélgetni.
1: Számomra is élmény volt, és köszönöm szépen a lehetőséget és a megkívást.
0: Köszönöm.
1: Sziasztok!
0: Az iménti percekben Hanyú Zsolt, Michelangelo díjas festőművésszel készült interjúm második részét hallgathatták meg.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ça c'est pas bactalé, t'avais chavalé sur Odyssey.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Du menge penas.
0: Rólunk neked.
2: Nekem az életben meg

0: Romákról, mindent úgy csinál.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány cirkusz. A cirkusz évszázadok óta az emberek egyik legkedveltebb szórakozási formája. A porondon bemutatott akrobata mutatványok, zsonglőrök, állatidomárok, bohócok és légtornászok minden korosztály számára igazán különleges élményt nyújtanak. A roma cigány közösségek a világ számos országában jelentős szerepet játszottak a vándorcirkuszok történetében. Különösen Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Közép-Európában váltak ismerté olyan roma családok, amelyek nemzedékeken át cirkuszművészként dolgoztak. A modern cirkuszművészet ugyan a 18. században alakult ki, de gyökerei jóval régebbre nyúlnak vissza. A roma emberek hagyományosan sok olyan mesterséget végeztek, amely állandó utazással járt. Voltak köztük zenészek, hagyományos vándorló életmódhoz passzolók, lókereskedők, kézművesek és mutatványosok. Ezért természetes volt, hogy sok család kapcsolódott a vándorcirkuszok világához. A cirkuszi életforma hasonlított a hagyományos vándorló életmódhoz. A társulatok egyik városból a másikba utaztak, sátrat állított, előadásokat tartottak, majd tovább indultak. A cigány cirkuszokban dolgozó családok számára a tudás nem iskolákban, hanem a családban öröklődött. A gyermekek már egészen fiatalon megismerkedtek a porond világával, először kisebb feladatokat kaptak, majd pedig fokozatosan megtanulták az akrobatikát, kötéltáncot, zsonglőrködést vagy a lovas mutatványokat. A legtöbb artista a hosszú évek kitartó gyakorlásával sajátította el mesterségét, amelyhez nagy fegyelemre, bátorságra és fizikai felkészültségre volt szükség. A roma cirkuszi családok életében kiemelkedő jelentősége volt az összetartásnak. Egy előadás sikeréhez mindenki hozzájárult, volt, aki fellépett, mások a sátrat építették fel, gondozták az állatokat, javították a felszereléseket, vagy a jegyek árusításában segítettek. A cirkusz nem csupán munkahely volt számukra, hanem egy családi közösség. A legismertebb roma származású cirkuszdinasztiák közé tartozik a franciaországi család, amely szinti roma gyökerekkel rendelkezik. A család a 20. század egyik legismertebb európai cirkuszi vállalkozásává vált, és jelentős szerepet játszott a modern cirkuszművészet fejlődésében. Magyarországon is számos roma artista dolgozott és dolgozik különböző utazó cirkuszokban. Kötéltáncosok, bohócok, légtornászok, lovas artisták és zenészek egyaránt megtalálhatóak közöttük. Bár a magyar cirkuszok többsége nem kizárólag roma társulat, a roma művészek hosszú idő óta fontos részét alkotják a hazai cirkuszi életnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Ez a Trájó.
1: A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Krisztián, rézműves Krisztián az én vendégem, akit úgy ismernek sokan, hogy műsorvezető Krisztián. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
5: Köszöntelek tégedet is, maga hallgatókat is.
4: Nos, kedves Krisztián, te egy nagyon régóta keresztény srác vagy. Mikor tértél meg?
5: Hát én már olyan 2007-ben tértem meg, és 2017-ben merítkeztem be, akkor rendeltem magamat teljesen alá az Istennek, meg utána beálltam az Istennek szolgálni, igét hirdetni, de dicsőség az Úrnak, hogy ezen az úton meg tudtam maradni.
4: Nagyon örülök neki. És abban a gyülekezeti közösségben maradtál meg, ahol megtértél, ahol bemerítkeztél?
5: Igen. Persze oda tartozok a nyírvasári gyülekezethez. Hát az ilyen pünkösdi cigány misszió gyülekezethez. Nagyon sokan megtértek van ebben a gyülekezetben, nagyon nagy ébredés van ebben a gyülekezetben. Igaz, hogy mostosában nem tudtam eljutni, mert nagyon el voltam foglalva, de dicsőség az Úrnak, hogy látom azt, hogy az emberek most már egyre jobban keresik az Istent, egyre jobban hát akarják magukat adni az Úrnak, és most is nagyon rengetegen bemerítkeztek.
4: Hála Istennek, ennek nagyon örülök, hogy bemerítkeznek sokan, és kivetted a szolgálati részben a feladataidat? Volt szolgálatod?
5: Hát most volt egy olyan eset, hogy olyan 5 vagy 6 embernek beszéltem az Istenről, elmondtam neki ilyet a bizonságtételemet, és képzeld el, hogy az Úr megérintette a szívüket is, átadták magukat az Istennek, sőt, most már egyre jobban a fiatalok fordulnak hozzám, hogy keresik az Urat, meg akarnának merítkezni, de alá akarják így magukat rendelni nagyon az Istennek, és mondtam, hogy amiben tudok segíteni, segítek nekiek, sőt, ezt nagyon tudom támogatni, hogy nagyon akarják keresni az Urat, mert ezáltal nekem annak körül a szívem, hogy nem a kábítószer, nem az italnak ének, hanem nem az Úrnak az útjára akarnak járni.
4: Amen.
5: Számomra ez, ami nagyon nagy örömet okoz így az életemben.
4: És azt követően, amikor elkezdted ezeket a szolgálatokat, akkor belépett az életedbe a te feleséged, és onnantól már együtt szolgáltatok?
5: Persze, közösen, és képzeld el, ha nem sokára el is fogom azt mondani ezt a bizonságot. Most itt Nyílt Császári környékén, egy kis településen a feleségemmel akarunk csinálni ilyen házi csoportot, és utána úgy alakul, hogy nagy kis gyülekezetünk lesz ebben a kis településen. Utána még ki akarunk menni egy-két településen, hogy tovább terjedjen az Istennek az evangéliuma. Mert példát akarunk mutatni ebben a faluban is, itt ezen a településen, Nyílt Császáriban, és azokban a településeken is, hová ki akarunk menni. Mert nagyon szomjazzák az Istennek a beszédjét, és számomra nagyon nagy öröm az, hogy a feleségemmel együtt be tudjuk mutatni, hogy igen, ki maga Jézus. És mink azt a szeretetet át akarjuk adni az embereknek, amiről maga Jézus beszél.
4: Amen. Ez egy nagyon szép dolog. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, te már szerepeltél ebben a műsorban, most újra felhívtál, vagyis hát megkerestél engem a mai nap folyamán, és azt mondtad, hogy lenne neked egy bizonságod, amit szeretnél elmondani a rádióban.
5: Igen.
4: Nagy szeretettel hallgatunk téged, nyugodtan mondd el mindent, ami a szíveden van, amit szeretnél, hogy halljanak az emberek.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy megengedted nekem, meg ugye hála Istennek van, voltam egyszer a műsorokban is, meg nem csak a rádióban, hanem napi tévében is volt, hogy annakban kapcsoltál egyemet. Képzeljétek el, hogy egy hatalmas próbatételen mentem keresztül. 2023-ban elvesztettem az apukámat. Az apukám sajnos öngyilkos lett, és utána történt egy olyan dolog az életünkbe a feleségemmel, hogy kezdtünk anyagilag nagyon tönkre fele menni, és jött egy olyan dolog az életünkbe, hogy, és azért is akarom elmondani a hallgatóknak, hogy nagyon komoly az a dolog, amikor az ember nem figyelmes, és mikor az ember emberi módon gondolkozik, akkor az ember van, mikor ott hibázik. Sajnos bennünket belevittek a családban volt egy olyan személy, aki belevitt bennünket ebbe a uzsora pénzbe, ilyen kamatos pénzbe, és
4: tehát belevittiteket ilyen bűnös dolgokba, ilyen rossz dolgokba.
5: Így van. És képzeljétek el, hogy felment erre a lakásunkra, elvették a lakásunkat. Aztán egy nagy próba volt az életünkben, mert szó szerint nem tudtuk, hogy hova merre menjünk. Igaz, nagyon mentünk az egyik albérletre, a másikra, és mennyien el voltunk keseretve, már fel akartuk adni. Szó szerint lelkileg nagyon ki voltunk rakva. Úgy képzeljétek el, hogy lementünk oda Máté Szalkára, egy településre, egy albérletbe, és ugye minden hónapban olyan 200 000 forintba került nekünk ezt az albérlet, és a feleségemmel elkezdtünk nagyon nélkülözni. Nem szégyellem. A feleségemmel nagyon kilátástalan helyzetben voltunk, és soha nem felejtem el, a feleségem bent volt a szobába. Engemet indította az Istennek a szelleme, hogy menjek be a fürdőszobába, és kezdjek vele beszélni. És elkezdtem sírni, és mondtam az Istennek, hogy hát drága Jézusom, te látod az életünket, vegyél ki bennünket ebből a mély helyzetből. Én nem azért tettem meg, és nem azért adtam át az életemet, hogy ilyen dolgoknak vagyunk kitéve. És mondtam az Úrnak, Uram, te nem ezt tervezted a mi életünkbe. És képzeljétek el, hogy az Isten hozott előttem egy igét, mikor azt mondja, hogy hív segítségül engemet a nyomorúság idejében. És elkezdtem ezen az igény gondolkozni. Amit akar nekem ezzel mondani az Úr? De egy békesség jött a szívemben. Ma csak, már amikor a feleségemmel nem kezdtünk aggodalmaskodni, hogy mi lesz velünk, ma csak egy vasárnyi napon leültünk az asztalnál beszélgetni, így csörgött a telefonom, és rátaláltam az unokatestvéremre, és hallottam, milyen helyzetben vagyunk, Varga Gyulának hívják, és képzeljétek el, hogy az Isten úgy megérintette a szívét, hogy nálunk nem volt mint 100 forint se, és ugye már onnan Máté Szalkáról már el kellett onnan öljünk, és mondtam az unokatestvéremnek, hogy nekünk még 100 forint se nincs, hogy hagyjunk a szarbéletbe, most én, és az unokatestvérem úgy beszélt az anyukájával, Herzsike nénivel, és így idehoztak bennünket Nyírcsáptáriba, és úgy képzeljétek el, hogy mikor bejöttem a lakásba, nekünk nem volt az zsebünkben, mert 100 forint se, és Isten úgy megérintette a szívüket, hogy minék adta nekünk oda pénzt, hogy tudjunk venni, amit kell, és akkor elkezdtem sírni, hogy milyen hatalmas az Isten, és úgy képzeljétek el, hogy az Isten olyan hatalmas, hogy én meg a feleségem nem gondoltuk volna, hogy nekünk mi lesz, mint lakásunk, és úgy képzeljétek el, hogy az Isten olyan szinten ebben avatkozott, hogy itt mi császáriba elrendezte az unokatestvérem, hogy lesz lakásunk. És olyan hatalmas békesség jött a szívemben, hogy nem tudok annál jobban hogy háláljam ki az Istennek azt a szeretetet, amit ő tett velünk. És én ezzel a bizonsággal azt akarom kiemelni minden embernek, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen. Csak minden emberhez úgy szeretnénk szólni, hogy ebben a húzsorokézben senki nem menjen bele, mert maga a sátán rá tudja venni erre az embert, mert ugye te is tudod, Hármandó testvérem, hogy a sátán azért jött, hogy ő jön, pusztítson, romboljon és sérjön.
4: Így van.
5: És mind felismertük ezt az életünkben, hogy képzeljétek el, hogy volt a mi lakásunk, nem csak a lakásunkat, azt tettük oda, butrokat, hészereket, mindent elvettek tőlünk, és szó szerint én meg a feleségem már napban voltunk, hogy az utcára fogunk kerülni, és Istenben ebbe beleavatkozott. Hála Istennek azóta már a feleségemnek is van már ilyen munkahálása ezen a településen. Dicsőség az Zónak, nagyon egy áldott polgármester asszony jutott be, nagyon sokat segít nekünk, és a unokatestvérem mindenbe támogat engemet. Számomra nagyon nagy öröm az, hogy Isten meghallgatta akkor az én imámat, mert tényleg nagyon, nagyon kilátást talán helyzetben voltam, és én akkor hiába szó szerint úgy éreztem, hogy magam kívül vagyok, de akkor én csak Istenbe bíztam.
4: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk mindenféleképpen, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Természetesen Rézműves Krisztián lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rézműves Krisztián az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Köszöntelek téged, és a hallgatókat is!
4: Egy nagyon csodálatos történetet meséltél el nekünk. Mi ebből a tanulság számodra, és mit szeretnél közvetíteni a hallgatók felé? Mondjad csak nyugodtan tovább.
5: Igazából én azt tanultam meg az egész próbatételben, hogy vannak viharok az embernek az életébe, de mikor bizonyos olyan próbatétel jön egy embernek az életébe, akkor jön rá arra az ember, hogy mennyire vagy erős Istenbe, mennyire tudsz támaszkodni a te hitetre. amikor mindkettőt a hibát elkövettük, akkor rájöttem arra, hogy
6: Csik Lacival, Lacikával, romákról nem csak romák.
5: Akkor én nagyon rájöttem arra, hogy nekünk abban a helyzetben, abban az órában csak egyedül az Isten az, aki ki tud bennünket venni. És minden emberre azt akarom eljuttatni, hogy mikor vannak ebbe a kemény helyzetbe, kilátástalan helyzetbe, hogy ne hagyják fel, és keressék az Istent. Mert én akkor abban az órában és abban a percben nekem nem voltak ilyen szodafordulja, csak egyedül az Istennek tudtam.

0: még mikor szembesültem avval, hogy és ilyen fiatalon, hogy elvesztettem az apukámat, akkor a lakásunkat, de volt egy támaszom. Ez van a názáreti Jézusról. Én mint végig az Úrba bíztam. Sála Istennek, és Isten egy olyan embert vezetett az életünkben, mint ugye mondtam is előzőnek, hogy olyan áldott is, olyan nagy szeretet van az én rokonomban, hogy ő is nagyon sok embereken segít. Sőt, most van egy tervünk itt ezen a településen, hogy a szegényeknek akarunk hoztani majd ruhákat, élelmiszert, és ugye nem csak a romáknak, hanem ugyanúgy a magyaroknak is. És nekünk az a tervünk most, hogy ezen a településen, és van egy pár olyan településen, akik rá vannak szorulva, hogy akarunk ma ilyen adományokat is majd kihoztani. Lássátok, hogy Isten, hogy miből kivett bennünket, és őt most már én is tudok segíteni. Ez egy nagy dolog egy embernek az életében.
1: Hát ez nagyon csodálatos, és akkor nem felejted el ezeket az időszakokat, és akkor most te segítesz a szegény embereken.
0: Így van.
1: Hát ennek nagyon-nagyon örülök. Van még valami a szíveden, amit szeretnél elmondani a hallgatóknak?
0: Még van még egyetlen két olyan gondolatom,
1: igen?
0: Mint így nagyon a szívemben van.
1: Mondja csak, nyugodtan, nagy szeretettel hallgatunk téged.
0: Hogy mikor legjobban, mert ugye sokan akkor, mikor össze vannak törve, akkor általában vannak közöttük olyanok, akik az urat hibáztolják, és én azt szeretném ezeket az embereket szólni, hogy ne az urat kell hibáztoltatni, mert vannak olyan bizonyos dolgok az életünkből, hogy fel kell ismerjük, hogy mi ami az Istentől van, és mi ami nem az Istentől jön. Ritkán nem veszük észre, emberi módon belemegyünk rossz dolgokba, de aki meg tud bennünket igazítani, ez maga názáreti Jézus. Ő tud bennünket igazából megigazítani, és én azt tudom mindenkinek mondani, hogy Isten az, aki helyre tudja hozni az embernek az életét. És ha van rá egy mód, keressék az Urat, olvasnak minél több Bibliát. Én akkor abban az órában, testvérem, mikor nagyon olyan kilátástalanban voltam, én akkor a Bibliát ragadtam meg, mert tudtam, hogy Isten így akar hozzám szólni. És abban a pillanatban nem a barátaimhoz mentem, nem a rokonjaimhoz mentem, hogy segítsenek, hanem egyedül maga az Úrnál mentem. Bezártam az ajtót, soha nem felejtem el, és bekapcsoltam a dicsérítés zenét, és elkezdtem felhangolni, imádkozni. És mondtam, Istenem, te tudod, hogy milyen helyzetben vagyunk, de te ebből a helyzetből te ki tudsz menteni bennünket. És én akkor mondtam is az Istennek, hogy ő a legkemény viharokat is le tudja csendesíteni. Én akkor úgy éreztem, hogy körülöttem, hogy nagyon nagy viharok jöttek, de az Isten beleavatkozott. Hát képzeld el, testvérem, hogy ilyen próbatételben voltunk a feleségemmel, hogy mikor ezek a dolgok megtörténtek, hogy a lakás, közben a sok számla, a csekkek nagyon felgyűltek ránk, és teljesen olyan zűzavartságban éreztük magunkat, hogy mit kéne csinálni. És egy nap azt éreztem a szívemben, hogy tegyem le az Úr előtt, azokat a csekkeket, azokat a papírokat, és testvérem, az Isten bele

0: és legelsőnek én meg a feleségem nem értettük azt, hogy na most, hogy mi ez a próbatétel, hogy ugye, hogy a lakás, akkor a sok tartozás, a sok csekk, az mellé min egy kis bizonság, ami belefér.
1: Természetesen belefér. A következő szegmensben most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, tartsatok velünk mindenféleképpen, továbbra is Rézműves Krisztián lesz az én vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket. Na de ez most itt a Trajó, magyarul élet című műsor, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rézműves Krisztián az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Én köszöntelek tégedet is, meg a hallgatókat is.
1: Nos, mondtad, hogy van még egy gondolat, amit szeretnél elmondani nekünk, nagy szeretettel hallgatunk.
0: Én Isten még felosztaltat a bizonságot bennem, hogy képzeljétek el, hogy meséltem, hogy milyen próbatételeken mentünk keresztül. Utána még jött még egy nagy próbatétel az életünkbe. A feleségemnek a lábai fekélyesek lettek, és az egyik napról a másikra kezdett mondani lefele épülni, és már szó szerint már nem tudtuk, hogy mi ez az életünkbe, hogy ezek a próbatételek, hogy jönnek folyamatosan az életünkbe, és elkezdtem keresni még jobban az Istent. És mondtam azt az Úrnak, hogy én tudom, drága Jézusom, hogy ezek a próbatételeken át kell menjünk, de te ki tudsz ebből olyan szinten venni, hogy bizonyságá válik az, hogy te mit tettél az életünkbe. Soha nem felejtem el, aztán csütörtök volt, a feleségemmel ugye szó szerint elaludtunk, és majd csak csörök a telefon, a messenger, és a afrikai pásztor felhív. És majd csak mondja a afrikai pásztor angolul, hogy a feleségem rakja be a lábát a vízbe, és elkezd imádkozni a pásztor megként. De olyan szinten, hogy éreztük nagyon az Istennek a jelenlétét. És majd csak mondja ez a afrikai pásztor, hogy mossa meg a feleségem a lábán azokat a sebeket, amik kijöttek a lábán. Majd ezt hallgassátok meg, hogy elkezdtünk imádkozni, és hogyha a feleségem, hogy mosta azokat a sebeket a lábán, szó szerint az Isten azokat a sebeket automatikusan kezdte lefele venni dulla. Majd másnap reggel felkelünk, és arra keltünk fel, hogy a feleségemnek a lábai nem voltak ott azok a sebek. És akkor hogy Isten, hogy milyen hatalmas volt. Az afrikai pásztor háromszor hívt bennünket, és mondja az afrikai pásztor angolul, hogy a sátán ugye azt akarta volna, hogy ne imádkozzunk. Seki az Isten megmutatta, hogy keresem az Istent nagyon, és hogy azért imádkozok, hogy a feleségem, hogy csógyuljon meg, hogy ne legyen így a lába, és mondja az afrikai pásztor, hogy Isten azt megmutatta neki, hogy mint nagyon áldottak vagyunk, nagyon erősek vagyunk az Úrban, és én ott oda ki fogok menni, és fogom ott hirdetni az Istennek a evangéliumát. Mikor elimádkoztunk, ez a dolog megtörtént, és mikor egyel harapeltünk belőle, lement a lábán ezek a sebek, a feleségem nagyon sír, én is, és akkor jöttünk arra rá, hogy Istennek olyan nagy hatalma van, hogy bármibe bele tudjunk. Meddig úgy gondolt el, hogy a feleségem alig bírt menni a lábán. Nagy fájdalom voltak neki minden este, sőt, mint be is lázult. Volt olyan, hogy 40 fok lázban volt. És gondolt el, hogy nagyon messze lakik ez a pásztor, mert ugye Afrika mennyire messze van tőlünk, és Isten pont egy afrikai pásztort felhasznál, és mondja neki az Isten, hogy én ott imádkozok a feleségemért, és ott imádkozunk közösen. Szóval én nagyon örülök ennek, hogy ezek a dolgok megtörténtek velünk, mert tudom, hogy most, hogy azok az emberek, akik betegek, vagy akik meg vannak fáradva, azt tudom neki egy üzenni, hogy Isten lássa a szívüket, lássa, milyen életben vannak, és az Isten ki akarja őket emelni ebből a helyzetből, miben vannak. Mert testvérem, valójában az Isten előtt nincsen lehetetlen való dolog. Most azért az ember nem minden nap van úgy, hogy valakinek fekélyes lába, és elkezdünk imádkozni, és Isten, mint természeti fölötti módon bele tud avatkozni. És akkor rájöttünk arra a feleségemmel, hogy tényleg, hogy nekünk egy támaszunk van, hogy maga Jézus.
1: Amen, ez egy nagyon csodálatos történet, és akkor most most még ott laktok egyelőre az unokatesódnál, és akkor hamarosan meg lesz majd egy lakásotok?
0: Persze, most ugye természetesen ketten vagyunk ebben a kis házban, és utána dicsőség az Úrnak, hogy mondták nekem, hogy segítenek abból, hogy itt nincs házszárban, ma már egy kis ház, és azt odaadják nekem, vagy ezt a kis lakás, amiben vagyunk.
1: Hát ennek szóval nagyon örülök. Az Úr áldjon meg titeket gazdagon.
0: Nagyon szépen köszönöm. És nagyon viszont kívánom neked is, testvérem. Én annyit, hogy gyorsan azt mondjak, hogy mint belefér annyi egy-két perc, hogy képzeld el, hogyha vala testvére, az unokatestvérem már rendezünk itt egy roma napot, és ugye azt is benne azt élünk, hogy nagyon több olyan emberekkel akarunk szólni, hogy akik nagyon akarják keresni az Urat, meg akarnak térni, be akarnak merítkezni, mink, hogy ezeknek az embereknek akarunk esélyt adni, és én fogok beszélni ezen a roma napon, képzeld el, hogy nagyon mindenhonnan fognak jönni, és dicsőség az Úrnak, hogy én ezeknek az emberek előtt ki fogok állni, és fogom neki hirdetni az Istennek az evangéliumát, és én ugyanúgy tégedet is szeretettel válnak tégedet a kis családoddal, hogyha te tudsz majd jönni erre a kis roma napra.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, az Úr Jézus Krisztus áldjon meg téged, és esetleg lehet arra lehetőség, hogy a következő órában a feleséged szemszögéből is meghallgassuk ezeket a bizonságokat?
0: Persze.
1: Nagyon szépen köszönöm. Van még valami, amit szeretnél te elmondani a kedves hallgatóknak?
0: Nem, annyit csak, hogy bizzanak az Úrba, legyenek kitartóak, és az Istennek a áldását kívánom az életükbe, és hogy majd, ha akarják majálgatni az Istennek a evangéliumát, akkor a Facebookon is be tudnak jelenni, és tudják követni azokat a szolgálataimat, amiket szoktam merni, és főnök szoktam bejelentkezni. Nagyon este fél 9-től szoktam bejelentkezni, hogy aki meg szeretné hallgatni, akkor ő nyugodtan azok jelöljenek be.
1: Nagyon szépen köszönöm neked, Krisztián, hogy ebben az órában itt voltál, és elmesélted nekünk ezeket a történeteket. Az Úr áldjon meg téged. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy pár keresztény dicsőítő dalt, azt követően pedig Rézmes Krisztiánnak a felesége lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádió Dix.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dix. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dix-ben.
3: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti gullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Honren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a gullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dix hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dix, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dix-ben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dixóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dix.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dix, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Szekeres Beáta az én vendégem. Az előző órában Rézműves Krisztiánnal, az ő férjével beszélgettünk, tehát ő most Krisztiánnak a felesége. Köszöntelek téged!
6: Én is szeretettel köszöntelek téged is, és a Dix Rádió hallgatóit is. Isten áldjon meg teket.
5: Téged is Isten áldjon meg. Nagyon szép történeteket mesélt el a férjed, és kérlek, hogy te is mondd el, ami a szíveden van, és esetleg, ha ezeket a történeteket mondod, akkor úgy, hogy te, mint feleség, hogy követted a férjed, hogy élted meg ezeket a dolgokat, mit tapasztaltál-e közben?
6: Természetesen, hát sajnos tényleg szeretném mondani a Dix Rádió hallgatóinak, hogy tényleg két éven belül történtek ezek a dolgok velünk, 2023-tól 2025. május 31-ig, mert május 31-én költöztünk ide Nyírcsászáriban. Addig ugye 2023. november 27-én meghalt az én apósom, Szörcsi József, és sajnos azt követően még nem halt meg, hozzá kell tennem, amit így a férjem egy-két szóban nem mondott el, hogy ő a kórházban került, mikor az én apósomnak a férje, bocsánat, nem a férje, elnézést, ne haragudj, nagyon jól mondtam. A testvére, édes testvére belevitte engemet egy kamatos pénzben, abban a kapcsolatban, hogy ő neki nem volt tisztasági dolga a kórházban, még a kórházban bekerült. És ugye november 27-én meghalt, és azt követően ugye sajnos nagyon rossz dolgok történtek velünk, egyre nehezebb helyzetben kerültünk, és sajnos tényleg anyagilag nagyon rossz állapotban voltunk, és tényleg sajnos, tényleg csak az Úr volt mellettünk, mert sajnos az emberek, a férjemnek a rokonai, a barátaink mind hátat fordítottak nekünk, de egyedül maga Jézus nem fordított hátat nekünk.
5: Igen, te pedig ugye, neked a családod messze lakik, ugye?
6: Hát az én családom, hogyha visszamenőleg visszamehetünk, ha szeretnék, akkor visszamenőleg mondani neked, hogy 2000, tehát én 19 éves koromban férhez mentem, Szigetvár mellett, 20 évig volt egy rossz kapcsolatom, férnél voltam 20 évig, ütve, verve, bezárva, sajnos egy rossz életben éltem, és én 2017. január 3-án elveszítettem édesanyámat, 2018. június 18-án édesapukámat, de 2017. január 3-án, mikor anyukámat elveszítettem, én ott a faluba, ahova férhez mentem, Pettenden, Szigetvár mellett volt ez a falu, ott volt egy gyülekezet, és én ott az ottani pásztor engem megkeresett, hogy nem ezt szeretnék a gyülekezetbe menni, és én mondtam, hogy szeretnék, és én el is mentem, és én ott találtam meg a vigaszomat, ugye, hogy elveszítettem az én anyukámat, és 2017. augusztusában beismerkedtem az Úrnak a dicsőségére.
5: Amen, amen. Értelek. Akkor így elköltöztél aztán a Krisztiánhoz, és akkor így a Krisztián családjára tudtatok számítani.
6: Szabadban vágtam, én a Krisztiánnal 2021. november végén vettem vele fel a kapcsolatot, ugye, hogy ő hirdeti, te is tudod az evangéliumot, már nagyon régóta, és kamerán keresztül én imád kértem, és én minden nap imádkoztam, és könyörögtem, és sírva kértem az Urat, hogy küldjön nekem egy olyan segítséget, hogy engem abból a rossz életből hozzon ki engem, és így lapozgattam csak a Facebookot, és pont Krisztiánnak a Facebookjára találtam rá, és ez sem véletlen volt, én tudom, hogy az Úr nem véletlenül hozta pont őt elém abban a november végei időben, és imád kértem tőle, hogy imádkozzon értem, és imádkozott értem, és én őt így ismertem meg, tehát ő nem volt velem szemtelen, nem úgy, hogy rögtön mi szemtelen lett volna, vagy mindjárt kapcsolatot szeretett volna velem létrehozni. Mi egy éven keresztül, telefonon keresztül tartottuk a kapcsolatot és beszéltük. És 2022. júniusában az én volt férjem ugye kidobta a ruháimat, el kellett hagyjam a házat, a velem szembe laktak a sógornőmék, ők befogadtak, ott voltam 3 hétig, onnan a faluba a polgármesternek a családja befogadott engem. Ők elköltöztek, ők Szandinak hívták, elköltözött Molványhídra. Ott a Szandival is nem volt jó a kapcsolatom, sajnos ő is nagyon csúnyán bánt velem, csúnyán megvert engem. Ezt sem tagadom, a hallgatók előtt ezt is egy bizonságnak tudom mondani, hogy akkor is az úr a kapuba, én nem hívtam a rendőröket, testvérem. Én csak magamba kértem az urat, hogy minél hamarabb szabadítson meg a rossz dolgoktól, és a kapuban kihívtak engem a rendőrök, és látták, hogy milyen helyzetben vagyok, kérdezték, hogy szeretnék-e feljelentést tenni, és én mondtam, hogy nem. Kérdezték tőlem, hogy esetleg van-e hova mennem, és mondtam, hogy nincsen, és felajánlották nekem, hogy Szigetváron volt a koncertjár, és hogy ottan van munkásszálló, és hogy lehet dolgozni. És én ebben értem ebben az ajánlattal, és ugye elmentem Szigetvárra a munkásszállóra, ott voltam júniustól szeptemberig, és szeptember 17-én költöztem Lenyírvasváriba Krisztiánhoz.
5: És akkor egymásra találtatok, és akkor dúlt a nagy szerelem. Amikor ebbe a nehéz helyzetbe kerültetek, amit Krisztián is mesélt, akkor te, mint feleség, hogy élted ezt meg? A férjedre támaszkodva?
6: Nem éltem meg, nagyon sokat sírtam, és én is csak az urat próbáltam, és az urban volt a bizodalmam, hogy az úr nem fog minket így hagyni. Mindig abban keltem, és abban feküdtem, hogy uram, te látod a mi helyzetünket, te látod, hogy milyen helyzetben vagyunk, és te már nem fogsz minket ebben a helyzetben hagyni sokáig, ki fogsz minket ebből a mély gödörből hozni, és ezt megtette velünk az úr, mert hatalmas az úr. Az úr az övéit nem hagyja. Ezt tudom ajánlani mindenkinek, a hallgatóknak is, hogy az úr az övéit soha nem hagyja, mert az úrnál nincsen lehetetlen. Amit kértek, azt mindig megadja az úr. Ha tiszta szívvel kéritek, az úr mindig megadja nektek. És egy áldott jó családban kerültünk tényleg, itt Nyírcsászáriban. Egy áldott jó családot vezetett a mi utunkba az úr, és áldja meg őket a jóisten a családjukkal, a gyermekeikkel, az Erzsike nénit is, az ő párját, a Varga Gyulát, az ő feleségét, a Katit, az öt gyermeküket, hogy ilyen áldott családot küldött a mi életünkbe, hogy amilyen helyzetben, kilátástalan helyzetben voltunk, és mindenki, testvérem és hallgatók, elfordult tőlünk, de egy valaki nem fordult el tőlünk, az maga Jézus.
5: Amen. Ámen, ez egy csodálatos történet. Innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én foglak végigkísérni benneteket. Na de most ez még itt 10 óráig a Trájó. Magyarul élet, ahol emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Szekeres Beáta az én vendégem. Köszöntelek téged!
6: Én is köszöntelek téged, és a hallgatókat is, Isten áldjon meg titeket!
5: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy elmeséltétek, ugye, a férjeddel, hogy milyen nehéz helyzetben voltatok, és hogy jutottatok ki onnan, és most hamarosan saját lakáshoz juthattok majd, ami egy nagyon csodálatos dolog, és Isten tényleg nagyon megáldott benneteket. Van neked valami a szíveden, amit szeretnél a hallgatókkal közölni?
6: Hát igen, én is ezt szeretném a hallgatóknak üzenni, és mondani, hogy akármilyen nehéz helyzetben vagytok, tényleg ebben a zuzsorás kölcsönben senki nem menjen bele, mert ez sajnos nem az úrtól van, hanem ez a rossztól van. És akármilyen nehéz helyzetben is vagytok, akármit és bármit kértek, az Úr megadja a szívetek kérését.
7: Én most is nézem a Istennek a jelenét itt, és nagyon örülök annak, hogy el tudtam azt mondani, ami mi így a szívemben volt. Nekem csak annyi volt a szívemben.
5: Hát nagyon szépen köszönjük nektek, az Úr Jézus áldása legyen az életeteken. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a műsorban, és bizonságot tettetek.
7: Nagyon szépen köszönjük.
6: Köszönjük, Isten áldjon meg téged és a feleségedet, és a jövendőbeli kisbabátokat, az Úr áldása legyen rajta.
5: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Sziasztok!
6: Ja.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
5: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán rézműves Krisztián, azt követően pedig Szekeres Beáta volt a vendégem. Most pedig szeretnék nektek felolvasni egy történetet, amit tőletek kaptam, úgyhogy fogadjátok nagy-nagy szeretettel ezt a történetet, az egyik hallgatónk írta nekem. Gyerekkoromban sokszor álmodoztam arról, hogy egyszer majd más leszek, hogy nem ugyanabban a nyomorban kell élnem, mint amit otthon láttam. De minden reggel ugyanabban a hideg szobában ébredtem fel, ahol az ablakot takaró pokrócon keresztül alig szűrődött be a napfény. Anyám a kályhát rakta meg, apám pedig már kora reggel úton volt, hol munkára, hol ital után. 13 éves voltam, amikor először loptam. Nem azért, mert rossz gyerek voltam, hanem mert éhesek voltunk. Egy szupermarket mögött dobták ki a romlott kenyereket. Én pedig a barátaimmal hátraosontam, és elhoztam, ami még ehető volt. Aznap este anyám megölelt, és csak annyit mondott: köszönöm, fiam. Nem tudta, hogy szereztem. Nem is akarta tudni. Aztán jöttek a komolyabb dolgok. 16 évesen már motorral közlekedtem. De nem a sajátommal. Az első betörés, rendőrség, a bíróság, majd javítóintézet. Ott tanultam meg igazán keménynek lenni. Ott tanultam meg, hogy az életben csak úgy maradsz talpon, ha előbb ütsz. De belül valami mindig kiabált, valami csendes hang, amit nem tudtam elhallgatni. Valahányszor éjjel egyedül maradtam a cellában, éreztem, hogy valaki figyel. Nem a kamerák, nem az őr, valaki más. Valaki, akinek számít, mit teszek. Nem tudtam akkor, de az Isten már ott is jelen volt. A fiatalkorúak intézete nem tanított meg jobb embernek lenni, csak ügyesebb bűnözőnek. Aki nem volt elég kemény, azt eltaposták. Én gyorsan megtanultam, hogy az érzések gyengeségnek számítanak. Aki sír, az veszít. Aki bocsánatot kér, az már nem férfi. 18 évesen már a felnőttek között ültem. Lopás, rongálás, garázdaság. Nem volt ritka, hogy egy hét alatt háromszor is bevittek. A rendőrök már nem névről ismertek. Na mi van, Pityu? Megint unatkoztál? A börtön más volt. Nem félelem volt benne, hanem üresség. Az emberek ott nem éltek, csak léteztek. Reggel kávé, napközben kártya, este álmok egy másik életről, ami sosem jött el. Egyik nap bejött hozzánk egy férfi, bibliákat hozott. Csendes volt, halkszavú. Leült közénk, és csak ennyit mondott. Tudjátok, Isten még mindig szeret benneteket. Még akkor is, ha mindenki más lemondott rólatok. Nevettünk. Néhányan káromkodtak is, de valami megütött benne. Isten engem szeret. Aki még a saját apja is megvert. Aki lopott, verekedett, bántott másokat. A férfi odajött hozzám, a kezembe nyomta a Bibliát, és ezt mondta: olvasd el a tékozló fiú történetét. Lehet, hogy magadra ismersz. Aznap éjjel nem tudtam aludni. A cellatársam horkolt, A neonvilágítás pislákolt, de én csak bámultam a mennyezetet. Aztán kinyitottam a könyvet. Először csak GPS-en olvastam. De amikor a fiú hazament, és az apja futott felé zokogva megölelve, valami eltört bennem. A börtönben töltött évek alatt elkezdtem levelezni azzal a férfival, aki a Bibliát hozta. Lászlónak hívták, és azt írta egy levélben. Pityu, Istennek terve van az életeddel. Nem véletlen, hogy még élsz. Nem véletlen, hogy a kezedbe került az ő igéje. Elkezdtem imádkozni. Először ügyetlenül, zavartan. Istenem, ha tényleg vagy, segíts, hogy megváltozzak. Segíts, hogy ne legyek többé az, aki eddig voltam. Valahányszor elmondtam ezt, a békesség szállt meg. Nem sokáig tartott, de ott volt, mint egy kis fény a sötétségben. Egy este egy másik rab meg akart szúrni. Azt mondta, túl sokat változtam, túl nyugodt lettem, gyanús lettem.

A szabadulás reggelén remegtek a kezeim. Nem a hidegtől, hanem a bizonytalanságtól. Odakint minden ismeretlen volt. Haza. De hova? Az anyám már nem élt. Az apám alkoholba menekült. A testvéreim szétszóródtak. Kiléptem a börtön kapuján, egy táskával és egy bibliával a kezemben. Az utóbbit már rongyosra olvastam. Volt benne aláhúzott sor, kis firka a margón, könycseppek nyoma az oldalán. Sok nem várt. Nem jött értem senki, de mégsem voltam egyedül. Istenem, suttogtam, most már csak te vagy nekem. És amikor egy régi ismerős, egy roma férfi, aki korábban az utcán élt, megállt mellettem, egy régi kis autóval kiszállt, rám nézett, és ennyit mondott. Te vagy az Pityú, ugye? A Laci mondta, hogy ma szabadulsz. Gyere, van nálunk hely. Ez volt az első isteni csoda a szabadulásom után. Egy keresztény roma család befogadott. Kaptam egy kis szobát, meleg ételt, és minden este imádkoztak velem. Még hónapokig küzdöttem. A régi barátok vissza akartak húzni. Jöttek az üzenetek. Gyere, van meló. Egy utat kell elvinned Pestre, jól fizet. Megint az Isten dolgokkal vagy elfoglalva. De én tudtam, hogy most vagyok egy kereszteződésnél. Ha visszafordulok, talán soha többé nem kapok új esélyt. És akkor jött az a nap. Az a gyülekezeti alkalom, amit sosem fogok elfelejteni. Egy régi kultúrházban volt megtartva az Isten tisztelet, a roma dicsőítő zenekar játszott, gitár, tambura, kanna, és a szívem egyszerűen megremegett. A pásztor prédikált. Lehet, hogy a múltat tele van fájdalommal, bűnnel és szégyennel, de Krisztus vére mindent eltöröl. Ő nem csak megbocsájt, új szívet ad. Amikor meghívott minket előre imádságra, nem tudtam ülve maradni. Valami vitt előre. Térdre estem, sírtam. Rezdültek a vállaim. Ott, azon a padlón születtem újjá. Ott, abban, a piros kultúrházban lettem új ember. Istenem, vedd el a bűneimet, az életem a tiéd. Tisztíts meg, használj és vezess. Ő megtette. Ez nem csak egy mese, egy valós bizonyság, egy roma férfi története, aki a bűn és a fájdalom világából indult, de Isten valóságához érkezett meg. Lehet, hogy magadra ismersz majd, lehet, hogy valaki rokonodra emlékeztet, de egy biztos, ha figyelmesen hallgatod, a szívedhez fog szólni. Az első hónapok az új életemben furcsán csendesek voltak. Nem volt rohanás, nem volt verekedés, nem volt rendőrautó szirénája, csak reggeli imák, csendes esték és egy újfajta békesség, ami korábban sosem ismertem. Elkezdtem dolgozni egy építkezésen, fizikai munka volt, de engem nem zavart. Minden egyes talicskával úgy éreztem, mintha a múltam törmelékeit is pakolnám arrébb. A munkások először furcsán néztek rám, amikor ebédidőben elvonultam olvasni a Bibliát. Ez meg pap akar lenni? Nevetett az egyik. De én már nem sértődtem meg. Tudtam, hogy ki vagyok. Új ember voltam Krisztusban. Az egyik vasárnapi alkalom után a gyülekezeti pásztor félrehívott. Rám nézett, mélyen a szemembe, is csak ennyit mondott. Pityu, Isten többet akar tőled. Nem csak, hogy megváltoztatott, de szolgálatra is hív, hogy elmond másoknak, van remény. Először megrémültem, én, a börtön viselt, a csavargó, a bűnöző. Én szóljak másokhoz Istenről. A pásztor mosolygott. Pont ezért, mert tudod, milyen volt a sötétség, és most már azt is tudod, milyen a világosság. Az első alkalommal, amikor mikrofon mögé álltam, remegett a kezem. Egy kis cigány gyülekezetbe hívtak vidékre. Sokan ott voltak, ismerték a múltam. Tudták, ki voltam. Először csak halkan beszéltem. Elmeséltem a gyerekkorom.

0: magamat, a bűn útját, a börtönt, majd a megtérésemet. Egy asszony sírt a padban. Egy fiatal fiú a fejét rázta. Egy öreg bácsi hangosan mondta, dicsőség az Úrnak. Aztán a végén azt mondtam, testvéreim, ha Isten engem kihozott a mélyből, akkor titeket is kitud. Nincs olyan mélység, ahonnan nem tud felemelni. Amikor befejeztem, a pásztor megölelt, és ezt mondta, ez volt az Úr szava ma este. Aznap este, amikor hazamentem, letérdeltem a szobámban, Istenem, suttogtam, ha tényleg erre hívtál el, akkor itt vagyok, használj, küldj, amerre akarsz. Egyre több helyre hívtak, ifjúsági alkalmakra, cigányközösségekbe, rehabilitációs otthonokban. Mindenhol ugyanazt a történetet mondtam el, de mindenhol más szívhez szólt. Emlékszem, egy különleges alkalomra, egy falusi gyülekezetbe a sorok közt megállt egy fiú, 14 éves lehetett. Magába roskadva ült, lesütött szemmel, miután beszéltem, odajött hozzám, halkan mondta. Ugyanolyan vagyok, mint te voltál. Apám ver, anyám sír, már lopok, már mennék a börtönbe. Rátettem a kezem a vállára, és ezt mondtam. Nem kell, hogy így legyen. Ma elindulhatsz a másik úton, nem késő. Imádkoztunk, ott az utolsó pad mellett. És az a fiú akkor adta át az életét Jézusnak. Ezért éri meg minden utazás, minden éjszaka, minden fáradtság, mert egy lélek többet ér, mint ezer templom. Egy vasárnap reggel jött a hír. Apám, a férfi, aki az egész gyerekkoromban csak ütött, ordított és elhagyott minket, kórházba került. Alkoholmérgezés. Kómában volt. Az első gondolatom nem szép volt. Hát ez kellett neki, gondoltam. Megérdemli. De Isten másként szólt hozzám. Emlékezz, honnan hoztalak ki? Te is a halálom voltál. Én megbocsájtottam neked? Te tudsz-e megbocsájtani neki? Napokig vívódtam. Végül elmentem a kórházba. Ott feküdt az ágyon, soványan, gépekre kötve. Ránéztem, és nem az ellenséget láttam, hanem egy megtört embert, egy elveszett apa. Oda mentem, megfogtam a kezét, és ezt mondtam. Apa, lehet, hogy te sose kértél bocsánatot, de én ma megbocsájtok neked, és imádkozom érted. Másnap magához tért. Nem sokat beszélt, csak annyit mondott. Fiam, láttam egy fényt, és tudtam, hogy még valami meg kell hallanom. Meg is hallotta. Elmondtam neki az evangéliumot, és ott a kórházi ágyon, mielőtt elment volna, mégiscsak kimondta, bocsáss meg, és köszönöm. Isten az utolsó pillanatban is meg tud menteni egy lelket. Nem csak engem hozott ki a mélyből, még az apámat is. Micsoda kegyelem. Ma már családom van, feleségem, aki mellettem áll, gyerekeim, akiknek nem a verés jut, hanem ima esténként. Ma már nem az utcát állok, hanem a szószéken. Nem fegyvert tartok a kezemben, hanem Bibliát. Mindenhova hívnak, cigány és nem cigány közösségbe egyaránt, mert az Isten üzenete mindenkihez szól. Minden társadalmi réteg, minden börtönviselt lelket, minden szégyennel teli szívet el tud érni. De tudod, mit mondok? Mindig a végén. Ne nézd, honnan jöttél, nézd, hová tartasz, mert ha Jézussal mész, akkor a múltad már nem határoz meg. A véred lehet roma, a múltad lehet bűnös, de a jövőd lehet tiszta, áldott, világos. Csak menj vele, mert én egy senki, ma Isten embere vagyok, és ha nekem sikerült, neked is fog. Kedves testvéreim, ha most hallgatod ezt a történetet, és úgy érzed, mintha rólad szólna, ne hallgass! Isten ma is hív. A bűneid, a múltad, a sebek nem nagyobbak az ő kegyelménél. Tedd le, amit cipelsz. Mondd el neki, hogy eleged van. És kérd meg, Jézus, vezess engem, és vezess ki a mélységből a világosságba. Ő meg fogja tenni. Ahogyan megtette Pityuval is. ahogy velem is, ahogy már ezrek életébe. Ne félj, csak indulj el. Most pedig meghallgatunk ismét egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velem, ez itt a Trajó Sztojka Armandóval.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trajó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsor, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, és mi ezt a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. A mai nap folyamán pedig Rézműves Krisztián tett bizonyságot, azt követően Keresztes Beáta volt a vendégem, majd Pityunak a történetét néztük meg együtt, és most szeretnék szólni én is a fiatalokhoz személyesen, ez az én kis üzenetem tőlem nektek, amit Isten a szívemre helyezett. És ez tényleg a fiataloknak, a fiatal felnőtteknek szól, akik tinédzser korban vannak egészen a 25 éves korig. Ma arról szeretnék veletek beszélgetni, hogy mit jelent felnőtté válni, de nem csak úgy a világban, hanem úgy, ahogy a Biblia látja. És hogy ez mit jelent számunkra, akik keressük Istent, vagy már vele járunk. A mai világban sokszor azt halljuk, 18 vagy, felnőtt vagy. Dolgozol, fizeted a számlákat, akkor felnőtt vagy. Ha már nincs szükséged a szüleidre, akkor felnőtt vagy. De tényleg ennyi lenne? Az életkor, a munka, az, hogy elköltöztél otthonról. Valójában nagyon sok ember él úgy, ahogy testileg felnőtt, de lelkileg és jellemben még mindig gyerek. És ez nem csak a fiatalokra igaz. Néha 40 éves emberek is menekülnek a felelősség elől. A Biblia máshogy beszél a felnőtté válásról. Pál apostol mondja az 1 Korintus 13.11-ben, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy éltem, mint gyermek. Amikor férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Ez nem csak arról szól, hogy megnőtt, hanem arról, hogy változott a gondolkodás módja. Felnőtté válni a bibliai értelemben ezt jelenti. Felelősséget vállalok a döntéseimért, a tetteimért, a kapcsolataimért. Keresem Isten akaratát, nem csak a saját vágyaimat. Megtanulok szolgálni, nem csak kapni. Nem menekülök el, ha nehézség jön, hanem Istennel együtt megyek előre. A Lukács evangéliuma 2:52-ben ezt olvashatjuk Jézusról. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Jézus fokozatosan nőtt. Minden területen fejlődött. Értelmileg, testileg, lelkileg és társas kapcsolatokban. Ez a teljes kép. Nem elég, ha csak az izmainkat vagy a tudásunkat építjük. Ha lelki izom nem fejlődik, nem tudunk helytállni. Jézus nem kezdett el 12 évesen csodákat tenni, hanem engedelmes volt, tanult, építette a jellemet. Ma 2025-ben ez azt jelenti, hogy nem sodródom, hanem van célom. Nem csak azt kérdezem, mihez van kedvem, hanem azt, mi az, amit Isten kér tőlem. A hit nem csak érzelmekről szól, hanem döntésekről. Követem Jézust akkor is, ha nehéz. Megtanulok nemet mondani a bűnre, a rossz kapcsolatokra, a lustaságra. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes leszel, hanem egy felelősen és hittel élsz. És amikor elrontod, felállsz, és mész tovább Istennel. Isten nem azt várja, hogy most azonnal tökéletes leszel, és felnőtté válj, hanem azt, hogy nyitott szívvel növekedj, akarj. Ez az út sokszor tele van kérdésekkel, kételyekkel, próbákkal, de nem vagy egyedül. A Szentlélek vezet, a Biblia segít, a közösség támogat, és Jézus azt mondta, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ez az igazi felnőtté válás, amikor tudod, hogy az életed nem véletlenen múlik, hanem Isten kezében van. És elindulsz azon az úton, amit ő készített neked. Ha ma úgy érzed, hogy szeretnél növekedni, kérheted Istent. Uram, formálj engem. Segíts felnőni, nem csak testben, hanem hitben, jellemben, felelősségben. Legyél velem, amikor döntéseket kell hoznom. Szeretnék felnőni abban, amit te jónak látsz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán. Most még szólni fog pár dicsőítő dal, és várlak benneteket a következő héten is. Természetesen, ha van történeted hasonlóképpen, mint Pityunak, és nem mered elmondani, akkor nyugodtan írd meg nekem privát üzenetben, vagy megteheted itt a rádiós üzenőfalunkon a 0630-30-30-100-as telefonszámon. Én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódíj, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódíj süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíjban.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódíj nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Mátra verebélyi kegyhely és a cigány közösség legjelentősebb eseményei. A Mátra verebély Szentkút nemzeti kegyhely Magyarország egyik legismertebb katolikus búcsújáró helye, amely évszázadok óta fogadja a híveket az ország minden részéről és a határon túlról is. A kegyhely különösen fontos szerepet tölt be a magyarországi cigány közösségek vallási életében, hiszen minden évben megrendezik a cigányok zarándoklatát, amely a hit, az összetartozás és a hagyományok egyik legjelentősebb ünnepe. A szentkúti hagyomány a középkorig nyúlik vissza. A legenda szerint a forrás vizének csodás, gyógyító ereje van, ezért már évszázadokkal ezelőtt is sok beteg és reménykedő ember kereste fel a helyet. Az idők során a kegyhely a magyar katolikus vallási élet egyik központjává vált. A cigány családok számára különösen fontos lett, mert a hit mindig jelentős szerepet játszott közösségeik életében. Sok család generációról generációra adja tovább a hagyományt, hogy évente legalább egyszer elzarándokolnak Szentkútra. A legismertebb cigány vallási esemény a cigányok zarándoklata. Erre az alkalomra az ország számos településéről, valamint a környező országokból érkeznek roma hívek.